Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több mint 100 új honvéd tiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Dros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: Családi tragédia történt Gyomaendrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberülés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátrak, veszélyben a méz utánpótlás. Ma még 30 fok alatt lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, 21-en voltak a lengyel különgépen, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra, és kocsival utaztak haza. Debrecenben még 3, Egerben 7 sérültet kezelnek. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a lengyel zarándokok autóbusza, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en haltak meg a balesetben. Tegnap egyébként egy hónapra elrendelték a turistabusz sofőrének letartóztatását. Országos víradónap lesz szombaton. Ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, valamint részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az uvs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. Rászorulókhoz kerülnek a Sziget Fesztiválon hátrahagyott kemping kellékek. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén mintegy 1400 használható eszközt gyűjtöttek össze a hajógyári szigeten. Egyebek mellett 190 sátrat, 200 matracot, 140 széket és 80 hálózsákot mentettek meg. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak innivalót a szabadban. Egy sekély tálba öntött vízzel azonban bárki segítheti őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Dolgoznak az M1-es autópályán a 85-ös Komárom és a 94-es Ács-Bábolna csomópontok között a Győr felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaink. Hát igen, a hosszú hétvég előtt ez az utolsó munkanapunk. Évi gyönyörű kékben, kék kockás ingben és fehér pólóban.
1: Hello, köszönöm Évi. Szépen, jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt. Ezeket milyen sűrűn szerzed be? Az ingeket?
1: Mosom különben, de...
0: Az oké. Okay. Ez oké, okay, de amikor meglátsz egy szépet, ú, ez jó lesz a kollekcióban, vagy egyszer van egy ilyen kék, vagy egy ilyen külső ing.
1: Nem, van
0: hadjárat.
1: Ilyen nap. Igen, van ilyen nap.
0: Nekem van ilyen nap. Nekem volt ilyen nap, amikor az M1-es lehetett használni, nekem volt olyan nap, hogy én kimentem a Shopping City Zűdbe, illetve még volt olyan is, hogy Pándorfba.
1: Igen, valahogy így vannak ezek. Tehát, hogy én is egy ilyen 2-3 havonta egy-két barátommal elmegyek, és akkor összeteszem, hogy mi mindenre van szükségem. Uh-huh. Fehér pólókat veszek, de akkor ilyen nem egy darabot. Tehát akkor egy ilyen...
0: Többet kell venni, igen, csak az, hogy nem tudod, hogy melyik áll jól, én meg pólót nem próbálok. És akkor fölveszem otthon, és nem áll jól.
2: Ó, ez baj.
0: Igen, hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Igen, szóval nem, én tudom Gyuri, hát te Pándorfban tudom, hogy próbáltál egy pólót, és az bele is telt 37 percbe egy pólópróba, és nem vetted meg. Nem. Tehát, hogy nem, alapos vagy.
2: Jól, de aztán a következő jó lehet, hogy ennek meg kell adni az időt.
0: Meg, az a baj, én erre nagyon rácsesztem nagyon sokszor.
1: 37 perc egy póló?
0: Gyurinál igen.
1: Mennyi egy nadrág?
0: Ne, olyan nem csinál.
2: Hát azt már nem mertem próbálni. Mert
0: azt már nem, mert az idegeinket próbálni.
2: Volt a türelmetlenség, úgyhogy...
1: Elhiszem.
0: Ja, na mindegy is, szóval... Nézzük, hogy mi van. Sokan már Szabin lehetnek. Most olyan picit gyér az SMS felhozatal, az állatos témákat dobtam is, és megköszönöm valakinek, aki ezt megvéd. Figyelj, cuki vagy, aranyos vagy, nyugodt, és védj meg, jó, örülök, csak én ezeket tényleg nem látom. Sziasztok, emlékezzünk meg Joey Tempestről. Mi az, hogy emlékezzünk meg? Él még, ugye? Joey Tempest a Europe frontembere, azaz az énekese, aki ma ünnepli 63. születésnapját, ha jól emlékszem, bocsi, te készítettél vele egy interjút, sőt, még együtt söröztetek. Ugye jól tudom. De ezt nagyon jól tudod, nagyon-nagyon helyes fickó volt. Joey Tempesttel akkor csináltam interjút Londonban, amikor ő szóló karrierbe vágott, csinált egy szólólemezt, egész jót egyébként, legalábbis az akkori viszonyokhoz képest egész jót, és aztán mi tovább dumáltunk, ahogy a kamerákat kikapcsoltuk, és beszélgettünk, és mondtam, kérdeztem talán én, hogy nem megyünk meginni egy sört valahol, és akkor ott volt egy kocsma, valahol, egy nem messze a Tower Bridge-től, volt egy kocsma, beültünk, söröztünk, és őt az érdekelte, hogy én, mint nem tudom, zenéhez, nem tudom, gondolom, azt hitte, hogy értek, vagy nem tudom, de mint zenei újságíró, vagy zenei riporter, hogy mit gondolok az ő szólólemezéről, és valahogy Jon Bon Jovi szólólemezét akarta ő, vagy azt a karriert akarta lemásolni, és ezt picit túlzási itt, de hogy nagyjából ez. És akkor dumálgattunk mindenféléről, tehát olyan volt, mintha nem is interjút csináltunk volna előtte 10 perccel, hanem két ismerős dumcsizik és megészik egy sört.
1: De gyakorlatilag ezzel, hogy így egy ilyen váratlan kérdést feltettél, hogy nem sörözünk-e egyet, ez a reakció, hogy menjünk?
0: Ez így volt.
1: Ez elképesztő.
0: Ez így volt. Igen, mert hát ezt nem kérdezed meg mindenkitől, hanem akkor, hogyha tudod, hogy dumálsz még utána, és látod, hogy most ő se hagyná abban, mert ő is érdeklődik.
2: Megvan az összhang.
0: Megvan az összhang, hogy miért ne ígyunk egy sört? És akkor azt mondja, de persze.
2: Van ez, akivel már első találkozáskor érzed, hogy vele egy egész estét át lehetne dumálni és sörözni, és ez tök jó
0: buli lenne. Abszolút. És ez a nagy emberek között is van. Most nagy emberek, értsd jól, de közöttük is van ilyen, akivel úgy érzed, hogy tudnál dumálni. Falkóval volt ilyen.
2: Azt mesélted.
0: Hogy és ő is azt mondja, veled lehet dumálni, és gyere, és ha Bécsbe vagy, mindenképp keresd meg, megmutatom a képeimet, meg mit tudom, nagyon-nagyon-nagyon iszonyat, és egy olyan intelligens pasi, hogy azt el nem tudom mondani. Igazi példakép.
1: De jó.
0: Egy újságíró se bírt vele, én valahogy engem megszerettem, azt mondtam, hogy zseniális voltam, nem voltam zseniális, de valahogy megszeretett, és így. És akkor úgy tényleg az az érzésed, hogy tudnál órákig dumálni vele.
1: De ez egyébként óriási élmény lehet, nem? Tehát, hogy,
0: ugye,
1: azok,
0: hogy igen,
1: ilyen pozitív reakcióval nem azt mondja, hogy figyelj, tökre nem érek rá, és akkor kapsz egy visszautasítást.
0: Ezek azok, igen, de én azt gondolom, hogy régen másképp is viszonyultak egyébként tévések is az interjúhoz magához. Tehát ma, ha egy világsztárral van lehetőséget csinálni pár percet, akkor az egy ilyen daráló. Tehát, hogy maga a riporter nem is szerepel, a kérdése nem is szerepel az anyagban. Általában csak
1: igen,
0: a válasz.
1: Igen, egyébként.
0: És onnantól ez már csak egy válasz lesz. Onnantól ez már csak egy mondat, és abból is ki lesz egy hangzatos mondat választva, vagy kettő, és az lesz leadva. Az, hogy 25-30 percet beszélgess, és az egy beszélgetés, tehát a kérdés is érdekes, nem csak a válasz, ez a műfaj nincs. Valószínűleg ezért sem alakulnak ma már ki ilyen viszonyok.
2: Hát futószalagon megy.
0: Amerikai tévében van. Amerikai tévében van még.
2: Menedzserek hajtják ki a riportereket, hogy ne ennyi lejárt az idő, jön a következő.
0: Nálunk is ez volt, csak több idő volt. Tehát, hogy amikor ilyen riportok készültek, akkor az egy ilyen 30 perces taktusban volt, váltásban, többnyire szállodában váltott szobákban, és amíg az egyik csinálta, a másik beszerelt, vagy kiszerelt, szóval, hogy ez volt, de mégis ennek megadták a módját, ez egy egész nap volt.
2: Emberibb volt valahogy.
0: Sokkal, sokkal. És így más, így más. Slash például, Slash-en másodjára csináltam interjút, és akkor ő már a Snake Pit tel, tehát nem a Guns N' Roses-zal volt, és ugye én mindig megkérdezem, mennyi időnk van. Általában tudom, hogy 25-30 perc, de mennyi időnk van, amennyit akarsz. Másfél órát dumáltunk.
2: Azta, ja. Te komoly.
0: És abból is csak egy fél óra lett a tévében, de fél óra? Ma hol van egy fél órás riport? Sehol.
2: Teljesen megváltozott ez.
1: Nem, semmilyen idősáv nincs, ami fél óra.
0: Igen. Na jó, ennyit erről. Köszönöm, hogy emlékeztettél. Gondolom, ja igen, ma van szülinapja. McLarenesnek üzenem, ha nem talál gilisztát, jöjjön el hozzám. Jász Nagykun, pusztulat, depressziós, mazoista, sivár, csatornaszagú, szocializmból visszamaradt Szolnok megyébe. Adok szívesen, üzeni dr. G.
2: Ja, annyira megszönhet ez az Szolnokváros, meg a megyét is.
0: Menjünk el Szolnokra.
2: Jó, nézzünk el újra.
0: Én mindig, ha Szolnokon vagyok, én elmegyek a nagyszüleimnek a házához. Mindig így fölnézek az erkélyen, és úgy picit így könyvbelával a
2: szemem. Elhiszem. De voltunk együtt is már, és én emlékszem, hogy amúgy egy szép kis nyugis városom.
0: Vannak szép részei, de valóban elengedték a kezét. Én is úgy érzem Szolnoknak. Mm. Ja. Kalimera Kirie Presvestis, a téli kert teljes rekonstrukciója a mai naptól megkezdődik, a trópusi növényeim kinőtték a helyüket. Az AI újat, nagyobbat tervezett nekem, amikor nemrég küldtem neki egy videót a növény beazonosításáról. Azt mondta, ez a hely már méltatlan ilyen gyűjteményhez, és már küldte is a terveket a McLaren-es. Hihetetlen az AI egyébként. Tehát, hogy mennyi mindenre használod, ez elképesztő.
1: Mindenre. Tehát már olyan dolgokra is, hogyha a mosógép kijelez valamit, lefényképezem,
0: pontosan.
1: És elmondja, és beazonosítja, és konkrétan megjavítja, tehát segít, hogy mit csinálj. Tehát, hogy, de ez ugyanúgy gyógyszeren keresztül az Excel használaton át.
0: Minden. Én is most a Spanyolországban le fogom cserélni az autót, és viszem ki azt az autót, amit most én szereztem, és néha nem indult el. Aztán elindult. Aztán nem indult el, és elindult. És akkor mi van? Beírtam az AI-ba. Ez egy típushiba, és konkrétan leírta, hogy annak ott mi a gyújtó kapcsolónál van egy olyan, ami... És csak én néztem az AI.
2: Döbbenet.
0: És tegnap vitte a kedves autószerelőm Peti, azért mondtam, hogy még mielőtt elindul Spanyolba az autó, minden nézz át rajta, és ha kell, azt csináld meg, és elmondtam neki ezt a izét is. Ő másra tippelt, majd most megnézte, azt mondja, úgy néz ki, hogy igaza volt az AI-nak.
1: Na ez a durva.
0: Igen.
1: Ez a durva, amikor...
2: Bármit rendelni akarsz, azt is megírod neki, és megkeresi, és még az legoptimálisabbat is, ha alkatrész kell, kütyű, akkor beazonosítja neked, hogy erre lesz szükséged, itt tudod megrendelni.
0: Abszolút. Hát én most például már terveztem az utat Spanyolországba. Uh-huh. És mondtam, hogy tervezd meg az utat két éjszakázással és négy csillagos szállodában tengerparton, ahol parkoló is van. Megírja az utat, a térképet, a minden éjszakára három választási lehetőség szállodából, leírás a szállodáról, és pontos itiner, hogy hány óra, hány perc, stb.
2: És ez nagyjából annyi idő alatt, mire újra levegőt veszel.
0: Tíz másodperc se volt. Hihetetlen az AI.
1: Igen.
0: Jó, időjárás jelentés a drága Anettől. Anett, jól vagy? Nem szóltam hozzád, bocsánat.
3: Nem baj, én hallgattalak benneteket. Jó vagyok, köszönöm szépen.
0: Oké, jó. Időjárás jelentés. Azt mondja, ma már egyre több felé kisüt a nap, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, az élénk szél mellett északon, északkeleten azonban kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnaptól tovább melegszik az idő, már 30-35 fok is lehet. Huba névnap van ma.
3: Boldog névnapot nekik.
0: Ma van az orángutánok világnapja. 81 éves lett Ian Gillan, a Deep Purple énekese. Most láttam, hogy ezek még lépnek fel, kitotyog a színpadra, véletlenül a hangja is rendben van azért még.
1: Nagyon kemény. Engem azért érdekelne az, hogy egy ilyen 80-81 éves zenészt még mi hajtja, vagy mi az, ami hogy még mindig meg akarja csinálni. Ugye most olvastunk több mindenkiről, hogy valakinek már ugye oxigénpalack kell, akkor is felmegy.
0: Hát szegény Rossiuhátra gondolsz most, remélem, hogy rendben jön, mert ő tényleg egy zseniális énekes. Hát szerintem az, hogy egész életében ezt csinálta. Én Stinget nem értem, tehát én tudod, hogy őt szeretem és tisztelem a leginkább, hogy miért van minden évben, minden áron turnén? Tehát, hogy nem, tényleg nem bírja a feleségét, de tudom, hogy bírja a feleségét, de hogy, de hát vannak gyönyörű házai, nem tudom micsoda, lehetne, nem tudom, festegetni, vagy ilyesmi, de minden évben turnézik. Tehát most én, aki voltam legalább 20 000 Sting koncerten, most idén nem mentem el, mert már ugyanazt, hát amúgy is Best of-ot játszik, tehát hogy szó se róla, de ugyanezekkel a zenészekkel, stb. Tehát már én unom, ő hogyhogy nem unja.
2: Hát lehet, hogy ő hát is unja, csak kell, lehet, hogy kell a lóvé. Figyelj, ahogy be is
0: hát
2: mondom,
0: azért nem
2: annyi birtok, annyi ház, annyi mindenféle, hát ez, azt fenn kell tartani.
0: De ott azért volt rendes pénzkereset.
2: Biztos, persze.
1: Hát meg jogdíjak is vannak azért.
0: Igen.
1: De valószínűleg ez az oka. Tehát,
0: szerintem egyszerűen
1: menekül
0: valami elől, vagy egyszerűen ezt az életformát, ami belé ivódott, a DNS-ével vált, ezt nem lehet csak úgy levetkőzni, leadni. És szerintem ezért Sting jól néz ki, és Mick Jagger jól néz ki. Ian Gillan nem annyira, tehát ő picit olyan totyogós, de akkor is a Deep Purple ott áll a színpadon.
2: Nagyon komoly.
0: Elképesztő. 63 éves lett Joey Tempest, a Europe énekese, akiről ugye beszéltünk. 45 éves ma Szívós Márton, világbajnok magyar vízilabdázó.
1: Boldog szülinapot.
0: Boldog születésnapot. 58 éves lett Szőke Zoltán, Berényi Miki a Barátok közből. 57 éves lenne ma Matthew Perry, akit ugye Chandlerként ismertünk a Jó Barátokban, 23-ban hunyt el. 143 éve született Coco Chanel, azaz Gabrielle Coco Chanel, francia divattervező.
1: De jó, hogy megszületett, nem?
0: Hát én nem tudom, a Chanel divatról én sok mindent nem tudok, én a Kölniről tudok valamit, a Chanel No. 5.
1: Például.
0: A nagymamám azt viselte, és azt tudom. Tényleg, nem viccelek, hát ő egy ilyen úri nő volt lepukkanva.
1: Azért nem.
0: De most jó értelem, mert a szoci pukkasztotta le, nem ő maga.
1: Minden esetre szerintem nagyon jó, hogy megszületett. Tehát sokunknak örömet okoz.
0: Oké, én örülök, abszolút. 178 éve tört ki a kaliforniai aranyláz, és 1993-ban ezen a napon Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 000 ember előtt mutatta be a Chronology című albumát. Jean-Michel Jarre. Szerettétek?
3: Igen, én szeretem. Voltam is egyszer egy koncertjén a 2000-es években.
0: Most nem olyan rég itt volt egyébként, nem? És legalábbis a koncertplakátokon úgy néz ki, mint 40 évvel ezelőtt.
3: Igen.
1: Hát azért, mert azért plakát.
0: Igen, tudom. Na nézzük, Gyuri azt mondja, hogy Pápán most 17 fok van, és ott 30 lesz, és napsütéses idő. Kőszegen 16, 31 a csúcs, és napsütés. Calgary 13 fok, 26 lesz már ott, és napsütés. Tamási 17 fokos, 31 lesz napsütéssel. Budapesten is napsütés, most 17 van, és 30 lesz. Jó, na. Én most szeretnék segíteni azokon, akik dolgoznak. Illetve, hát valószínűleg nem fog tudni segíteni, ötletet dobok be, a svédektől loptuk, mert olvastunk egy cikket, képzeljétek el, hogy a svéd egészségügyi miniszter nagyon-nagyon is foglalkozik azzal, hogy a magány az milyen pszichés hatással van a munkavállalóra. És ezért az egészségügyi minisztérium, azaz ő, a munkáltatóknak azt javasolja, jó, hát egy személyben ő, a munkáltatóknak azt javasolja, hogy adjanak fizetett szabadidőt azoknak, akik a dolgozóknak azért, hogy barátkozhassanak.
3: Ó, de jó.
2: Végre csak eljutunk odáig, hogy normális körülmények között lehet dolgozni és élni. Előbb-utóbb el fogunk jutni odáig.
0: Igen, na most ez egy érdekes kérdés, mert nyilván ez egy gazdasági kérdés is. De hogy azzal törődnek egyes országokban, hogy neked jóval hatékonyabb vagy, sokkal jobb a kedved, az egész lelkületed, az egész társadalom lelkülete sokkal jobb, hogyha barátkozol. Tehát ők abból indulnak ki, hogy nagyon sokan munka után egyszerűen hazamennek, és már nem szocializálódnak, otthon vannak egyedül magányosan.
2: És villámgyorsan jön a kiégés, jön a depresszió, és egyébként munkáltató szempontból is használhatatlan lesz a munkavállaló hamarosan.
0: És valljuk be, tudjuk mi azt egymásról, hogy amikor mi itt elbúcsúzunk, akkor kivel mi történik ezután? Délután?
1: Nem, másnap megtudjuk, hogy nagyjából kivel mi történt,
2: amit előad,
0: igen.
1: Igen.
2: Tehát az sem biztos, hogy igaz. Én találkoztam már azzal is, hogy valaki vetítette a napját minden, aztán kiderült, hogy probléma van.
0: Honnan tudod, hogy én fél egykor már nem egy Jack Daniels elülök a sarokban? Honnan tudod? De most komolyan kérdezem.
1: Nem tudom. Tehát nem tudom, hogy hol...
0: Kinézed belőlem?
1: Á, de hogy? Nem. Nem. Hát persze.
0: Hát persze. Bármikor. Én bármelyik kötökből.
1: Mit? Hogy fél egykor Jackie-t iszok?
0: Hát nem, te mojéd, de mindegy.
2: Kinézzük.
0: Jackie, fél egykor Jackie-t iszok.
2: Honnan tudják ezek?
0: Hát hogy neki már Jackie. Egyetlen barátja Jackie.
2: Persze, már hallom, hogy a pultnál mondja, hogy még egy Jackie.
0: Pultnál, akkor legalább társadalom valaki otthon. Tényleg. Szerintem a redőny is le van húzva.
2: Miért tetted ezt velem, Jackie?
0: Na de várjál, ez megy még tovább. Azt csinálja egy-két olyan cég, amely hajlandó volt ebbe beszállni ebbe a projektbe, hogy még pénzt is ad, na ezt figyeljétek, képzeljétek el, mi hol tartunk Magyarországon, hogyha ők pénzt is adnak azért, hogy te azon a barátkozós szabadnapodon legyen miből programot csinálni.
3: Ó, kifizetik Jackie-t.
0: Hát ez a magyar hozzáállás, a kifizetik Jackie-t.
1: Ez nagyon kemény.
0: Hát Jackie vagy négy hubi. Ez a magyar hozzáállás. Szóval...
2: Annyira döbbenetes, ugyanakkor meg valahol logikus az alapján, ahogy levezetjük. És ezzel szemben mi még mindig ott tartunk, hogy dolgozz ki a beled, legyél kizsigerelve, és senkit nem érdekel, hogy amúgy mi van veled.
0: És a munkahelyeden is tarul bánnak veled, de hogy valóban utána mi történik, Lacikáról se tudjuk. Tudjuk, hogy van macskája, de hát hány ilyen feltört házat láttunk, ahol füstmérgezésben meghalt egy ember, és közben ott volt 8 macska. Érted? Hát ki tudja, hogy nem Lacika sorsa lesz ez jövő szerdán.
4: Az éreznéd rajtam a füstöt már.
2: Lassan füstölődnél meg.
0: Na jó, nem, ez egy érdekes téma, és beszéljünk erről, hogy mi igényt tartanánk erre. Ha finanszíroznánk, mit csinálnánk, milyen programokat csinálnánk. Ugyanakkor mi magyarok bizalmatlanok vagyunk, és át is verjük a munkáltatónkat, ugye?
1: Hát szerintem annyira csodálatos, hogy Svédországban ezt bemerik vállalni. Igen. Hát itt magyarosítani ezt.
2: Hát ellenőrizni kéne valahogy. Tehát, hogyha nyilván, ha kiadják ezt a szabadnapot, vagy még pénzt is adnak rá, de ez valahogy nyilván muszáj lenne akkor csekkolni.
0: Nálunk Magyarországon ez tényleg úgy jön, hogy számlákkal igazolva, fotókkal igazolva.
2: Selfikkel
0: igazolva.
1: Semmi. Én látom magam előtt, tehát én működtetek és embereket irányítok. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogy oldaná meg.
0: Meg. Beszéljük ezt, jó? Itt írják SMS-ben, és én is olvastam ma reggel, sajnálatos hír, hogy meghalt Frank Beard, a ZZ Top dobosa. És ezzel nem tudom, hogy vége van-e a ZZ Topnak, mert Billy Gibbons most már az egyetlen, aki, bár ő a hang és ő a gitár, az egyik hang, és ő a gitár, folytatta ugye Dusty Hillnek a halála után, ugye hát őket trió, tehát trióból ketten meghaltak, az hát már eléggé aggályos.
2: Igen.
0: Egyébként velük is csináltam interjút, egyébként Frank Beard-del is találkoztam. Lelkes autóversenyző volt. Mind a mellett, hogy a világ egyik legjobb dobosa szerintem. Ez a nem sokat dobolok, sőt, nagyon keveset dobolok, de olyan precízen, mint egy gép.
2: Aha.
0: Azt a mindenit. Ez a manus, ez zseni. És ennyire cool csávót abban a fekete rében napszemekben. Az egyetlen manus, akinek nincs szakála, és szakál volt a neve. Tényleg, Frank Beard. Istenem, Isten nyugosztalja. Nagyon bírtam. Nagyon-nagyon bírtam. És ezt én is ma reggel olvastam. Tényleg, Isten nyugosztalja. Jó, ez az egyik témánk, amit az előbb mondtam, a másik pedig a durva kommentelés. Itt ugye valaki tényleg nagyon helyesen írta, hogy ő engem megvéd, ahol tud most, és ezt tényleg még egyszer nagyon köszönöm, de a durva kommentelés az most már annyira elharapódzott, hogy egyébként nem is, nem csak celebeket, hanem már a civileket is érinti. Nagyon-nagyon durván is. Amit kevesen tudnak, hogy erre van jogorvoslat. Hogy ezt nem lehet büntetlenül tenni. Hogy nem lehet azt tenni, hogy azért, mert én otthon a telefonom van egy profilom, és majd, és kvázi anonim módon bárkire bármit mondhatok, hogyha az az illető ezt egy picit zokon veszi, akkor te, barátom, a bíróságon találod magad. És ez Magyarországon is így van már.
2: Bizony, eljutottunk idáig, és ez nagyon helyes, mert hogyha belegondolsz, mindenki anonimnak érzi a dolgot, de egy kattintással ott van minden információ. És ezért nem értem ezt az ostobaságot, hogy miért érzi valaki azt, hogy mert a nappaliából csinálja, ezért senki nem fogja megtudni, hogy ő kicsoda.
0: És mi pont ezért beszélünk a dr. Old Gergő ügyvéddel, hogy mik a lehetőségeink. Tehát, hogyha most mit tudom én, egy pár ilyen kommentet kiszedtünk, nem bennünket, ezek civil emberek egymásnak üzenték. Például egy ilyen, hogy engem sem egy iparművész tervezett, de te és a pasid mindent felülmúltok. A bányában feljön a szén tőletek. Tehát gyakorlatilag egy totális testszégyenítés, külső megítélés, Várjál, de ez elmegy egészen a fenyegetésig.
2: Persze, van mindenféle, és ezeket úgy gyűjtöttem össze, hogy vagy különböző hírek alatt közösségi médiában kezdték el egymást szapulni az emberek, vagy teljesen ártatlan nyaralós képek alatt is találtam ilyeneket.
0: Elképesztő, ugye? Melyik az a felső testtel, az a fullos, de az alsó testtel az...
2: Az egy bikinis nyaralós kép volt.
0: Egy bikinis nyaralós kép, valaki, és valaki ezt írja hozzá.
2: És nem bírtam megállni, ne nézzem meg, hogy ki az a ekkora testelemző, aki a felső test fullos, az alsóval is csinálja valamit, és hát figyelj, akit el tudsz képzelni.
0: És ez a vicc, hogy meg tudod nézni, nekem is lesz egy példám. Jó, majd el fogom mondani, de amiről majd beszélni fogunk, és ez szerintem sokaknak hasznos lesz, vagy azért, mert te egy paraszt kommentelő vagy, és jobb, ha meghallgatod, hogy egyébként mi lehet veled ezek után, illetve sokkal inkább gondolom vannak sokan, akik kapnak ilyen üzeneteket, és mi meg akarjuk mutatni, hogy milyen jogod van.
2: Igen, nem már tudni, hogy hol kezdődik ez a folyamat. Mit kell tenni ahhoz, hogy becsengjen a kassa?
0: Ezért fordulunk mi a Gergőhöz, hogy megkérdezzük tőle, hogy na, itt van egy ilyen kommentet. Igen. Kaptam, innentől mi a dolgom? Hova forduljak? Hogy derítsem ki azt, hogy ki a kvázi elkövető?
1: Ez egyébként óriási segítség mindenkinek. Szerintem mert hallottunk is erről, hogy már van ilyen opció, de hogy ez hogy működik. Szerintem nagyon kellene ennek az országnak egy kis.
0: Nagyon kell. Egyébként minden ország máshol is ez van. Tehát az a baj, hogy maga a közösségi média egy olyan műfajjá vált, olyan dolgokat szabadított fel emberekből, ami azelőtt nem volt.
1: Így van.
0: Igen.
1: Így van. Úgyhogy ez nem baj, hogyha tudják.
0: Így van. Szóval itt nagyon figyeljetek, tényleg szerintem mindannyiunk hasznára válik. De én sem tudom egyébként, hogy mi a teendő ilyenkor, de én fogok vele élni. Gergő ráadásul az ügyvédem is, tehát ilyen téren lehet, hogy egyből indítunk egy-két perc. Nem viccelek. Én nagyon ritkán borul el az agyam. Volt egy idő, amikor bulvár újságok ellen mindent, tehát amit láttam, már pereltem. Olyan sorozatpereim voltak, hogy ezt nem hiszed el. Abból nagyon keveset vesztettem el. Majdnem mindegyiket megnyertem. És egyébként az a pénz járt.
1: Valószínűleg itt is.
2: Hát kommentelőknél is, hogyha most értjük az egész logikát, még bevett gyakorlat, akkor már ránézésre a stílusból, vagy az üzenetből tudod, hogy hát ez milliókat fog érni. Hát
0: így,
2: akkor
0: van.
2: Meg...
0: így van. Tehát keressünk pénzt, gyerekek, a paraszt kommentelőkkel.
1: Mehet. Benne vagyok.
0: Jó, agrár szerda van ma, akár hiszitek, akár nem, nekem olyan hétvége hangulatom van, de vokci jön, és a csótányokkal akar bennünket összeismertetni, aminek nem örülök. Tehát én nekem voltak olyan életszakaszaim, ahol a csótányok, hogy is mondjam, velem együtt éltek.
2: No, majd mesélj róla.
0: Hát ez szörnyű. Nem, hát volt, amikor 13. kerületben laktunk, és a lépcsőház már annyira fertőzött volt, hogy minden alkalom egy villanygyújtásnál este a csótányok szanaszét. Volt, hogy Berlinben, amikor kollégiumban voltam, és az arcomon mászott végig egy. Tehát azért én azt nagyon. És aztán legközelebb akkor találkoztam csótányokkal, amikor Pattaján voltam, és egy ilyen bogárkonyha ízét végigtolt egy nőcé, és ezeket így meggrillezve, megsütve árult a skorpiók mellett.
2: Megkapták a büntetésüket.
0: Meg ott megszerek mind. De nem kóstoltam meg.
1: Nem, tényleg?
0: Jó, szóval mit tudnak ezek a csótányok, mondja a voga, amivel próbára teszik az emberiséget, és amit meg is irigyelhetünk tőlük, ezt fogja elmondani.
2: Így van, lenyűgöző, amit elmesélt a János, tehát döbbenetes lesz, hogy mire képesek.
0: Elhiszem, hát minden túlélnek, tehát tényleg azt mondják, hogy az atomtámadást túlélik.
1: Így van, igen. Ők a leghasznosabbak.
0: Hasznosnak nem.
2: Hát csak jó, egyszerűen ügyesek.
1: De legalább azt azért megnézem, hogy lehet egy atomháborút túlélni.
0: Na, gyerekek, a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi.
1: Igen, találtunk egy német felmérés, amelyben azt keresték, hogy melyik Németország legbarátságosabb tartománya, és mi pedig megkerestük Magyarország legkedveltebb megyét.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Cikket olvastam, és ott arról volt szó, egy német lapban, arról volt szó, hogy megszavaztatják az olvasókkal, hogy mely Németország vagy Ausztria legbarátságosabb, legszebb tartománya. És erre lehet szavazni. Ezek teljesen szubjektív szavazat, egyébként Svájcra is megcsinálják a kantonokra. És akkor az jutott eszünkbe, hogy mi lenne, hogy a magyar megyékről csinálnánk egy hasonló szavazást. Uh-huh. Először csak egymás között, hiszen minden megyének más-más arca van, bár ebben nem nagyon hiszek, mert megdöbbentem, hogy Magyarországon, ami egy relatíve kis területű ország, 19 megye van. Nézzük meg először is barátságosság szempontjából, hogyha ez nálatok számít. Aztán majd a szépség, csúnyaság, hogy Magyarországon vannak-e egyáltalán barátságosabb, illetve barátságtalanabb területek?
2: Uh-huh. Szerintem kifejezetten vannak. Szerintem kifejezetten vannak. Én egy zalamegyei vagyok, De nem Zala megyét mondanám, a hirtelen a legbarátságosabbnak.
0: Voltál egy Gyuri az összes megyében? Csak itt néz rá a térképre, voltál mindenhol?
2: Vassomogy, igen. Hát olyan, ez a Borsodban, Nógrádban, Hevesben, Szabolcsban kevesebbet jártam.
0: Szerintem. De voltál mindenhol?
2: Szerintem igen, egyszer-egyszer legalább. Hm. Igen.
0: Melyik megyében van Kapolcs?
2: Veszprém.
0: Milyen gyors vagy.
1: Gyors vagy.
0: Gyors vagy. Igen, jó. Na jó, szóval barátságosság, nézzük ezt, barátságtalanság, kedvesség, szóba elegyedés a helyiek veled, laza kapcsolatfelvétel.
2: Szerintem az egyértelműen Baranya. Baranya megye, Pécs, ugye én ott sok időt töltöttem, volt időm a helyiekkel is megismerkedni, volt időm azzal a hangulattal, azzal a temperamentummal, ami Pécsen van, és Pécs környékén, és az egy külön világ, ott tényleg arca van Baranya megyének.
0: Baranyaiaktól kedves, vagy betelepült külhoniaktól?
2: Baranyaiaktól kedves, és az is mutatja, hogy nagyon sok betelepült van, aki mondjuk oda megy egyetemre, és ott is ragad. Mert egyszerűen a Baranya megye hangulata az magával ragadja. Szóval nekem Baranya a legkedvesebb.
3: Baranya valóban nagyon szép, és hogyha már, és nagyon kedvesek az emberek, és én ide csatlakoztatnám, nem azért, mert ott éltem Csongrád megyét is, Csongrád-Csanád megyét.
0: Hanem miért? Mondj egy másik okot.
3: Mert saját, tehát, hogy

0: Igen, ott láttam először Magyarországon Leandert, Pécset.
1: Na.
2: Igen.
0: A Király utcában.
2: Még Szegeden is van.
3: Szerinted melyik a barátságos?
0: Szerintem én is Baranyát mondanám. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy belépsz valahova, és lehet az egy DM, ez most
2: igen.
0: Csak azért, hogy nem mindig csak arra gondolj, hogy valami Plestenicát tettél, mert közel van a Vajdaság egy pécsi
1: buli után. Ez volt.
0: És valaki citerázott a füledbe, tehát hogy nem feltétlenül ez a barátságosság, hanem az is, egy várost az is jellemző, hogy belépsz egy DM-be, vagy belépsz egy, nem tudom, egy autószerelő műhelybe, hogy ott hogy viszonyulnak hozzá.
1: Mi volt a DM-be?
0: Egyszerűen
2: köszöntek.
1: Na, mesélj.
4: Ez már nagy dolog.
1: Azt mondták, hogy jó napot, Böszkörül.
3: Ez már nagy dolog, hogy köszönt valaki.
0: Hát Magyarországon ez nem kis dolog.
2: Így van.
0: Hogy köszönnek. Nem, tényleg valami olyan plusz extra mosoly van rajtuk, ez az örülnek neked érzést adják.
1: De vásárolni fogsz.
0: Hát egyszer volt, hülyére zabáltam magam Pécset, és be kellett mennem egy patikába, hogy adjanak valami szert, mert összeesek. Tehát, hogy annyira fáj a májam, és az epém, és mindenem, hogy adjanak valamit. És tök barátságosan adtak egy ampullát.
1: Ezt ugye meg, Bocskor úr.
0: És ilyen helyrehozott.
1: Három napra, hogy elengedtem.
0: Valami mentol koncentrátumot adtak, vagy eukaliptus mentol koncentrátumot.
1: Biztos, hogy patika volt, azt tudni?
0: Nekem mindegy.
1: Nem ott a barbakán alatt valami a kapuhajban?
2: Mindegy, segített.
0: Ezek az emlékeim Baranya megyeiek.
2: Jól van, hát örülünk neki.
3: Na, akkor szerinted ők azok.
0: Gyerekek, jó sok megyénk van még, de akkor nézzünk más szempontot.
1: Jó.
0: Gyerekek, szépség. Ez nagyon nehéz körülírni, mi számít szépnek. Ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy melyik az a megye, ahol egy ilyen háromlábú festőállványt leszúrnátok a földbe, és ihletet kapnátok, hogy ezt a tájat most lefestem, ez olyan gyönyörű.
1: Akkor
0: nehéz. Na, hova szúrod le a háromlábút?
2: Én a puszta kellős között.
0: Te figyelj, akkor nem tudtok kimozdulni onnan?
1: Nem ismernek más megyét szerintem.
2: De ismerjük, csak mi nagyon szeretjük, és meg
0: akarjuk. Gyerekek, én egy csomó megyét tudok mondani. Ja. Ez is tényleg Baranya nagy. Somogy megye. Nem beszéltetek róla. Annyira gyönyörű és zöld. És olyan szép utak vannak és falvak. Somogy megye.
1: Somogy megye is benne van. Nekem Baranyát egy picit ebben meg fogja előzni most Veszprém megye. Tehát ott a Káli-medence.
0: Igen, a Káli-medence
1: az olyan, hogy ha le akarod szúrni a festőállványt, akkor az tényleg az.
0: Mi lenne a képen, Gyuri? Leszúrtad a Káli-medencébe az állványodat.
1: Kapolcs.
0: De mit festenél te?
1: A gyönyörű erdő lenne, gyönyörű, mit semmizeli falkon félhomályban. Halkan félhomályban csongrácsfanál.
0: De nem láttak még erdőt, tehát ott laktak a pusztán.
1: Az első képet a Káli-medence, Révi, neked festeném, hogy csodálhasd meg. Igen, okay. Hogy milyen ez a táj. Az egy olyan természet.
0: Ti láttad egyáltalán zöld színt?
2: Igen.
3: Soha. Hát azt se tudjuk, mi az.
2: De
3: miért ne láttuk órának? Volna?
1: Mert a Szaharában nőttetek órának fel.
3: Mi? Ti azt hiszitek, hogy minden arancsárga meg kipusztult a pusztán?
1: Hát igen, ekkorotok az a csongrácsanál Mad Max volt. Tehát, hogy az tényleg ott voltatok, és küzdöttetek.
2: Lettél volna ott gyerek. Most
3: lenne belőled valami.
0: Na mindegy, ők nem akarnak valami ilyet kimozdulni, oké, ne is lássad a világot.
1: Nem láttak mást.
2: De hát én még Komárom-Esztergom megyét is jól ismerem, és onnan is tudok szépségeket mondani. Tehát például...
0: Hova szúrnád le a háromlábú állványodat?
2: Hát nem Ászárra.
0: Hova szúrnád le?
2: Tata. Tata és környékem.
0: És mit festenél?
2: Mondjuk az öreg Tóth, akkor a vadludakat.
0: Mit öreg, mi Tóth Ferenc, vagy mi?
2: Öreg.
0: Ki ő?
1: Megfestelek öreg Tóth.
2: De hát akkor azt tudom, egy bajszos bácsi.
0: Ki az az öreg Tóth?
2: Az öreg bajszos.
0: Jó, hát az is egy kép.
1: Szépségről.
0: Na jó.
3: Na
0: jó, gyerekek,
2: jó,
0: akkor itt van előttünk az összes megye, és akkor egy végsőt, hogyha tudnátok mondani. Jó?
2: Én nem tudok.
0: Aha. Na, figyelj, szavazzunk.
3: Na jó, én azért elmondom, jó, és akkor és egy picit hagyd tegyek még Csongrád megyéhez. Az egyik, amit nagyon szeretnék kiemelni, hogy Antal Imre is Csongrád megyéből származik.
0: De ez nem tesz ma hozzá semmit, nem látjuk Imrét.
1: Itt a téma végén beidőzítettem.
0: De ezek nem jók. Hát érted, hogyha én barangolok Csongrád megyében, akkor nem jön szembe Antal Imre, nincs Antal Imre, nem tudom, étterem, vagy érted, tehát, hogy ez ma nem tesz hozzá. Becsülöm Antal Imrét, nagyon szerettem, szó se róla.
3: És egyébként a szalámit is nekünk köszönhetitek, csak nem akarom nagyon reklámozni.
0: De fel nem fogod a feladatot. Nem egy történelmi visszatekintésről beszélünk, hanem hogyha ma oda megyek én, az

0: fotómmal, akkor én engem hogy fogad az a megye?
1: De most ütötte be a Wikipédiát, és azokra ez van.
0: Jó, hogy ezt akarja elsütni.
2: Nem, nem. Ott egyébként... A Szeged varázsol el, meg a Tisza és a Köröstorok, tehát hogy ezek mind gyönyörű.
0: Neked is itt van a Viki?
2: Nem,
0: csak Köröstorok.
3: De ne arra, hogy Köröstorok partján én is
1: rengeteg. Nyitott az autós térkében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Változások jönnek az iskolákban. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már ma elkezdődnek az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó programok. Budapesten hagyományőrző katonai bemutatókkal, családi programokkal és koncertekkel készülnek. Holnap rendezik a mesterségek ünnepét, és a Magyar Ízek utcája is megnyílik majd. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. Eközben Debrecenben virágkocsik vonulnak végig az utcákon, Miskolcon pedig díszvilágítással készülnek. Augusztus 20-án a fővárosban este 9 órakor kezdődik majd a tűzi játék, ami ugyan rövidebb lesz a megszokottnál. A programot viszont fényfestéssel és drónsóval is kiegészítik. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a debreceni tankerületi központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Más helyet tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten. Kétszer is, és mindkétszer megbukott. Így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyivel tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Kifejezetten enyhe a reggel, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Bye. Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk, erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Közben Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 12-es főúton Verőcén a 6-os kilométer közelében csőtörés miatt Kismaros felé felbontották a burkolatot, útszűkületen kell áthajtani. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 8 perc múlva, itt mások is együtt éreztek ezzel az Easy Tap megemlékezéssel. Köszönjük szépen, hogy észrevettétek. Edina írja a majd leendő témánkra, hogy rendőrt hívtam valakire, az meg bosszúból feltett róla mindenféle mocskolódásokat a Facebookra. Pont itt töprengtem, hogy rászálljam-e az időt arra, hogy feljelentsem. Ezt a témát most jelnek vettem, hogy igen, üzeni Edina. Edina, egy óra múlva lesz ez a téma, várd ki a végét, én azt gondolom, hogy mindenki tegye meg, mert az nem lehet, hogy ebben a szférában, ami ugye a közösségi média, hogy ebben nincsen határ, hogy ebben nincsen korlát, ebben nincsen megáll, itt bárki bármit magából.
2: Az lesz a kérdés, hogy a bizonyos komment megfogalmazás, az kimeríti-e majd
1: azt. Ezért kell ügyvédhez fordulni.
2: Így van, azt mindenképpen körül kell járni.
3: Igen. És szerintem ez már nagyon fontos, hogy elindult ilyen irányba.
1: Így van, hogy ez legyen azoknak is a fejében, akik egyébként elkövetik ezt.
3: Így van, úgyhogy nagyon jó, kell beszélnünk erről.
1: Helyes, oké, mit találtál, drága Évi?
3: Na, hát nem tudom, hogy hallottátok-e, de bár biztos hallottátok, Anett mondta a hírekben, hogy megvan a 2026-os Magyarország tortája, ami miért fontos?
1: Hát, olyan tudom, ki akarsz űzni a szobából.
3: De nem, mert hogy holnaptól lehet kapni. Tehát ugye a verseny már megtörtént, viszont holnaptól...
1: Évi, tudod, hogy egy cseppet sem izgat. Tehát, hogy annyira nem izgat évek óta az ország tortája, de mondd.
3: Ettél már valamelyikből?
1: És képzeld el, igen.
3: És valamelyik megfogott?
1: Egy picit sem. Egy picit sem. Tehát ez szerintem egy annyira mesterkét habosított semmi.
3: Szerintem pedig annyira jó, hogy van egy olyan, hogy minden évben van egy különleges Magyarország tortája, amely egy verseny.
1: Én örülök, hogy dolgoznak a cukrászok. Én örülök, hogy olykor van cukrász is, aki kitalál valamit. De ez az ország tortája, mitől ország tortája, és akkor miért múlik el? Érted, mi benne a miénk? Semmi. Egyszerűen...
3: Nem múlik el.
1: Tehát
3: nem
1: az ország tortája nem múlik el?
3: Nem múlik el.
1: Elmúlt
3: pedig. Például nekem a kedvencem az Őrség aranya, ami azt hiszem 2017-18-as, uh-huh. És valami elképesztő finom. És különben soha nem lett volna ez a torta, senki nem találta volna ki.
2: Igen, de tudsz még egyet mondani? Én is egyedül erre az Őrség aranyára emlékszem. Ezt mindenhol tolták, Őrség aranya, és akkor olyan zöld volt, és akkor
3: hát,
2: ezért jó.
3: De Gyuri, jobb, mint egy dobos.
2: Igen, de hogy ez meg
1: van. Halló, a dobos torta a legjobb torta.
2: Az ikon. De hogy ezek megmaradnak-e? Tehát, hogy tudsz-e még mondani ezekből?
3: Hát most nem, mert annyira nem vagyok tortás, de ez
1: egy erőltetett dolog, semmi ez.
3: Szerintem pedig azért is jó, mert...
1: A cukrászoknak jó, mert akkor oda megy, és akkor na, megnézzük, megkóstoljuk az ország tortáját, mondja Pannika a apukának, hogy De amúgy ez semmire nem jó. Tehát ez se nem különleges, se nem semmilyen.
3: Tehát, mert egyébként egy csomó ilyen gasztronómiai esemény van. Van ország söre, van ország Magyarország sajtja, hogy téged egyik sem vonz, hogy itt egyébként Magyarországon kreálnak emberek olyan dolgot,
1: az vonz.
2: Magyarország sörre mondjuk érdekel.
1: Az vonz, de értsd jól. Tehát az vonz, hogy valaki kreál egy jó sört, egy jó sajtot. Ez vonz. Jó gasztronómiai terméket állít elő. Akár egy cukrász egy jó tortát. De ez az ország tortája, mondd már el az összefüggést az ország és a krémes között. Mitől válik országgá? Nem? Meg kijelentik? Simán csak egy kijelentés?
3: Ja. Mert Magyarországon volt egy verseny, és mi magyarok büszkék vagyunk, mert hogy a számunkra ikonikus alakok megválasztották, hozzáértőek. Mert
2: de nincs benne olyan, hogy valamit fel kell használnod bizonyos tájegységekből alapanyagként.
1: Igen, akkor lenne benne valami, hogy na, akkor most csak Vasmegyei ízéből, gazból csinálunk tortát. Érted?
2: Az Őrség aranyánál emlékszem, hogy ott valami az Őrségre specifikus.
3: A tökmagolaj volt.
1: Na, a tökmagolaj, az már de ez, hogy bárki mit csinálhat, és akkor én beküldöm, én ezt csináltam, egy joghurtos epertortát csináltam, egy marcipános narancstortát csináltam, melyik legyen az ország tortája, és összejön, nem tudom, öt szakács, és azt mondja, ez. Ettől még ettől mi történik? Semmi.
3: Hát szerintem pedig egyébként itt az ideje, hogy de most akkor mondom, tehát ilyen a mostaninak bíborfehérben elmondom neked, mi van benne. Tejfölös musz, rögös túró, erdei bogyós gyümölcsök, fekete ribizli bor, pirított mandula.
1: Biztos jó.
3: Egyik sem vonz úgy.
1: Biztos jó, sose választanám.
3: Akkor sem, hogyha finom. Tehát ha most hozzá...
1: Figyelj, de hozzá egy szeretet meg fogom kóstolni, de nem értem, hogy mitől ország tortája. De jó, erdei bogyós túró torta. Érted? Ennyi, nem több. Most
3: Jó, értem.
2: Mi a sztori mögötte? Van még az őrség aranyánál? Tök maggal van valami sztori mögötte?
3: Gyakorlatilag egyébként semmi, mert hogy az a sztori...
1: Mit akartál mondani? Igen.
3: Az, hogy már megvan az ország tortája, és holnaptól lehet venni, és szerintem egyébként ennek van akkora értéke, hogy igenis kóstoljuk meg, vagy nézzünk utána, mert csomó olyan torta volt az elmúlt időszakban, ami egyébként fennmaradt a cukrászatokban.
1: Gyártsunk már valami rendeset, komolyan, tényleg.
3: De mi a rendes, a dobos?
1: Hát például az Adidas cipő. Az rendes. Tehát, hogy valami, ami maradandó.
3: De azt nem eszem meg.
4: De van nem az az éjség.
2: Nem választhatják meg a cukrászok az ország Adidas-t minden évben.
3: De akkor a Gyuri, miért? A Gyuri volt borversenyen. Az jó. Az ország bora az jó.
1: Mi nincs ország bora? A borverseny megnyerte az vagy az a bor. De ez nem ország bora, érted? Tehát, hogy mi köze a mi országunknak, akár alapterületileg, akár történelmileg, akár imidzsileg, ahhoz a túrótortához. Semmi! Semmi, csak kijelentették.
3: Akkor lenne igazán, hogyha a helyi túróból, helyi alapanyagokból, helyi mindenből összeteszik, és akkor azt mondod...
1: Ha valami koncepció mentén történne, ez igen.
3: Ja, ja, ja.
1: De nincs koncepció. Mondjuk piros-fehér-zöld legyen.
3: Olyan is volt.
1: Biztos, hogy volt. Az
3: őrség aranya, piros-fehér-zöld.
1: Na.
4: Igen. Egyébként 2007 óta, most rákerestem, 2007 óta van országtortája.
1: Azóta unom.
2: És egyedül az őrség aranyát tudja mindenki, hogy volt.
3: Mert az elmúlt 10 évben, ne haragudj, azóta meg krémesen, doboson, meg nem tudom, mind nőttem fel. Én például örülök az őrségnek, meg én elindítanék egy másik tortát is a kedvenc éttermünkből, az is nagyon jó.
4: A legelső madártej torta volt. Én ezt tökre, hogyha tudtam volna, hogy
3: de jó, tudod mit?
2: Azt is értem, hogy miért lett, tehát, hogy van mögötte koncepció.
3: Mi van, nem madár? Tudom,
2: nem a madártej.
1: Jézus, a gyerekek.
2: Figyelek,
1: nagyon figyelek.
2: A madártej az nyilván egy klasszikus magyar
1: abszolút
2: ízlés.
1: Nem.
2: Nem?
1: Abszolút,
2: nem
1: is magyar? Nem, az máshol is van külföldön. Van Iriás izébe, Sodóba, azok a kis tojáshabbőzék, Floating Islands, azt így hívják. Nem magyar.
2: Akkor semmi koncepció.
3: Minden esetre én hozok neked jövő héten ezt a tortát, és kóstoljuk meg, és nézzük meg, hogy tényleg ennyire elítéled el reggelin.
1: Komolyan mondom, tényleg nem akarsz érteni? Tehát csatlakozol azon csapatok táborához, akik szövegértésből rosszak. Hát nem azt mondtam, hogy ez a torta rossz, hanem azt mondtam, hogy ez az ország tortája habverés, érted? Ez a semmi, ennek nincsen semmilyen alapja. Se történelmi alapja nincs, se kulturális alapja nincs, semmi. Ez igen. Csak ki van találva.
3: Igen, neked nagyon nehéz. Én örülök neki.
1: Nem, mi nekem nagyon nehéz? Valószínűleg ez egy jó torta lesz bogyókkal, érted? Hát, nem lehet nagyot tévedni, a bogyókat raksz tortával, tehát az nem lehet elrontani.
3: Persze, egy kis túró rá, nem?
1: Így van, ennyi. Túró meg a bogyók mennek, te is tudod. Meg kiártad a konyhafőnököd, nem?
3: Persze, ott is ezt csinál. Ez volt a koncepció.
1: Istenem,
3: ország tortája.
1: Remek. Jó, köszönjük. Ezt akartad mondani komolyan? Ennyi volt.
3: Hát most ne haragudj, hát persze, hogy bepromóztam. Egész évben erre készültek a cukrászok.
2: Én azt hittem, te készültél erre.
1: És szerintem is.
3: Egyébként én is készülök, szóval holnap megyek.
2: Holnap az évi ott lesz, mert nyitáskor valami cukrász.
1: Na, ennél szerintem érdekesebb téma jön mindjárt. Képzeljétek el, hogy a svéd egészségügyi miniszter azt javasolja a svéd vállalkozásoknak, cégeknek, hogy küzdvén az elmagányosodás ellen adjanak szabad napot a munkavállalóknak azért, hogy szociális életet élhessenek. Barátkozzanak, barátokkal közös programokat csináljanak, és ezt fizetett szabiba adják oda.
2: Zseniális, mert egyébként a magányosodás, a depresszióval, a kiégéssel ilyenekkel jár párban, és az egyébként a munkáltatónak sem jó.
1: Igen, ez már összehasonlították a cigizéssel, hogy ártalmasabb a magányosodás, mint a cigarettázás.
3: És egyébként van benne valami, mert hogyha valaki magányos, akkor a munkahelyén rosszabbul teljesít.
1: Pontosan, és ők ezt tényleg így gondolják, és bizonyos svéd cégek el is kezdték ezt, sőt, még adnak pénzt is, hogyha Gyuri elmész barátkozni, mondjuk szerdán, barátkozós napod van, mert én adtam neked Szabit, adok még pénzt is hozzá, hogy érezd jól magad.
2: Hát, és ez nem
1: ezt
2: logikus.
1: Ezt egy cég csinálja, nem viccelek, nem egy, több.
2: És ahogy ezt elmondod, már szinte logikus. Furcsa, de logikus.
1: Igen, csak az a baj, hogy mi magyarok valószínűleg visszaélnénk ezzel a helyzettel, és hogy ez egyáltalán hogy lenne tartható Magyarországon, próbáljuk ezt valahogy kitalálni. Jó, hogy vagy számlákkal, vagy szelfikkel, vagy valamivel, hogy tényleg odamész, tényleg arra költöd azt a pénzt. És nem Jack Danielsre. Vagy Hubira.
2: Mert akkor mi van? Azt is beszéljük meg.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Szamárdi, Strand Fesztivál.
4: Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forint. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Elrendelték a lengyel buszsofőr letartóztatását, országszerte várják a véradókat szombaton. Szeles időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már ma elkezdődnek az államalapítás ünnepihez kapcsolódó programok. Budapesten hagyományőrző katonai bemutatókkal, családi programokkal és koncertekkel készülnek. Holnap rendezik a mesterségek ünnepét, és a Magyar Ízek utcája is megnyílik majd. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. Eközben Debrecenben virágkocsik vonulnak végig az utcákon, Miskolcon pedig díszvilágítással készülnek. Augusztus 20-án a fővárosban este 9 órakor kezdődik majd a tűzijáték, ami ugyan rövidebb lesz a megszokottnál. A programot viszont fényfestéssel és drónsóval is kiegészítik. Az a tért a sérült zarándokok első csoportja, 21-en voltak a lengyel különgépen, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra. További 5 sérült ért rokonaik jöttek Magyarországra, és kocsival utaztak haza. Debrecenben még 3, Egerben 7 sérültet kezelnek. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a lengyel zarándokok autóbusza, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en haltak meg a balesetben. Tegnap egyébként egy hónapra elrendelték a turistabusz sofőrének letartóztatását. Országos víradónap lesz szombaton. Ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, valamint részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az uvs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. Rászorulókhoz kerülnek a Sziget Fesztiválon hátrahagyott kemping kellékek. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén mintegy 1400 használható eszközt gyűjtöttek össze a hajógyári szigeten. Egyebek mellett 190 sátrat, 200 matracot, 140 széket és 80 hálózsákot mentettek meg. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk, erős a nyugati, délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Közben az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Őrkény és a Lajos-Mizse térségek között söményt vágnak. Az 55-ös kilométertől a 66-os kilométerig az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot. A TAI-ról az úti inform. Vezessenek körültekintően.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra és 13 perc van, jó reggelt megint, szevasztod, drága barátaink, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztod!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szegedi Flóra üzeni, hogy lassan kezdi a második osztály, de előtte még dolgozunk apával, közben titeket hallgatunk, így indul a jól a napunk, puszilag titeket. Tök aranyos. Aztán, Gábor, amikor te Bon Jovival készítettél riportot, mi változott tőle? Mi maradandót alkottál vele? Semmit. De neked ez nagyon sokat jelentett, mint ahogy jelent hasonlót egy cukráznak az új torta megalkotása. Hát, figyelj, ugye te is érzed, hogy ez nem volt jó hasonlat. Hát persze, hogy nem alkottam semmit. Semmit, nullát. Ez nem maradandó. Hát én, ez a műfaj, amit csinálok, a rádiózás, az nem maradandó, az egy pillanat, az elillan. Tehát én nem magamhoz hasonlítom, én nem alkotok olyat, én csak azt mondom, és nem a cukrásszal van a bajom, hanem azzal, ezzel az elnevezéssel. A cukrász alkosson, csináljon, legyen ügyes. Az is, nagyon sok cukrász. Tehát, hogy mit nem értünk egymáson, komolyan mondom. Magyarország üzeni más angliai telefonszámról, soha nem fogod eljutni, hisz otthon még mindig az átverés, lehúzás, kisemmizés a trendi a cégek által, mintsem az emberség és egy csepp jóindulatúság. Fecó írja ezt. Na jó, ezeket az indulatokat szerettem volna rátok szabadítani, és most valami más. Igen, képzeljétek el, egy munkahely és ostor és vezényszavak helyett egy modern társadalomban valahogy mégiscsak a munkáltatók mindent megtesznek azért, hogy a munkavállalójuk jobban érezze magát. Ez egy álomvilág? Ez a Liszt csoda országban?
2: Hát lehet, hogy itt Magyarországon álomvilág, pedig az összefüggés nem áll távol, mert egy munkáltató rá tud jönni, hogy ha jól érzi magát a munkavállalóm, akkor jobban is fog dolgozni. Van kedve dolgozni, produktívabb lesz, jobban rákoncentrál a munkájára.
0: Igen, tehát nem üvöltök vele, nem leüvöltöm a fejét, hogy hanem próbálok a kedvében járni, hogy jó kedvű legyen ő is.
1: Ez így van.
0: És akkor hatékony.
1: De álomvilág lenne ezért erről beszélni.
0: Igen, na most az a helyzet, hogy itt majd jön mindjárt egy svéd példa. Ugyanis egy nagyon érdekes javaslattal állt elő a svéd kormány, illetve a svéd egészségügyi miniszter, és ezt a vállalkozásoknak javasolja. Úgy hívják egyébként a manus, hogy Jakob Forssmed, és azt mondja, hogy a magányosság jelentős közegészségügyi probléma, mert munka után nagyon sok ember teljesen egyedül magányosan tölti a szabad idejét. És ha belegondoltok, legtöbbször fogalmunk sincs arról, hogy a mi munkatársaink, a kollégáink mit csinálnak munka után, amikor elhagyják a munkahelyet, otthon mi van? Mi várja? Na most annyit még a magányosságról, mert arról szól az egész, hogy már a káros szenvedélyekhez hasonlítják, hogy annyira egészségkárosító, mint például akár 15 szál elszívott cigivel, napi 15 szál elszívott cigivel felér az egészségre gyakorolt káros hatása.
2: Hú, ez nagyon durva. És nyilván hát akár a depresszióhoz vezető út is tud lenni.
0: Abszolút.
2: A kiégéshez, fizikális tüneteket is tud egy idő után állítólag okozni, a szív- és érrendszert ki tudja kezdeni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolgok.
0: Gyerekek, most legyünk egy pillanatra komolyak, bár nem hiszem, hogy megy, hogy mi tudjuk-e azt, hogy mi történik a másikkal, amikor innen hazamegy. Tehát, hogy például tudjuk-e, hogy Risto Vévi innen kicsekkol, legyalogol a hotel parkolójába, ahol áll, hazamegy a Pilisi hegyekbe, lerakja a sluszkulcsot.
1: Így szoktam már letenni.
0: Én így alkotok maradandót.
2: És becsukódik mögötte az ajtó, és onnantól teljes csend, csak maximum a falon a kakukkos órának a hangja, hogy jár, tudod, tiktak, tiktak, és ennyi. És kész.
0: Én szerintem be sem megy a nappaliba. Én szerintem leül a konyhaasztalnál, a karjaiba temeti a fejét, majd egy pillanatra felhőköl, hogy még a tegnap elfogyasztott két üveg Moët Chandonból van egy fél, amiben van egy kis kanál, tudod, az üvegbe, hogy ne menjen ki a szénsav.
2: Trükkös.
1: Tényleg úgy mármint a kanalat?
0: Kanal. Azt előveszi, a redőnyök le vannak húzva, ne jöjjön be fény és barátságosság. És akkor azt kitölti egy ilyen vizes pohárba, mert nem mosogatta el a pezsgős poharait.
2: És elkezd folyni a könnye.
0: És zokog.
2: Igen.
1: Ti ezt gondoljátok rólam?
0: Én ezt erősen el tudom képzelni.
2: Simán.
1: Hát nem ez van pedig.
0: Szerinted, Gyuri?
2: Teljesen. És maximum tényleg még néha megint csak ránk gondolva, kimegy és leszed egy erős paprikát, de azt is így a könnyeit törölgetve.
0: De akkor vakítja a fény, akkor már napszemeget vesz föl.
2: Meg ahhoz meg kell annyi pezsgő, hogy egy kicsit megbillenjen tőle.
1: Hogy a lépcső leresek.
0: De, igen. Hát de tévéje sincs, tehát neki még Tilla és Ördög Nóra sem a barátja.
2: Semmi, csak a nyomasztó egyedüllét.
0: Nincs ki ezt szólni.
1: Ez egy, igen,
0: és alig várod, hogy vége legyen az estének, és ugye a Moéval elősegíted az estvéget.
2: Hogy már hatkor vége legyen.
0: Hogy már hatkor vége legyen az estének.
1: És annyira várom a másnapot, nem, hogy jöjjek, mert akkor újra közegben vagyok.
0: Így van, és akkor reggel lezuhanyzol, az egész nap újra kezdődik, friss vagy, igen, illatos vagy, és mosolyog.
2: És bejössz hozzánk, és eljátszod, hogy minden rendben. Aztán utána megint letörlődik a mosoly, ahogy innen kilépsz.
1: Jézusom, ha ezt valaki elhiszi, ezt gondoljátok rólam, egyébként egyetlen egy dolog igaz, ez a pohárba a kanalat tényleg így teszem, mert ez a kupak mindig beletörik, de azért nem így van.
2: De tehát... nem is kell magyarázkodni, most nem azért vagyunk itt, hanem...
0: Ja, igen, ez most nem önvallomás, nem. Ez csak azt akarjuk éreztetni, hogy mi tudjuk, Évi.
1: Ja, jó.
0: Évi, te mit képzelsz Gyuriról, ha ő hazamegy innen?
1: Gyuri hazamegy innen, hát biztos, hogy szerintem megáll egy edzőterem környékén, tehát hogy kell valami valami ilyesmi, és utána hazamegy, és nekem az a feltételezésem, képzeljétek el, hogy feltett lábbal így nyomkodja a telefonját, és
0: próbál kommunikálni?
1: Aha, csajokkal beszélget. és nem igazán kap pozitív választ. És ezzel tölti az
0: idejét. Gyurinak van egy barátnője, tehát az azért néha ott van, bár valószínűleg délután 3-kor nincs ott.
1: Hát szerintem a Gyuri azért elmondta neki, hogy ne sűrűn, gyere, mert reggel korán kelek. És akkor gondolhatod, így fenn akarja tartani ezt az imidzset, de közben meg magányos, de tart valamit.
0: Persze, hogy magányos, hát vérmagányos a csávó.
2: De úgy érzitek?
0: De ezt a magányt, ezt meditációba csomagolja.
2: Tehát el lehet ütni gyorsan. Ami az Évinek a moly, az nekem a meditáció, igen.
0: Igen. Beül törökülésbe, ilyen kis csúcsokra hajlítja a kezét, fölfelé nézi és mantrázik.
2: És este 6-kor én is belealszom a meditációba, és vége a napnak.
0: Így van. Na.
2: Igen. Jó, nyomokban tartalmazhatott, az edzőterem meg a meditáció az végül is benne volt.
0: Most képzeljétek el, csak visszatérve, Anettről van elképzelésünk, hogy ő mit csinál?
1: Hát egész nap beszél.
0: Beszél?
1: Biztos vagyok benne, hogy egész nap Csabihoz beszél.
2: Csabihoz vagy a kutyákhoz.
0: Tehát ott nincs magány.
2: Ott nincs magány. Meg szól a Kobra 11 a tévéből, tehát ott eleve nem tud magán
3: lenni. Nekem az tényleg mindig megy. A Kobra 11-et azt valóban nézem, és akkor így a kutyákhoz is beszélek, ha Pesten vagyok, ha meg lent Ászáron, akkor igen, a Csabi nyomában.
0: Tehát te akkor hagyod abba a beszédet, amikor kijut az álom?
3: 6 órakor.
0: Visszatérve a svéd ötlethez. Tehát most képzeljétek el, bizonyos munkahelyeken ezt elkezdték alkalmazni. Az egyik nagy svéd gyógyszertárlánc alkalmazottai fizetett szabadidőt kapnak, hogy a barátaikkal tölthessék az idejüket.
3: De jó.
2: Szenzációs.
3: Ez nagyon jó.
0: Igen, mi van akkor, hogyha fizetnek neked, és barátaiddal töltöd, de nincs barátod?
1: Na ez a baj.
0: Tehát igen, akkor hova fordulsz?
1: Honnan szerzek? Tehát én nem véletlenül költöztem az erdő szélére.
2: Ebben nem volt barátod? Tehát, hogy az
0: nem akarta, hogy legyen.
1: Nem akartam, hogy legyen. Aha. Így nem jönnek oda.
2: Aha.
1: Na de most az hogy oldanám meg?
2: Az nagy baj, mert
3: van
2: akkor...
3: az a pénz és szabadság szerintem, amikor az ember összeszed valakit a havernak.
2: De az még nem ugyanaz.
0: Vagy valahogy igazolni kéne, hogy tényleg a barátokkal töltöd azt az időt, amit a cég ad neked, ráadásul fizet, mert, és ezt képzeljétek el, hogy még a cég ad is pénzt arra, hogy jól érezd magad a barátoddal.
2: Zseniális, mert egyébként tudományos kutatások is vannak erre már, hogy az öregedést képes lassítani, hogyha neked jó a szociális életed, ha vannak barátok.
0: 100%. Ezt úgy hívják egyébként, hogy fedezik a barátokkal végzett tevékenységek költségeit. Tehát, hogy neked ne kerüljön extra pénzbe, ha már a munkahelyedről hazamész, hogy a barátaiddal bármilyen programot kezdesz, hanem akkor ezt fedezzék, hogy te érezd jól magad, és majd visszamész a munkahelyedre, és jól teljesítesz.
1: Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék, a svéd törvények hogy működnek, de hogy ez hogyan ellenőrzik le, hogy arra használják, vagy hogy, tehát hogy mi a...
0: A svédeknél nem kell ellenőrizni, nálunk kellene ellenőrizni. A Gyuri nagy magyar, és tényleg, te mit gondolsz erről, hogy egy svéd a barátokkal végzett tevékenység, egy svéd mit ért ez alatt?
2: Hát szerintem elmennek bowlingozni, meg bringázni, meg gondolom ilyen festőtanfolyamra, ahol nevetnek.
0: Vagy csinálnak egy tábortüzet, igen, és ilyen boton megsütnek egy lazacot,
2: igen,
0: és egy pokrócot raknak a lábukra.
2: Igen, milyen mozis esteket tartanak, meg
0: és svéd vicceket mesélnek.
2: De kemény lehet. Süteményt esznek együtt, meg forró csokit főznek.
0: Igen.
2: Szerintem ez a svéd kikapcsolódás.
0: Így van. Na de mi magyarok vagyunk, Gyuri. Már öhög.
2: Mi egy kicsit temperamentumosabban csináljuk ezt.
0: Szóval, Gyuri, hogyha neked lenne, adnánk neked egy ilyen baráti szabadnapot.
2: Aha.
0: Akkor te mit kezdenél vele?
2: Ja, hát én igazából ezt szoktam csinálni, ez a baráti szabadnap nekem a szombat. Tehát, hogy én amúgy is tartom ezt, csak nem veszem ki a munkából. Tehát ebben én
0: értem, vagyok. De a hétköznapokról beszélünk, amikor totál magányos kéne legyél, mint mi. Érted?
2: Igen.
0: És mondjuk kapnál Titusztól erre pénzt, hogy a, aha, mondom még egyszer, barátokkal végzett tevékenység költségeire.
2: De jól néz neki így a kiírásban, hogy ezt kapom. Mennyit kapok?
0: 300 eurót. Ja, nem.
3: Jó.
2: Mondhatod Fanninak
0: is. Ne viccelj, hát az szegény Fanninak nincs ekkora fizetése, nem, hogy baráti költségtérítés.
3: Egy napra.
2: Úgy fogok kitáncolni az ajtón.
0: Elvinnéd a Fanni fizetését?
2: Olyan lenne, tudod, mint ez a MTV volt, ez a boldog 18. születésnap dokumentumfilm sorozat, hogy hogy csinálják a bulit. Na, olyan lenne az én baráti.
0: Na, most olyan lenne, nem tudom, mit kapná egy 20-ast, 20 000-et, hogy csütörtökön elmentsz a barátokkal programozni, mit csinálnál?
2: Hát szerintem elmennénk szkvasolni, aztán elmennénk kajálni, és hát azért a Soproni IPA is utána azért költség.
0: Ne. Tehát azért az lehet ugye a cég feltétele, nem alkoholra költjük. Tehát nem beülünk a kocsmába is erre.
2: Tényleg?
0: Kérdezem, hát, majd mondom.
2: Úgy kezdted, hogy magyar vagyok. Most akkor mi lesz?
0: De svéd modell.
2: Jó.
0: Ikába se kapsz vodkát.
2: Csak
0: a Domusban.
2: Jó, de akkor csak elég, ha hozok róla a számlát, mert akkor megoldom. Így
0: igen, számlát, akkor a számlával kell igazolnod, hogy nem alkoholra költötted, hanem kultúrált szórakozásra.
2: Jó, hát akkor benézek a McDonald's-ba, azt a tálcákról összeszedem a számlákat, és akkor elhozom neki.
0: És azzal mit mondasz? Mi a sztorid akkor? Hogy hány, kikkel voltál hol?
2: A barátaimmal nagyon sokat ettünk. Egész délután ettünk. Hát ez belefér a smétbodába.
0: Hogy szereznél számlát? Most komolyan, mert akkor egyszer McDonald's, máskor pedig...
2: Hát meg lehet, hogy akkor bemennénk egy, mit tudom én, ilyen kézműves szakkörre, agyagozásra, és akkor mondanám, hogy üssön fel 2 alkalom agyagozást, és akkor ezt meg tudjuk oldani.
0: Te most tudnál szerezni kézműves agyagozásról számlát?
2: Van barátom, aki megoldja, igen.
0: De ami a régi számlagyáros?
2: Nem, akit te is igénybe vettél, ez nem az.
0: Agyagozásról azt.
2: Tudok neked is agyagozásról hozni, megszorulsz.
0: Tudnám az eszély számát az agyagozásnak, azt a mindenit. Évi, te hát, mihez kezdenél egy ilyen nappal? Kihez mennél? Kit hívnál át? Kit hívnál fel? Átmennél valakihez ott a faluban, vagy Budapestről hívnál valakit?
1: Figyelj, hogyha nekem azt mondaná valaki, hogy menjek, csinálják ilyet, én lehet, hogy felhívnám mondjuk a régi csapattársaimat. És akkor beszélgetnék velük.
0: Az úszó csapattársaidat?
1: Igen,
0: mert... Te őket ismered egyáltalán?
1: Hát...
0: Nem, csak víz alatt töltöttétek az időt, tehát,
1: hát
0: hogy...
1: Azért most pár nevet tudnék mondani, akiket így ismerek, tehát, hogy például Cseh Laci, Gyurta
0: Dani. Ja, hogy úgy, igen.
1: És
0: igen,
1: akkor
0: igen.
1: Felhívnám őket, mondanám, hogy nézzétek, én fizetek ma mindent.
2: Mondanád, hogy 30 évet töltöttünk a víz alatt együtt, most már beszélgessünk is.
1: És azt mondanám, hogy ismerjük meg egymást, hogy ki tehát például lehet, hogy tudnék hozzájuk fordulni, és mondjuk lehet, hogy őket. Ugye a másik, titeket nem hívnálak, aha, mert veletek töltöm az időmet. Tehát, ugye...
0: Jó, attól még lehetünk jó emberek, tehát, hogy délután is.
1: De szabad időmbe veletek legyek, az ugyanolyan, mintha itt lennék. Nem?
0: Igen, ez nem jelenti azt, hogy ez rossz, hanem magányos ne legyél.
1: Hát de
0: amikor
1: mondom,
0: csak pörög az agyad, és már azt se tudod, hogy hanyadik buborék van a fejedben.
1: Számolom, hogy hol a határ. Úgyhogy én valami ilyesmit csinálnék, vagy elmennék egyébként ilyen kutyás társaságba, és ott is ismerkednék. Tehát kutyafuttatón, és akkor mondanám, hogy menjünk el például valahova kajálni. Tehát ugye megtalálnám de ennek
2: te,
1: a körét.
2: Így tűnne, hogy te vagy a kétségbe esett a kutyafuttatón, nem? Aki minden áron valakivel akar.
0: Ja, azért Gyuri, ne felejtsük egyébként a társadalomban, nem csak mi vagyunk ilyen magányosak, akik izé, hanem mások is.
2: Mások is. Igen.
0: Tehát, hogy tök jó dolog egymásra találni.
1: Igen.
0: És azt mondja például a kutyafutatóban, tehát, hogy hasonló hobbival rendelkezők egyből tudnak miről beszélgetni.
1: Így van.
2: Igen.
0: Hát szerinted miért vannak oldtimer találkozók? Hát mert magányos emberek odatolnak egy autót, és akkor mögül előbújnak mögülre, hogy jó, itt vagyok,
2: hogy
0: jövök barátkozni.
2: Hogy leírtad a lacikát mögött? Jó, mondjuk tegyük fel, bocsi, mert én vagyok a főnököd. És megkapod ezt a szabadnapot a költségtérítéssel, hogy barátkozz-e, de én nem számlákat kérek, hanem szelfiket a programjaidról.
0: Küldjek minden nap szelfit, amikor baráti napom
2: igen,
0: van.
2: Igen, azzal bizonyos, hogy te tényleg nem elherdálod azt a pénzt, hanem arra költöd, amire kell. Tudnál-e ilyet csinálni?
0: Rengeteget nekem? Tudnék csinálni. Csináltam is neked, Gyuri, egyébként. Igen? Csináltam egy pár szelfit, jó? Nézd meg, te vagy a főnököm, és én küldök neked csütörtökről egy ilyen képet.
2: Aha. Hát nekem az gyanús ez a kép, látok vidám, egymásra furcsán nevető embereket.
0: Hát ez egyik én vagyok, azért azt mondom.
2: Ja, igen.
0: Igen, ez egy galériában nézünk egy festményt, és hárman barátaim plusz én vidáman mutogatunk egy képre,
2: igen,
0: és beszélgetünk.
2: És ez igen, hát én biztos megkérdezném, hogy, hogy mi volt a kép, ami ennyire vicces volt. Ez nevettetek egy ilyen absztrakt képen.
0: Ez de Paul Klee, mit tudom én, nyomora düsseldorfi pályaudvaron című absztrakt képe, és ezen röhögtünk.
2: És rettenetesen megnevettetett minket a nyomora düsseldorfi pályaudvaron.
0: Igen. Jó. Mit kérdezi még erről a képről?
2: Hogy hívják a párodat, aki beléd karol? Azt a párodat, aki beléd karol.
0: Ja, az Aisha. Törökökkel meg arabokkal barátkozom, ha nem baj.
2: Nem, baj.
0: Nincs kifogásod?
2: Semmi,
0: jó. Küldök még szelfit, Gyuri.
2: Jövő
0: csütörtökön ez a program. Mit látsz, Gyuri?
2: Hát focizol. Nálad a labda.
0: Nálam a labda.
2: Annyira jót nevetsz, mint hogyha életet poénját mondta volna. És a három támadó is, aki próbál leszerelni, ők is hahotáznak.
0: Igen.
2: Furcsa kép ez is. Áruld már, hogy mi a csapatod neve, ami rá van írva, úgy látom félig meddig a mezedre, mert látom, hogy csapatban játszol, team valami.
0: Az a baj, hogy csak rajtam van ilyen mez.
2: Hát igen. Tehát ők az ellenfelek, az látszik.
0: Teammates. De inkább azt nézd, hogy csodálják a labdavezetésemet. Tehát, hogy...
2: Látszik, hogy ezt a foci meccset te fizetted nekik, mert nem akarnak leszerelni igazából.
1: Igen.
2: Csak egy kis érdekes nevetnek.
0: Ez egy olyan foci, ahol végig dumálunk. Az ellenfél is, a csapattársak is dumálunk, röhögünk, és közben vezetem a labdát.
2: Szerintem Kim Jong-un focizik így, hogy nem merik leszerelni, csak kísérik.
0: Jó, van még képem. Jó. Jövő héten ezt csinálom.
2: Én érdekes, itt is nevettek. Csak itt most biciklin. Érdekes.
0: Hát hárman vagyunk az Alpokban, igen. Odáig sikerült eljutnunk abból a pénzből, amit adtál. Aha. És... Na, ki van kivel szerinted? Itt van egy férfi, tőlem balra biciklizik, tőlem jobbra egy nő, én vagyok elől, és rajtam van egyedül sisak. Aha, az Alpokban.
2: Igen, de neked van a legprofibb felszerelésed. Amúgy milyen márkájú bringád van? Mert látszik, hogy profi.
0: Decathlon.
2: Látszik, hogy te vagy a legprofibb a képen.
0: Decathlonos bringával vagyok.
2: És onnan ismered ezeket a barátaidat? Mert látszik, hogy látszik,
0: hát,
2: ők is szeretnek.
0: A Ursulát a szaunában szedtem föl. És ő meg a bátyja.
2: Úgy érezted, hogy Ursula hozzá el a bátyját erre a kis bringára?
0: Nem mondta, hogy hozzá el, hogy jön. Jön, az a baj, hogy jön. Szerintem meleg.
2: Tekintve, hogy téged hogy néz, szerintem igen.
0: Hát nézd! Az a baj, hogy ugye egy sátor van, és...
2: Ursula bátya tudja, kivel fog aludni.
0: Van még képen.
2: Van még.
0: Na. Egy hét múlva lovakra megyünk vadászni.
2: Aha, de látom, hogy inkább a két barátodra fogod a puskát.
0: Igen. Ezek úgy néznek ki, mint volt magyar politikusok. Hát a vadászok így néznek ki. És én ugye rózsaszín pólóban, de keki mellényben távcsöves puskával, és valóban volt államtitkárnő asszonyra fogom a fegyvert, pedig a lovakra mentünk vadászni.
2: De itt is tök jót nevettek, de látom az ujjad
0: a múltról.
2: Feltűnt az is, hogy az ujjad is a ravaszomban közben.
0: Menjünk tovább inkább. Van még.
2: Egy csapat kölyök kutyával egy nappaliban szintén boldog barátokkal, akik csak téged figyelnek, és rád engedték minden oldalról az összes kölyök kutyát.
0: Hát ez tévedés, ezek a barátaim egyébként a kutyaszülészetről vannak. Aha. És mi, akik egy napon szültünk kutyát, vagy hogy mondjam...
2: Minden évben összejártak, ugye?
0: És akik ott találkoztunk, és vártunk ugye a folyosón a kutyaszüléskor, és megszületett nyilván a kutyánk, hát látod, mi összetartunk.
2: Aha, ez mindig összehozott titeket.
0: Ez összehozott bennünket,
2: hát
0: így van.
2: És hogy hívják ezeket a kis kutyákat? Hát akkor nyilván tudod a nevüket.
0: Azt sem tudom, melyik az enyém.
2: Mondom, aki szájon akar csókolni éppen.
0: Nem tudom a kutyák nevét.
2: Hát azzal az úrral, aki ebben a szürke pulóverben van, miért fogjátok egymás kezét a kutyán? Ő is az új párod?
0: Az a baj, szerintem igen, szerintem ez Ursula bátyja. aki ide is eljött a kutyaszülésre. Na mindegy, elég jó alibiket szolgáltam?
2: Szerintem nagyon jó, én mindig kíváncsian várnám a következő barátos napodat.
0: Szóval én ilyen szelfikkel, amiket előre elkészítettem neked, tudnám igazolni azt.
3: Hogy mit csinálsz egy évig?
2: Ilyen szociális életet.
0: Minden hétre tudnék neked valami programot mutatni. Új barátokkal.
2: Szerintem mi magyarok ezt simán kijátszanánk. Jó, működne.
0: Szerintem is. Jó, kérdezzük meg most a hallgatóinkat arról, hát nagyon egyszerű a feladat, fejezd be a mondatot. A mondat így szól, a munkahelyem tette tönkre az életem, mert... Fejezd be a mondatot. Tehát még egyszer, a munkahelyem tette tönkre az életem, mert...
2: Hú, mennyi lesz ebből. Jó.
0: Szerintem is. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tart.

0: www.staropramenjatek.hu.
1: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Bárc, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig, a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a granddevu2026.hu-n.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Változások jönnek az iskolákban, idén is lesz kutatók éjszakája. Egy-egy szápor ma is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Vasárnaptól kezdhetik visszakapcsolni az álló turbinákat Pakson. Magyar Péter miniszterelnök arról írt, óriási küzdelem folyik az egyre apadó vízszinttel, ám az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés a hétvégétől lehetőséget ad a fokozatos újraindításra. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a debreceni tankerületi központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki. Emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak innivalót a szabadban. Egy sekély tálba öntött vízzel azonban bárki segítheti őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
9: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják. A méh nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
8: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Kifejezetten enyhe a reggel, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk, erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Közben a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kodrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Végül a 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építenek ki. Olvasható az útinform oldalán.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3.48 lesz 2 perc múlva, van egy közlekedésünk, jó reggelt, M0-ás. Soroksár felvezető, motorbaleset, mentőhelikopter a helyszínen, torlódás elég nagy, puszika nektek, köszönjük szépen. Aztán Léci, egy ekkora hallgatottságú rádióban ne röhögjetek már fennhangon, megszégyenítve azt, aki tényleg meleg, nagyon köszi. Én nem tudom, hogy ez miért volt, miért jött le így, nem azon röhögtünk, hogy meleg, hanem azon, hogy egy helyzet van, ahol én ott vagyok, mint férfi, ott van Ursula, mint nő, és ott van annak a testvére, aki meleg, és lehet, hogy engem akar. Tehát ez egy ilyen helyzetkomikum lett volna, ezt szerintem semmelyik meleg nem sértődik meg ezen, ez egy vicces jelenet volt, de ha valakit ezzel megbántottunk volna, akkor elnézést. Jó, a kérdésünk ugye az volt, hogy fejezd be a mondatot, a munkahelyem tette tönkre az életem, mert... Neked, hát neked nem volt ilyen, Gyuri, neked volt ilyen?
2: Nem, hál' Istennek, szerencsés vagyok eddig.
1: Jó, életet nem tettünk le még munkahely, legalábbis a mi életünkben.
3: Nem.
1: Tudjátok, hogy mi a legtöbb válasz lényege? Az, hogy ott becsajozott.
3: Nem.
1: De.
3: Én azt hittem, hogy a főnök lesz, vagy a pénz.
1: Hát a főnökkel is becsajozott, olyan is van.
3: Ja, olyan is. Tehát akkor a szerelem igazán, vagy az érzelmet.
2: Az, hogy megtalálta a nagy őt a munkahelyen?
1: Vagy? Ilyen is, olyan is, de nem, ez inkább megcsinálta a munkahelyen a... Uh-huh. Na jó, mondom okay, az
3: jó, esetet. Jó.
1: Mert ott ismertem meg a feleségemet.
2: Jaj, ez ilyen szellemes, nem?
1: Ez szellemes kedő.
2: Aha, igen.
1: Tehát még nem is szellemes. Aztán, sziasztok, mert szerelmes lettem a főnöknőmbe. És ez már történet. Tom szerelmes lett a főnöknőjébe, és a munkahely tönkretette az életet, tehát valószínűleg ez a szerelem ez nem.
2: Viszonzatlan volt.
1: Vagy viszonzatlan, vagy megtörtént, csak aztán, amikor szakításra kerül sor, akkor valószínűleg a munkahely, ilyen a főnöknő.
2: Hűha, az nehéz
3: van
2: helyzet.
3: Egy áldozat mindig.
1: Igen, igen. A munkahelyem tette tönkre az életemet, mert csak csinos nők között dolgoztam, háromszor nősültem, Gyuszika.
3: Mennyien irigyelhették, nem?
1: Azt milyen munkahely lehetem?
3: Igen.
2: Háromszor nősült a Gyuszika.
1: A Gyuszika. Te el tudod képzelni, Gyuri, hogy mit tudom én, így beleszeretsz Fanniba, elveszett feleségül. Nem működik kapcsolat, elváltok, de jártok tovább dolgozni, elveszett Beát. És aztán az sem működik, és akkor még szóba állna veled mondjuk Kata.
2: Iszonyat inger szegény helynek és munkahelynek kéne lenni ehhez.
1: Szóba állna veled még Kata, el tudnád venni feleségül szerinted?
2: Ez milyen jól ellen neked hárman ülnek.
3: És ráadásul a szituáció az, hogy hárman ülnek ezek a lányok együtt, egy asztal körül.
2: Hát ez hangulatosak lennének ezek a közös ebédek itt a konyhában.
1: Ha Gyuri most válna el az Anettől, akkor... Van esélye elvenni téged?
3: Dehogy van.
2: Na, a sorrendet cserélt.
1: Bocsánat. Anett, most válna az Évitől, van esélye elvenni téged? A Gyurinak?
4: Természetesen.
1: De persze, de mindenhol férjez akarsz menni ezért.
3: Neki mindegy.
1: Neked mindegy, csak vigyék.
4: Persze, csak vegyen el.
1: És a Lacika és Adi együtt vesznek el?
4: Az még jobb. Ez...
2: Nekem elrontja még ott a másik.
1: Igen. Nekem szerencsére annyira szuper munkahelyem és kollégáim vannak, hogy el sem tudom képzelni, milyen az, amikor a munkahelyet tönkre teszi az életed.
3: Tüti nálunk dolgozik.
1: Ezt,
3: az uszíban.
1: Tényleg, te tetted tönkre valamilyen munkavállalód életét?
3: Na, persze.
1: Ja. És sima kirúgással vagy mással?
3: Hát nézd, szerintem egy főnök, hogyha megvál egy munkatárst, az nem egy, soha nem lesz egy jó fej főnökként.
2: Meg az egy folyamat odaig eljutni, de tönkretevés útján
3: mentetek. Az a folyamat
2: mentetek.
3: A legjobb.
1: A munkahelyem tette tönkre az életemet, mert beszűkítette az érdeklődési körömet, és ritkábban járok társasági összejövetelekre.
3: Teljesen egyetértek.
1: Ez hogy tudja elérni egy munkáját?
3: Hát egyrészt a kizsigerelés, amit a Gyuri a legelején igen. mondott. Tehát az, hogy folyamatosan ezzel foglalkozol, további túlórákat teszel azért, hogy vagyon szerezzél, vagy több pénzed legyen.
2: Elkezdesz kiégni, és már nem érdekel semmi, csak ez az, hogy magadra csukd az ajtót, ez van.
1: A kollégáim rászoktattak az alkoholra, persze én is hibás voltam.
3: Igen.
2: Ajjaj.
1: Ez egy érdekes kör, megint csak. Tehát ez a nem tudsz a kollégai társaságban igazán részt venni, hogyha nem csatlakozol az ivási szokásokhoz.
2: Csak kérdés, hogy ez munkaközben is zajlottak-e ezek az ivási? Hát akkor ez nehéz ügy.
1: A munkaközben is, vagy munka után, ezt most nem tudom, de hogy nyilván ez egy ilyen, a tömeg visz magával.
2: Igen.
1: És ha kilógsz, akkor nem működik.
3: Ez így van.
1: Igen. Mert elcsábítottam a főnök asszonyomat, utána pedig a 17 éves lányát, Big Ray.
3: Úristen. Igen, ez nehéz ügy.
1: És ezért a munkája tönkretette Big Ray életét.
3: Hát,
1: szerintem minden joggal.
2: Csak a munkahelye hibás, Big Ray.
3: Köszönjük, hogy te mondtad ki.
1: Igen. A munkahelyem tönkre az életem, mert a főnökasszony lett a szeretőm. Ja, bocsánat, mert nem a főnökasszony lett a szeretőm, hanem az egyik kolléganőm. Gyerekek, ez igen, mondtam valós, nektek, hogy ezek valós történetek, és mind a munkahelyi szexről szól.
2: És most kiderül, hogy ebben az országban igazából semmi baj a munkahelyekkel. Tehát ezek a
3: igen,
2: legnagyobb
3: csak nem
2: ügyek.
3: Nem kapják meg azt, amit szeretnének, testiséget.
2: Ezek a legnagyobb ügyek, hogy kikit csábított el, hát akkor semmi gond itt.
1: Persze. Ez itt a legtöbb, igen. Jó, na jó, gyerekek, köszönjük szépen, van még időnk bőven arra, hogy játszunk egy Hungary Machine, és ez megmaradt egyébként tegnapról talán?
3: Igen. Tegnap előttről?
1: Tegnap nem játszottunk. Igen. Jó, tegnap előttről ez megmaradt. Hívjatok most 0620 22 22 122.
0: Ne csak hallgass! Hízd is a bocska!

0: fonda.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
2: És 8 óra lesz, 7 perc óra. Jól látod, Gábor? Szerelem beteljesedett, majd szakítás, és két nap múlva azonnali rendkívüli felmondás, Tom. Hát Tom, hát nem tudok erre mit mondani, hát észnél kell lenni, hát azért tudjad, hogy kivel fekszel le. Hát én velem lefeküdne itt, mit tudom én...
3: Ne rám néz.
2: Nem, jó, most itt hiába mutatok körbe.
4: Nézzél rám, mondja.
2: És szakítunk, hát azonnal kirúgnám.
4: Te kirúgnál?
2: Egyébként nem rúgnálak ki.
4: Na, hát
2: nem rúgnálak ki, de nyilván ahhoz kell intelligencia, hogy mind a két félről, vagy részről, hogy tudjunk tovább is együtt működni, és ezt a dolgot félretegyük.
4: Nálam van.
2: Nálam is van.
4: Jó van.
2: Akkor csináljuk.
3: Nem akarunk
4: zavarni. Köszönjük szépen, hagyjunk ki.
2: Na, Dávid van velünk. Szia, Dávid, jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok.
2: Hello, Dávid. Dávid, honnan hívsz?
5: Én Nógrád megye.
2: Nógrád megyéből ott élsz? Milyen megye Nógrád megye? Csak tegnap megyékről beszéltünk.
5: Hát szép és jó.
2: Szép és jó.
5: Igen, a megélés az nehézkes egy kicsit, de...
2: Uh-huh. Nincs sok munkahely, vagy miért?
5: Hát igen, a munkalehetőség az kevés. Uh-huh. Meg főleg a fizetések.
2: A fizetések azok országosan nem olyan jók, tehát, uh-huh. hogy...
5: Hát, de itt különösen.
2: Ott különösen rossz, aha. Igen. Jó, hát nem jó, de köszi az infót. Dávid, kezdjük el a játékot, ez tegnap volt, valaki megírta SMS-ben, azt hitte, hogy ezért visszahívjuk, mert annyira boldogok leszünk, hogy valaki megírja SMS-ben. Nem, Dávid játszik. És Dávid, mutatom neked, mehet?
5: Jó, mehet.
2: Tessék.
6: Figyelj már, ez más, ezt az érzést te is akarod. Ez zavargás most olyan édes, micsoda élet, nem lenne elég rá.
5: Na, ha jó tippelek, akkor ők testvérek. Uh-huh. És benne van a Brothers. Uh-huh. Magosi Brothers.
2: Ez az.

0: Igen, nagyon jó. Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögre, meg egy baseball sapka, és Anett adás után hívni fog.
1: Nagyon jó, nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
2: Köszönjük mi is, Dávid, vigyázz magadra, hívunk.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszi.
1: Szép napot.
2: Szia, szia, hello. Na, Gábor, a munkahely és a baráti társaságban soha nem volt kapcsolatom, az semmi jót nem hoz, idővel csak problémát hoz. Ebben igazad is lehet, ugyanakkor a másik irányal sem értek egyet, amit Évi mondott adáson kívül, hogy Amerikában nem is lehet munkahelyen szerelmi kapcsolatot kialakítani.
0: Nagyon-nagyon sok munkahelyen nem lehet szerelmi kapcsolatot, és ugye benne van a
2: jelenteni
0: szabály,
2: kell
0: jelenteni kell, szabályzatban benne van, és az is megesik, hogy akár áthelyezésre kerül, tehát megegyezés alapján valakinek valahol...
2: Áthelyezés az utcára?
0: Nem.
3: Hát
0: nem.
3: Tehát vagy
0: olyan is, és olyanról is lehet. Attól függ, mivel foglalkozik egy cég, de most gondolj bele, a titkot elárulni, vagy tönkretenni egy céget, vagy meglopni, azért nagyon sok olyan történet jöhet ki ebből.
2: De miért? Egyébként egy szerelmes pár miért veszélyesebb a cégre, mint egy egymástól érzelmileg független?
3: Igen, nekik két ember. Már érdekük, hogy mindkettőnek egy jó munkája legyen, ugyanott dolgoznak, még könnyű is, tehát hogy nem akarják ők ezt felrobbantani.
0: Hát általában nem mindig egyforma szinten lévők jönnek össze. Másrésztről, ha aláfölé rendeltség van, akkor kivételezhet mondjuk egy csoportvezető az alatta lévőbe. Nagyon-nagyon összetett szerintem.
3: A tiltás az szerintem így is úgy is túlzás. Az ember nagy részét, az élete nagy részét ott tölti a munkahelyén. Tehát később, itt tudom én, 30-35 felett hol ismerkedj, ha nem a munkahelyeden amúgy.
0: Oké, de akkor most mondok valamit, négyen vannak kettő, ebből vagy egy pár, ugye ketten vannak. Hogy teszel igazságot, hogy az a kettő neki megy a másik kettőnek? Értitek? Tehát egy adott szituációban.
3: Hát most a verekedésben nem tudom, hogy
0: nem,
3: hogy zajlik.
0: Most nyilván egy szituációban mondom, nem verekedésben. Nem tudsz igazságot tenni, mert egyszerűen összefog a szerelmes pár.
2: Ja, összefoghat két barát is, tehát hogy a Gyuri meg én, itt valaki megvádol bennünket ott kintről, mi összefogunk.
0: Nem is vádol meg titeket senki.
2: Ez oké, csak hogy a szövetség az nem csak a szerelem okán alakul ki. Szóval én nem vagyok ebben biztos, hogy ez Nem tudom.
0: Magyarországon lehet egyébként cégeknél. És hát, hogy
2: tudom, de ezért nem értem, hogy Amerikában ez miért olyan nagy tabu. Az valóban a alá fölé rendelt viszonyból, ha egy szerelmi, és aztán kivételezés, és az aggodalmas, aggályos, és akkor az valóban át lehetne helyezni a hölgyet.
0: Hát te itt volt ez a szituáció.
2: Miért a hölgyet?
3: Jó,
2: miért a hölgyet?
0: Mert ő könnyebben talál munkát, nem?
2: Nem.
0: De itt volt ez a szitu, emlékeztek? Amikor a Coldplay-es kiszkem. Ott is, hát miért volt ez a probléma?
2: Azért igen, miért volt ez a probléma?
0: Hát szerintem azért, mert munkahelyen ez befolyásoló
3: tényező. Meg ott aztán kiderültek ilyen előléptetések is, hogy abból a körből léptetett elő az úriember, aki a szeretőjének a barátnője volt, meg a szeretőjének.
2: Igen, az a baj, hogy én is előléptetném a szeretőm barátnőjét. Igen, mert emberek vagyunk.
3: Bizony.
2: Nem?
3: És fontos a szeretőd
2: barátjának. Hát Anett, te hogy kerültél egyáltalán ide? Hát te meséld el.
4: Előléptetett a szeretőm...
2: Nem, te tudod a sztorit, én nem tudom.
4: Nem, hát én hogy kerültem ide? Hát én a végül is úgy, hogy a Gyuri megbetegedett, és akkor kellett, hogy...
2: A Gyuri révén, érted?
3: Ez egy előző rádióban volt.
4: Igen. De az egész csapathoz így kerültem.
2: Mindenki?
4: És...
2: Mindenki?
4: Mindenki.
0: Nem hiszem el.
2: Igen. Jó. De baj, nem kell elmondanod.
4: De nincs olyan, amit el kellene, vagy amit itt
2: vannak. Lényeg, hogy itt vagy.
4: Igen, szerintem.
3: Ne foglalkozunk a múlttal.
4: Jó, de...
2: Spondja rá, egyébként.
4: Nincsenek ilyen piszkos dolgok benne.
0: És szívesen.
4: Aj, Évi, ne add a lovat alá. Ne mondani akarom a híreket. Most.
3: Hogy felébredt a nepügyet?
2: Igen.
0: Dolgozni akar.
2: Na jó, gyerekek, jövünk vissza egy olyan témával, ami szerintem mindenkit érinthet, aki valamilyen módon használja a közösségi médiát, és ez a kommenteknek a büntethetősége. Ez az egyszerű összefoglaló címe mondjuk. Képzeljétek el, hogy ugye miután ezt mindenki tapasztalja, most már nem csak a celebek, hanem a civilek is, hogy milyen undorító, mocskos módon jelennek meg az ő posztjaik alatt kommentek, őket ilyen vagy olyan módon ócsárolva, akár olykor megfenyegetve, és teszik mindezt azért, mert ezek az emberek, akik amúgy egyébként tényleg ilyen kis múlja hülyék a valós életben, azt hiszik, hogy itt anonim kis sarkukból bármit megengedhetnek maguknak.
3: Pedig egy kattintással ott van a fényképük, a családi állapotuk, a közös fotók, még a barátok, ismerős is, tehát mindent lehet róluk tudni.
2: És ez, képzeljétek el, azért téma most, mert hogy igenis a jog fellép már velük szemben. Fel lehet őket jelenteni. Nagyon komoly büntetéseket is kaphatnak, és hogy ez pontosan hogy néz ki, és ez szerintem mindenkinek a érdekel, hogy ezzel foglalkozzon a jog, hogy ez hogy működhet, ezt beszéljük meg dr. Old Gergely ügyvéddel. Magyarán, hogyha egy sértő vagy egy fenyegető posztot olvasok magammal kapcsolatban, akkor emeljek az ügyvédhez, és mi a teendő? Hogy tudom kideríteni, hogy ki ő, ki az a személy a poszt mögött, és milyen bírósági eljárás alá tudom vonni?
3: Igen, egyáltalán milyen posztok azok, amiknél már ott lehet a fejemben, hogy hoppá, hát csilingelni fog a kassa.
2: Ezt is meg fogjuk beszélni, tehát örüljetek, akik ócsárolva vagytok, ezen egy pénzt is kereshettek, hívjuk dr. Old Gergely ügyvédet.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláros cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevúl családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Vasárnap elkezdhetik visszakapcsolni az atomerőmű turbináit. Idén is lesz kutatók éjszakája. Ma még 30, holnap már 36 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Vasárnaptól kezdhetik visszakapcsolni az álló turbinákat Pakson. Magyar Péter miniszterelnök arról írt, óriási küzdelem folyik az egyre apadó vízszinttel, ám az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés a hétvégétől lehetőséget ad a fokozatos újraindításra. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már a nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak, hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanságok okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
11: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
10: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk, erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint élénkül a forgalom a Budapest környéki és a nagyobb városok környezetében lévő utakon is, de egyelőre jó tempóban, különösebb fennakadás nélkül lehet autózni. Az M0-as autóút teljes szakaszán is egyenletes a jármű mozgás, mind a két irányban. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell ki. Készülni. Közben Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt megint, szevasztok, drága barátaink, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Na, látom, hogy sokan izgatottak itt a téma kapcsán. Itt valaki azt írja, és ez egy jó felvezetés SMS-ben. Hát igen, régen vidéken busszal kellett átmennünk a másik faluba, házhoz szaladni a pofonért, meg pár K anyázásért. Ma már elég egy pusztuljel komment is. Változik a világ.
2: Bizony.
0: Tehát ezeket az indulatokat, ha ki akartad élni, már nem élted ki, mert nem ültél fel a buszra, és mentél el a szomszéd faluba, vagy nem szomszéd faluba, a fővárosba, vagy egy külföldi városba, hogy valakit, a te célszemélyedet elküld az anyjába, vagy ócsárold.
1: Így van, hát ez most ez leegyszerűsítették.
2: Ott van a világ a szobádban, vagy a telefonodon, nem is kell a szobádban lenni. Telefonon, és azzal veszekszel, és annak írsz bármilyen mocskolódást, akinek akarsz tulajdonképpen.
0: Így van. Tehát a szomszédnak épp úgy, mint Taylor Swiftnek, de tényleg, igen, ez normális?
1: Nem. Ez nem normális, és ez a világ így nem normális.
0: Abszolút, és az a baj, hogy a legtöbb, aki ezeket csinálja és követi, követi, tehát hogy kommentel, az azt gondolja, hogy a közösségi médiában következmények nélkül bármit megcsinálhat bárki. És ez egy téves gondolat, mert valóban ránk szabadították a közösségi médiát mindenféle törvényi háttér nélkül, de ma már azért ez változik.
2: Kicsit olyan, mint a vadnyugat annak idején volt. Tehát, teljesen. Hogy egyszerűen itt nincs szabályozó még egy csomó minden, és az ember is azt hiszi, hogy bármit megtehet azért, mert ez az interneten zajlik. És ez már rég nem így van.
0: Így van, és ezért tombolnak is még mindig, tehát ezt a jog már megalkotta, már megvan, de a felhasználók még nem tudják, és tombolnak továbbra is tényleg, mintha nem lenne holnap. És az a vicc az egészben, hogy egy picit gondolkodna, akkor rájöhetne, hogy tényleg egy kattintás, és sok minden kiderül az adatlapjáról.
1: Igen, hogyha nyilván valós az adatlapja, de hát azért rá lehet keresni, és utána lehet nézni, hogy ő kicsoda, micsoda, hol dolgozik, vagy éppen milyen életet él.
0: Na most olvastunk egy cikket, és ebben azt olvastuk, hogy egy ügyvéd megszólal, hogy már itthon is nagyon súlyos jogi és anyagi következményei lehetnek a sértő kommenteknek. Szóval, hogy tényleg ez és olyan vicces, hogy, amit az előbbi ti is mondtatok, hogy mi, hogy nem is gondolnak arra, hogy egyébként simán kideríthető, hogy ki az. Mondok egy példát, ez egy aranyos, kedves példa. Valamelyik újság írta, hogy mit tudom én a gyönyörű párommal. Uh-huh. Így és így. És erre az egyik komment alatta az volt, hogy múltkor előttem álltak a Spárban, gyönyörű, hagyjuk már. Igen. És akkor a párom elkezdte nézni, hogy ki az, aki ezt írja. És meg volt a fotója, te egy ilyen zsíros, hurkás nyakú faszi, manus, érted? Az, tehát tényleg, aki ha mögöttem állt a Spárban, akkor azért én undorodtam tőle. Érted? És ő írja, az a gyönyörű, hagyjuk már. Mi ezen hál' Istennek röhögünk. De gondolj bele, hogy ő ott áll ez a csávó, olvas ezt a cikket, volt szerencséje vagy pehje, hogy mögöttünk által, és van véleménye. És ezt a véleményét úgy gondolja, hogy ezt most ki kell tennie.
2: Bizony.
0: És ez nem egy olyan dolog, amit most itt lehetne perelni, vagy ilyesmi, nem tartotta szépnek a párom, oké. Semmi gond, de hát mi se őt. Tehát megnéztük, hogy ő hogy néz ki. Tehát sokkal inkább.
2: Okay. De valószínűleg ő ugyanígy a véleményét fontosnak tartja más ügyekben is, hasonló habitussal, hasonló energiákkal.
0: Valószínűleg még intenzívebb energiákkal ő kommentel mást is, igen. Na, szóval, de ez teljesen ártatlan. De nagyon sokszor előfordulnak már ugye fenyegetések, életveszélyes fenyegetések, becsületsértések. És szerencsére ezt már a jog nem hagyja annyiban.
2: De nekünk sincs, szerintem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem nincs igazán fogalmam, hogy egy kommentben mi számít becsületsértésnek. A fenyegetés még azt értem, de azt, hogy mi az a szintű fenyegetés, amivel már kell, vagy lehet mit kezdeni akár jogi úton, és azt se tudom igazából.
0: Jó kérdés, tehát a sértés és a becsületsértés nem ugyanaz. Hogy a sértés egyáltalán annak van-e jogi következménye, vagy nincs? Tehát ez a ronda vagy, mint a bűn, az a sértése,
2: az,
0: vagy
2: azért már becsenghet-e a kassa?
0: Igen, nem igen, tudom. Igen. te se vagy annyira a közösségi médián.
1: Fenn vagyok, de amióta például mondjuk itt dolgozom, én egyáltalán nem olvasok kommenteket, mert én tudtam, hogy hova jövök, és tudtam, hogy az embereknek lesz véleményük, és egyáltalán nem érdekelt, de régen nagyon nagy hatással volt rá. Tehát engem bántott, hogy azt mondták, hogy csúnya vagyok, hogy kövér vagyok, hogy szőke vagyok, hogy buta vagyok, mind bántott.
0: Kit ne bántana? Hát hogy ne?
1: Igen, és hogy az a baj, hogy nem állsz le velük vitatkozni, mert akkor az ő szintjükre süllyed, de nagyon bántó és sértő.
2: Van egy mondás egyébként, ami mellett érdemes a közösségi médiában is élni, hogy az idiótát úgy kell hagyni, ahogy találtad. Mert hogyha elkezdesz vele foglalkozni, akkor igazából csak magadat húzod fel, és nem fogsz rajta változtatni. Tehát kénytelen vagy egyszer megtanulni elmenni mellette teljesen.
0: Igen,
2: teljesen.
0: Akkor ugyanolyan jól eső lenne jól megalázni.
1: Jaj, de jól esne.
0: Köszönöm. Hát én ezt szeretem.
3: Igen, én is. Én ugye viszonylag sok negatív SMS-t vagy üzenetet
0: kapok. Téged úgy sajnálok, mert komolyan mondom, a legártatlanabb, legcukibb, legjóindulatúbb lány vagy ebben a házban, most komolyan mondom.
3: Köszönöm szépen.
0: És amikor kapod a gyalászkodó üzeneteket, és te ezeket a szívedre veszed.
3: Hogy ne venném, tehát, hogy amit az Évi is mondott, hogy igenis rosszul esik, főleg egy nőnek szerintem, és megnézem, és akkor látom, hogy bocsánat, hogy őt még a jóisten is veri, tehát, hogy a képe alapján. De mégis
0: hogy gondolja egyébként valaki, hogy a külsődre ír véleményt, amikor ő maga úgy néz ki, mint egy darab szar.
3: Igen. De
0: és az ír a te külsődre, ez hogy lehet? Mondjátok már meg!
3: Külsőre, hát én az rengeteg mindent kaptam, hogy nincs gyerekem, ugye ez is probléma, hogy...
0: Ez milyen bántó.
3: Igen. Akkor az, hogy a magánéletem, tehát, hogy kit használok ki, hogy feküdtem ki a munkámat. Tehát ilyenek is jönnek, és azért ez nagyon nehéz így megemészteni.
0: Elhiszem, abszolút elhiszem. Na, gyerekek, van egy jó hírünk. Ilyen kommentekkel szemben, ha ezek rágalmazóak, becsületsértőek, fenyegetőek, esküszön pénzt is lehet keresni. Itt van néhány mocskolódó komment, amit itt találtunk, egyébként ez civil embereké, tehát nem celebritások kapták ezeket, civil embereké. Zsuzsa XY 2. Egy igazi lelki toprongy vagy. Ezt így valaki valakinek.
2: Ez így egy üzenet kis vita közben, így egy ilyen hír alatt.
0: Ferenc, te egy nyomorult megélhetési parazita vagy.
2: E két sorral lejjebb, ugyanaz alatt a hír alatt.
0: Engem sem egy iparművész tervezett, de te és a pasid mindent felülmúltok. A bányában feljön a szén tőletek.
2: Nyaralós kép alatt. Egy pár.
3: És ettől ő neki jobb napja lesz.
1: Igen.
3: Ez a legrosszabb. Az
0: valakinek, egy ismeretlen embernek, igen, a külsejét becsmérli valaki, aki egyébként saját bevallása szerint sem egy Adonis, vagy egy Vénusz, de az ő még ezért te és a párod olyan rondák vagytok. Ezt akarja valaki tudatni, igen, egy idegen emberrel?
3: Igen.
2: Többenet. Maga, igen, ahogy levezeted a logikát, is szürreális.
0: Ez teljesen az. Ez elmebetegség. Ez abszolút elmebetegség. Mondjad, valamit akartál, Évi?
1: Igen, az, hogy és látod, következmény nélkül arra, hogy nézel ki. Érted? Tehát, hogy nem tudsz ellene tenni. Így nézel ki. Szólhatnék anyukáméknak, hogy ebből csináltak volna mást. Szóval annyira durva, Gábor, és általában mindig a külsőre jön a sztori. Meg a munkásságodra, az meg a másik. Tehát én például azért nyertem, mert nem indult senki.
0: Na. Na, a következő. El sem tudom képzelni, hogy téged valaki valaha megszott.
1: Ez tuti nekem.
0: Röhögő emoji, elképesztő kognitív diszonancia, még egy röhögő emoji. Tamás, véleményem szerint maga egy patkány. Menjen sokszor koncertre, és tolják tele a sejét a toj-toj mögött. Ez egy vita volt egy nyári rendezvényről.
1: Ez nem
0: Hallod? Menjen sokszor, és tolják tele. József 2. Akadna meg egy szálka a torkotokon.
2: De ezen a képen baráti társaság fotózta magát, ahogy strandon esznek, és
0: hekket.
2: Igen.
0: És ezért akadna meg egy szálka a torkotokon. Várjál, István, tudom, melyik városban élsz, előbb-utóbb úgyis utolér a végzeted.
2: Hoppá, ez már más.
1: Ez viszont bölcsesség.
2: Ez már más stílus, egy kicsit.
0: Vagy Miklós javaslata, verjük meg, és el van intézve.
2: Ő egészen direkt.
0: Egészen direkt. Magyar állampolgárok, akik nem ismerik egymást, egymásnak üzenik ezeket.
1: Nagyon.
0: Gyerekek, mi van itt?
1: Igen.
0: Mi van itt? Szóval, a lényeg az, hogy rengeteg kérésünk van, hogy tényleg ezekkel szemben lehet-e jogilag fellépni, lehet igen, hogy tudjuk megállapítani azt, hogy milyen kommentel szemben lehet és mivel nem, mit lehet ezzel keresni? Keressünk egy kis pénzt, itt van velünk a vonalban dr. Old Gergely, ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Na, Gergő, kezdjük most itt a gyakorlatnál. Tehát mondjuk van itt egy komment, amit mondjuk én kaptam, megkereslek téged, te vagy az ügyvédem, mert ez a hozzászólás engem nagyon bánt, és szeretnék bármit is tenni ellene. Milyen folyamat kezdődik el ezzel? Leülünk, megnézed, és mi történik?
4: Előtte még annyit hadd mondjak el, hogy szerintem itt 3-4 szintet kell elkülöníteni mindenkinek a fejébe, mielőtt még az ügyvédhez megy, vagy az ügyvéd is ebben fog tudni segíteni. Az első, amikor a komment az bántó, de még jogszerű. A másik, amikor már nem jogszerű, de még nem büntetőjogi kategória, és a harmadik pedig, amikor a büntetőjogi kategórián belül már egy minősített, akár az internetes agresszió esetét.
0: Igen, de ezt ugye a civil ember nem tudja megkülönböztetni saját magát. Tehát az a bántó, de jogszerű, hát ezt veled kell megbeszéljük.
4: Így van, ezért bejöttek, és ezt fogjuk először vizsgálni. Hogy az, amit leírt, az jogilag bármilyen szempontból minősül-e, vagy sérte bármilyen olyan védett jogtárgyat, vagy jogérdeket. Ilyenek különösen a becsület, az emberi méltóság, a jó hírnév, illetőleg a zaklatás, fenyegetés, esetlegesen internetes agresszió esetei.
0: Gergő, amit itt az előbb hallottál, itt felsoroltam egy párat, ezek között van olyan, amivel már lehetne foglalkozni jogilag?
4: Igen, abszolút, majdnem mindegyik olyan volt, wow, hogy alkalmas a becsület csorbítására, akár már rágalmazás esetét is, vagy rágalmazás, vagy becsületsértést is kimeríti. Az utolsó kettőnél, ahol meg már erőszakos cselekmények is bejönnek a képbe, ott pedig azokat mindenképpen sokkal-sokkal komolyabban kell venni, és nem szabad elmenni mellette.
0: Na jó, akkor ott ülünk egymással szemben, megállapítjuk, hogy itt van olyan, ami jogsértő. Hogy és ki keríti elő az illető? Tehát ugye, ahogy én elmondtam, hogy mi megnéztük, hogy ott van a hurkás zsíros tarkójú férfi, aki mögöttem állt a spárban, tehát tudjuk, hogy ki ő. Jobb esetben tudjuk, hogy ki is valós adatokat adott meg, tehát hogy ez kinek a dolga, a mi dolgunk, vagy a hatóságé kideríteni, hogy ott a másik oldalon ki ül?
4: Akkor járunk el a legjobban, hogyha amikor megtörténnek ezek, észleljük ezeket a kommenteket, akkor azt azonnal mentjük és képernyőfotót készítünk róla. Nem csak ezt az egyetlen egy kommentet, hanem érdemes az egész esetleg beszélgetés, vagy hírfolyamot, vagy kommentfolyamot lementeni, mert ugye a bíróságnak is nagyon fontos lesz az, hogy mi és milyen kontextusban és összefüggésben hangzott el, illetőleg, hogy ez egy egyszeri eset, mert a ronda vagy önmagában például még nem lesz elegendő egy becsület sértése, viszont ha ez egy célzott és tartós támadás és folyamatosan visszatérő, akkor az már meg fogja valósítani akár az zaklatás bűncselekmény fogalmát is. Tehát elsődlegesen mi segítjük mindig a hatóságokat, arra kell felkészülni, hogy nem biztos, hogyha nem tesszük meg ezeket a mentéseket, minél több tényt és adatot tudjuk átadni a hatóság részére is, hogyha olyan szintű minősítést ér el, hogy ez már bűncselekmény, és ráadásul közvádas bűncselekmény, akkor a hatóság tudjon nyomozni relevánsan. Alapban, ha csak polgárjogi eljárásokról beszélgetünk...
0: Hát többnyire igen.
4: Igen, nagyon-nagyon-nagyon vékony a határ.
0: Okay.
4: Ahol nagyon vékony a határ, hogy ez már büntetői kategória lesz, illetőleg vagy csak polgárjogi. Tehát én egy sérelemdíjat kérek, esetleg pluszban kártérítést is tudok majd kérni. Mindemellett még el tudunk indítani egy büntető eljárást is, tehát az egyik nem zárja ki a másikat, mehet ez egyszerre. De nagyon sok esetben a bizonyítást azt nekünk kell elvégezni, főleg a polgárjogi kategóriák esetében, illetőleg a magánvádás kategóriák.
0: Világos, de a polgárjogi esetében ugye az, hogy most mi mindent elmentettünk, vélhetően valós az adatlapja, ott azért még a lakcíme nincs meg. Ugye ha a bíróságra viszem az ügyet, akkor a bíróságnak ki kell értesíteni az ellenfelet is, hogy jelenjen meg. Én ezt hogy tudom kideríteni?
4: Hát az a baj, hogy az álprofiloknál mi sehogy.
0: De ha nem áll profil, akkor sincs benne a lakcíme szerintem.
4: Ha nem áll profil, akkor a hatóságnak joguk van kikérni az esetleges elérhetőségeket, de ugye nem kötelező megadni a közösségi médiákban, nem ellenőrzi senki, hogy az valós lakcím lesz-e. Nyilván, hogyha nem tudjuk megállapítani ki az elkövető, akkor ismeretlen tettes ellen fog zajlani az eljárás, és ma attól függően, hogy ez milyen fokú és milyen súlyú, átmegy-e a közvádba, attól függően a nyomozó hatóságok megteszik, vagy nem tudják megtenni.
0: Tehát elképzelhető, hogy én igazat kapok a bíróság előtt ismeretlen tettessel szemben, de annyit már nem tesz bele a, nem tudom, bíróság, vagy nyomozó hatóság, vagy bárki, hogy előkerítse az illetőt.
4: Nem is tudja. Tehát, hogyha ő egy kamu profillal, egy hamis névvel, egy hamis címmel.
0: Nem. Tehát valóssal, tegyük fel. Igen, a kamuval nagyon nehéz. Nyilván nem fogok IP címek után rohangálni, mint a tech, de Ez világos, de hogy valós adatot adott meg, de ez a lakcíme nincs ott, a telefonszáma nincs ott, csak mit tudom, egy e-mail cím vagy ilyesmi. Akkor is hoppon maradok, nem?
4: Hát sajnos nagyon sok esetben nem tudják előkeríteni, így van. Amikor elér viszont egy bizonyos szintet, mondom, ha olyan túlzásokba esik, és átmegy esetleg a zaklatásba, vagy internetes agresszióba, akkor viszont biztos, hogy a földön ahol is elő fogják szedni.
0: Uh-huh. A fenyegetés az már gondolom egy büntető kategória.
4: Abszolút.
0: Büntetőjogi kategória. Akkor már őt elő fogják keríteni, ugye?
4: Egészen bizonyosan. Ott már lefolytatnak egy komolyabb nyomozást, mert ugye ott már a testi épség és az élet is esetlegesen veszélybe kerülhet, és mint ahogy látjuk, nagyon sok esetben akár robbantásokat és merényleteket tudnak megelőzni azzal, hogy már szűrik az interneten is, és nagyon komolyan veszik, és felderítik azt, hogy ki honnan mit ír.
0: Gergő, ha csúnya vagyok, azt írja valaki, akkor ezzel tudok mit kezdeni? Vagy ez még nem merít ki semmit? Egyszer ronda vagyok, mint a bűn.
4: Önmagában ez az egy, ha ezt egyszer leírja, ezzel még nem, ez egy nagyon sértő vélemény. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ha észreveszik, hogy ez visszatérő jelenség, és többszörösen egy célzott támadás, vagy egy esetleges lejáratunk kampánynak az eleje, vagy egy része, akkor már igen.
0: Tehát és akkor ez minek, akkor már zaklatásnak minősül, hiszen meg ismétlődik azért?
4: Egyrészt azért, másrészt ott már a becsület, meg a jó hírnél, meg az emberi méltóság is sérülhet, tehát ott már át tud ugrani a ronda, vagy folyamatos ronda, vagy leírás, egy akár zaklatásba is, meg a becsület sértése is már, meg a méltóság sérelmére is alkalmas lehet.
0: Mit lehet keresni ezzel? Ezt nevezzük bárminek, kártérítés, fájdalomdíj, nem tudom, lehet, hogy van egy harmadik jogi szó erre, de mennyit lehet egy-egy ilyen kommenttel keresni?
4: Nincsen sajnos beárazva, tehát a bírói gyakorlat is nagyon-nagyon eltérő, ugye, amikor az alapvető jogok az emberi méltósághoz való jog és a többi sérül, akkor ott egy sérelemdíjat tudunk érni elsődlegesen. Ennek az összege, ez mozoghat 200 000 és 2 millió forint között, nagyon-nagyon sok tényező múlik. Ha bizonyítjuk, hogy ezzel kárt okoz, mert mondjuk mi nekünk egy olyan internetes felületünk, megjelenésünk, profilunk van, olyan követőtáborunk, hogy ezzel már valós kárunk is keletkezik, és ezt a kárt be is tudjuk, tehát meg tudjuk mutatni, hogy ez ilyen és ilyen hatást eredményezett, akkor a sérelemdíjon, az esetleges büntetőjáráson kívül pluszban még az okozott kárt is kell, hogy térítsen.
0: Itt valaki írja, ezt valószínűleg ők kaphatták, ez falu, te hülye unva, ha nem tetszik a flexelés, költözz el, tehát ez falu, te hülye unva, ha nem tetszik a flexelés, költözz el, majd segítek. Ez egy falu csoportban íródott, és ettől még cifrábakat is. Ez egy érdekes mondat.
4: Igen, ez nagyon. Tehát az első része, ugye, az egy minősítés már mindenképpen, az a becsület sértése, alkalmas tény vagy állítás. Itt mondjuk megjegyezni, hogyha lehetséges, és ha közérdekbe áll, akkor ha bizonyítják a valós tartalmát, akkor felment a bíróságra.
0: Tehát, hogyha valóban prostituált panaszkodott flexelésért, akkor ez de amúgy meg ez becsület sértés. És ott van a másik fele.
4: És a másik fele, hogy akár már segítek is, ha ez egyszer és egy mondatban valósul meg, én azt gondolom, hogy itt még nem valósul meg ezzel olyan jellegű zaklatás, bűncselekmény vagy fenyegetés, hogyha ezt még egyszer leírja, és ezt erőszakosabban tesz, hogy ha akarod, ha nem, oda megyek és elköltöztetlek, ott akkor az meg komolyabb.
0: Igen, valaki írja, hogy én csak politikusokat szoktam ekézni, de oldaltól függetlenül. Tehát most politikai oldaltól függetlenül gondolom.
4: Igen.
0: Itt szokták ugye mondani, persze most itt a civilek nevében beszélünk erről a témáról, de mégiscsak szokták mondani, hogy hát közszereplőnek sok mindent el kell tűrnie politikusnak, közszereplőnek azt, hogy tehát, hogy a komment szekcióban neki valóban többet kell eltűrnie, inkább így kérdezem.
4: Igen, így ez a kialakult joggyakorlat, és így is fogalmaznak a törvények, de azt jelenti, hogy mindent. Ugye közszereplőnek minősülnek a közhatalom gyakorlói, politikai szereplők, a társadalmi befolyása, a bírók, akár mint ti, meg vannak az akaraton kívüli közszereplők, akik csak ideiglenesen hirtelen válnak egy befolyásoló, tömegbefolyásoló tényezővé. Ha a bíróság megállapítja, hogy ő közéleti szereplő vagy közszereplő, akkor nekik a tolerancia küszöbüket saját magukba is magasabbra kell tenni, de ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell tűrni. Tehát az emberi méltóság védelme az ugyanúgy fennáll, a becsületsértés és a rágalmazás főleg, tehát a rágalmazás az első, ha az nem valósul meg, akkor vizsgálják a becsületsértést esetlegesen, azok velük szemben is egy nagyon-nagyon komolyan vezendő dolog, illetőleg ugye ott a jó hírnév sérelmével is kell foglalkozni, mert ott meg az sokkal súlyosabb tud lenni, mint egy sima átlagembernél.
0: Uh-huh. Valaki azt mondja, 2016-ban Németországban egy férfi a Facebookon azt kérdezte, hogy nincs senki, aki Merkelt lelője a migráció miatt. Ezt az embert megkereste az RTL, feljelentették, bíróság 8000 euróra és egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.
4: Hát teljesen egyetértek is vele, igen, erre is vezették be, január 1-től van egy új bűncselekményünk, és ez az internetes agresszió, ami ezeknek a zaklatásoknak egy külön minősített esete, hogyha halállal vagy különös kegyetlenséggel járó bántalmazással, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, vagy fenyegetést jelöl meg, az már egy külön minősített eset, és nem csak simán a fenyegetés vagy a zaklatás bűncselekményében teszik bele.
0: Gergő, utolsó kérdés, és szerintem most mindenki megtalálta egy picit röviden a választ arra, amit ő keresett, hogy ha úgy döntök, hogy ezt most ennek után akarok járni, akkor hova forduljak először? Valaki írja, hogy elment a rendőrségre, és a rendőrség ott mit tudom, hogy kioktatta, hogy nem. Rendőrséghez forduljon-e, közvetlenül bírósághoz egy ügyvédet keressen meg, mi a legjobb útja, módja?
4: Én azt gondolom, hogy az a legjobb, ha az ügyvédet keresi meg, és az ügyvéddel közösen be tudják lőni, hogy ez melyik kategóriába tartozik, és hogyha azonnali beavatkozást igényel, mert tényleg az élete, testi épsége vagy a jó hírnek olyan szinten veszélyben van, akkor sokkal hatásosabban fognak tudni eljárni és föllépni közösen, mint egyedül. De elsődlegesen azt tanácsolom, hogy mindenki azonnal mentse képen, ne menjen bele az internetes háborúba, meg kommentharcba, mentse a képernyőket, teljes kontextusba kell majd a bíróságon és a rendőrségben is feltárni és bizonyítani, és hogyha ezt nem, mert nagyon sokszor törlik ezeket a profilokat utána, még ha beazonosították a személyt is, ha nincs ez meg, akkor utána már nehezen lesz ez visszahozható.
0: Nagyon köszönjük, én szerintem adtunk egy kis erőt sokaknak, hogy igenis érdemes. Köszönöm. Érdemes legalább megkísérelni, legalább egy ügyvéddel egy konzultáció, mert nem lehet hagyni, hogy ez ennyire büntetlenül
4: egyetértek mindenki.
0: Tovább. Jó, Gergő, nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer.
4: Köszönöm.

0: Tehát, hogy fejlődjünk annyit szerintem a kutatásokkal, keresésekkel, és hogy az interneten keresztül is bárkit megtaláljunk. Mert az IP cím, tehát mindenki egy szám, mindenki megtalálható.
1: Mindenki egy szám, tudod. Csak ezt hogy tudja, én hogy tudom megcsinálni?
0: Nem tehát, tudom, de ha tech meg tudja, akkor az ex szerint valaki meg tudja.
1: Tech sok mindent tud, amit én nem tudok.
2: Speciális képességek vannak ott.
0: Igen. De hát akkor hozzuk már le ide, mert már a régi római jog nem működik.
2: De nem tud hackerbe átmenni az ember azért, mert most kapni fog egy-két ilyen
1: kommentet. Nagyon-nagyon régen, ez talán a 2000-es évek elején volt, akkor le lehetett tölteni olyan szoftvereket ingyenesen egyébként, ahol az IP címet, ha beütötted, én akkor ezt rendszeresen csináltam. Tehát kaptam egy e-mailt valahonnan, ott azt meg akartam tudni, hogy honnan van, ott bementem valami almenübe, ott kimásoltam az IP címet, igen, beleraktam ebbe a programba, és ő leszűkítette, nem utca házszámra, de kerületre, körzetre leszűkítette, hogy honnan jött az e-mail.
0: Ezt elmondod, hogy kb. Hány éve volt?
1: Hát ez egy ilyen 20 éve.
2: Kérdés, hogy ezek ma működnek-e még?
1: Szerintem nem. Nem az a baj, hogy nem. És egy Facebook posztról hogy szerzed meg az IP címet? Meg tudja csinálni egy hacker, de egy hétköznapi felhasználó nem.
0: De én nem hétköznapi felhasználó, hát foglalkoztasson a rendőrség vagy a bíróság, nekem mindenki. Ja,
1: hát nekik van ilyen emberük, de nem foglalkoznak vele.
0: De foglalkozunk, mert most ebből több ügy van. Mint
1: nekem mondjuk is a legnagyobb aggályom, bocsánat, legnagyobb aggályom az, hogy a hollétét, kilétét hogy derített ki.
2: Főleg, hogyha kamu profil, amit a Gergő is mondott.
1: De nagyon sokan nem kamu profilból csinálják, nagyon bátran.
0: Persze. Igen, nagyon sokan bátrak, de kamu profilt is. Szerintem a világon mindent ki lehet deríteni. Hát egy olyan rendszerben...
1: Hát meséltem nektek. Hát nálunk jelentkezett egy informatikus, aki valamelyik céget, nem tudom, állandóan mindenféle fenyegetés és becsmérlő és ócsároló és Facebook posztok a különböző profilokról. Igen. És kiderült, hogy egy Békés Csabai tanárnő nyugdíjas. Sok álprofiljával, mert egy hacker utána ment.
2: Igen. Szerintem egyszerűen nem tud lenni, nem tud most jelenleg lenni akkora kapacitás, hogy ilyen energiával utána menjenek az utolsó utáni deronda vagy kommentek
0: is. De valahol
2: is
0: egyszer meg kell állítanunk, és erre kellene nagyobb erőt fektetni.
2: Mindig sokkal lassabb, ami utána alakul, vagy felelősségre vonás alakul, mint maga a történés. Hmm. Igen, pár év.
1: Itt valaki a német kancellár elleni SMS-sel, vagy mi ez, bocsánat, Facebook poszttal kapcsolatban valaki azt írja, a német kérdezett, nem fenyegetett. Na látod, ez az, amilyen álbiztonságban hiszed magad, ez bizony fenyegetés. Tehát az a kérdés, hogy nincs-e valaki, aki lelője, az fenyegetés.
2: Lehet, hogy burkolt, De még az sem.
1: Izgi volt ez, de kérdezzük meg a hallgatóinkat. Biztos, hogy van köztetek olyan, biztos, hogy van egy csomó nagy Facebook meg Insta harcos. Nagyon sok komment huszár van köztetek. Hogy írd már meg, ha küldtél már olyan kommentet valahova, amit később nagyon megbántál. Kinek küldted és mi volt az üzenet, ez érdekel. Tehát küldtél egy becsmérlő, ócsároló, fenyegető akár kommentet valahova, valakinek, kinek küldted, miért küldted, és miért bántod meg?
2: Gyónjatok.
1: Gyónjatok, így van, ez az a nap. Az a nap. 0620. 22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30.000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150.000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. augusztus 3-ai

0: december 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Országszerte várják a víradókat szombaton, veszélyben a méz utánpótlás. Ma még 30 fok alatt lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét múlt kedden választotta meg az országgyűlés 140 igen szavazattal. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladatellátása. Országos víradónap lesz szombaton. Ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, valamint részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az uvs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. Rászorulókhoz kerülnek a Sziget Fesztiválon hátrahagyott kemping kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén mintegy 1400 használható eszközt gyűjtöttek össze a hajógyári szigeten. Egyebek mellett 190 sátrat, 200 matracot, 140 széket és 80 hálózsákot mentettek meg. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak innivalót a szabadban. Egy sekély tálba öntött vízzel azonban bárki segítheti őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
6: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
5: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és olyanként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Élénkül a forgalom a Budapest környéki és a nagyobb városok környezetében lévő utakon is, de egyelőre jó tempóban, különösebb fennakadások nélkül lehet autózni. Tudtuk meg az Útinform-tól. Közben két autó ütközött össze Vas vármegyében a 8704-es jelű Rába hídvég Kisúnyom összekötő úton. A 8-as kilométernél az utat lezárták. Kerülni nagy kitérővel Rába hídvég felé lehet. Végül az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 2 perccel. Nagyon örülök, hogy őszinték a hallgatóink, és leírják azt az SMS-t, illetve azt a helyzetet, amikor ők ócsároló, becsmérlő, vagy fenyegető SMS-t küldtek, vagy bocsánat, kommentet. A legdurvább, amit elküldtem üzeni valaki politikus szerűnek, egy fogad legyen, de az is fájjon, vagy hord nyakláncon. Hori Gabi, 65. Megyek tovább. Technikailag 1 másodperc megtudni az IP címet. Ez bárki meg tudja csinálni. Jogosultsága csak a technek van.
2: Hivatalosan én nem nézhetem meg, vagy nem tudhatom meg, ez azt akarja jelenteni.
1: Szerintem megtudhatod, ez nem jogellenes IP címet megtudni.
3: Nem tudom, de biztos, hogy aki elvégezte ezt a számítógépes egyetemet, bárhogy hívják, ezeket a zseniket, hát az mindent tud.
1: Persze. Jó reggelt, sziasztok, témátok valóban húsba vágó és lépéseket igényel, személyes véleményem viszont az ilyen nyomorult érzelmileg gyökér embertársainkban vajon mit ér el bármilyen büntetés? Végtelenül elszomorító és belegondolni is rémület, hogy e fajta megnyilvánulás tesz teljesebbé bárkit is, szép napot. Hogy mit, bármilyen büntetés? Szerintem sokat. Tehát a pénzbüntetés az mindenkinek fáj.
2: És ezek az emberek általában nagyon gyávák. Tehát már amikor szemtől szembe kéne, vagy amikor már nagy nyilvánosságot kap az ő tahóságuk, attól már nagyon félnek. Ez. Tehát ha egy picit is megérzik, hogy következménye van, ó, többet az életben nem
1: csinál. Ez így van. Így van. Szóval ér. Sziasztok, internetes zaklatás áldozata volt a fiam. Elmentünk a rendőrségre, ahol a rendőr arrogánsan lebeszélt a feljelentésről, azzal az indokkal, hogy nekik akár hónapokig vagy évekig kellene nyomozni ebben az ügyben. A gyerekben az fogalmazódott meg, hogy nem fordulhat a rendőrökhöz, ha bajban van, üzeni Dalma. És ezt nagyon-nagyon sajnálom. Igen. És én csak azt tudom remélni, hogy a hozzáállás javul. Nem egyik napra a másikra, de fokozatosan javul. Igen. A rendőri hozzáállás.
2: Biztos vagyok benne, és ahogy szépen haladunk előre az időben, és egyre nagyobb tendencia lesz az ilyesfajta bűncselekmények, meg az ilyesfajta problémáknak a felderítése, annál jobban fog átállni a rendőrség is ezekre valószínűleg.
3: Hát de nagyon lassan megy.
1: Azt kérdezzük a hallgatóktól, hogy milyen kommentet írtál bárhova is, amit aztán később nagyon megbántál. Nem tudom, hogy megbánásból vagy büszkeségből írja valaki ezt. 16 évesen egy cigány bűnözésről szóló YouTube videó alá kommenteltem, hogy az ilyeneket szaporítanám, a kicsiket ketté, a nagyokat négy felé vágnám. Pár évre rá letiltott a YouTube miatta. Én azt tudom csak remélni, hogy ezt, amit ide leírtál nekünk, ezt megbánva írtad le, valóban a felhívásunkra válaszoltál, hogy ezt megbántad. Tehát, hogy ilyet, pontosan az ilyet nem kell és nem szabad, hogy tűrje a közösségi társadalom, és az, hogy a YouTube letiltott, az a legkevesebb.
2: De évekre rá.
3: Évekre rá,
1: én nem tudom, hogy ez hogy és miért, és ez hogy jön össze. Teljesen mindegy is. Tényleg azt remélem, hogy ezt megbánva írtad.
3: Hát én is. Nagyon
1: komoly. És ez a baj. Tehát, hogy lehetsz te bármilyen is, lehet bármilyen véleményed, bármilyen bűnözésről, lehetsz akár rasszista is. Privátban. De hogy ezt még terjeszted is, ezzel ez nagyon nagy baj. És ez egyébként bárki más, aki hasonlót ír bármilyen bőrszínű embertársára, az szerintem bűn.
2: Igen, abszolút. Igen.
1: Abszolút. Sziasztok, volt feleségemnek és új párjának írtam annó fenyegető és becsmérlő trágár kommenteket. Nagyon megbántam, mert inkább meg kellett volna köszönni a srácnak, hogy elvitte a volt nejem. Ez még 2020-ban volt, most már boldog vagyok, hogy elvitte. 15 éve a weboldalam vélemény aloldalát szórta tele egy konkurens negatív véleményekkel. Egy hacker segített kideríteni, ki az. Nem mentem rendőrségre. Bocsánatot kért, adott némi fájdalomdíjat, de ezeket a módszereket megint csak nem ajánlom senkinek, már elévült, virágelvtárs. Tehát megkereste személyesen.
3: Nagyon.
1: Igen. Sziasztok, én Anettre küldtem bántó üzenetet, és megbántam, mert elég a maga baja, mert azóta is minden olyan zavaros körülötte, Péter.
3: Hát,
4: és folytatja.
3: És folytatja, igen.
1: És folytatja, és Péter próbáltuk felhívni, hiszen itt a telefonszáma Péternek.
2: Igen, gondoltam, hogy tök jó.
1: Hogy beszéljük lenne. Meg, kérdezzük igen. Meg, mi az, ami zavarta Anettben, miért küldött bántó üzenetet számára, miért gondol bármit is róla, vagy miért gondolja azt, hogy belelát a magán, vagy a szakmai életébe.
3: És?
1: Péter nem vette fel a telefon, nem beszélt velünk.
3: Fú, de kemény csávó.
2: Ez is pontosan az ilyen kommentelőknek a jelleme.
1: Ez pont ez. Azért mondom, hogy ez egy nagyon jó példa.
3: Nagyon jó példa. Itt volt a lehetőség. Szemtől szembe Anettel mondja el, amit ő akar. Itt vagyunk mi békítőnek. És akkor leírja, és utána megint még fel sem meri venni. Na ez a bajom. Ilyen emberek írogatnak.
2: Csak kontextus is olyan lett volna, hogy már megbánta. Oké, de akkor nézzünk a mélyére. De még így sem.
1: Nézzünk a mélyére. Miért írta akkor? Miért bánta meg? Mitől lett jobb ember?
2: Igen.
1: És itt lett volna lehetőség ezt elmondani. Nem. Tehát pontosan ez az anonim gyávaság, ez jellemez benneteket. Itt van a telefonszáma egyébként.
3: Nem érdekel.
1: Nem, csak mondom, hogy...
3: De annyira jellemtelen, nem?
1: Tehát ezért mutattam meg nektek.
3: Zseni.
1: Egyszer a volt barátnőmnek küldtem. Ugye emlékszel a kedvenc számunkra? Egyszer megtalállak még. Majdnem agyonvertek miatta, ezt nagyon megbántam.
2: Igen, hát ha a barátnő nem emlékszik erre a közös számra, akkor ez egy burkolt fenyegetés.
1: Szerintem is. Igen. Én sok becsmérlő üzenetet küldtem lovásznak. Egyszer válaszolt, és le is tiltott. Nem értette meg, ha már bent van a rádióban, akkor az egészet egy sónak fogja fel, és ne sértődjön meg. Nem tudom, mit küldtél a lovásznak, de ez nem így van. Tehát nem így van, hogy azért, mert bent ül a rádióban, ő akkor ezt fogja fel úgy, hogy bármit a fejéhez lehet vágni. Nem.
3: Igen,
2: 6 és 10 közötti időszak a show. Az ő magánélete, meg az, hogy te beírogasz leveleket, az nem a show része.
1: És a show alatt is, tehát, hogy nem vagyunk kötelesek mindent eltűrni.
3: Igen.
1: És ez épp úgy érvényes a Lovász Lacira, vagy bárki másra. Tehát miért? Azért, mert bennül a rádióban, tényleg ez egy logikus vélemény, ez egy logikus következtetése, akkor... hogy bennül a rádióban, akkor én becsmérlő, ócsáruló üzeneteket küldtetek a szemét, vagy a külsejét illetően.
2: A 24 óra bármelyikében megdobhatom egy narancssal, citrommal, banánnal, amivel akarom. Igen. Tehát ez nagyjából az, mint a középkori cirkusz.
1: Hú, de érdekes. Remélem, hogy tudtunk tükröt állítani egyik másik elé.
3: Nem.
1: De van, aki megbánóan írta.
3: Szerinted igen?
1: Szerintem van, aki igen.
3: Remélem.
1: Igen.
3: Remélem az a három. De nem azért, és tényleg, én mérhetetlenül csalódott vagyok ezen a Péteren. Péter volt.
1: Hogy ja. Legyen, Péter írt újat.
3: Na, mit írt? Na,
1: őszintén sajnálom, nem tudok mit mondani, azóta is zavar, ne haragudj, Anett Péter. Nem. Péter, az lett volna jó, ha ezt elmondott szóban.
3: Hagyjuk.
1: Lehet, hogy Anett olvasta, és lehet, hogy aznap te egy nagyon-nagyon kellemetlen, rossz délutánt, estét okoztál neki.
2: Biztos vagyok. Igen.
1: Lehet, hogy magába fordult, lehet, hogy totálisan elszomorult, és nem mondta senkinek, a párjának se, nekünk se. Ezt te okoztad, Péter. Uh-huh. És köszönjük, hogy leírtad ezt, hogy zavar, és megbántad, de legyen ilyenkor annyi bátorságod, hogy ezt akkor Anettnek személyesen is elmond. Mint ahogy akkor volt annyi bátorságod, bátortalanságod, gyávaságod anonim módon ezt leírni kommentben. Ez a nagy baj ezzel az egész műfajjal. Már ennyit, pont, vége. Befejeztem. Milyen most?
3: Szerintem a voga.
1: Te aztán nagy műsorvezető vagy. Azt a mindenit, hogy fel tudsz konferálni egy program, egy újabb műsorszámot.
2: Szerintem meg vagyunk, nyomd meg a gombot, és kész.
1: Szerintem a voga.
0: Ez a Bocskor, a Red

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Már áldozatai is vannak a szabadtéri tüzeknek idehaza. Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség. Egy-egy zápor ma is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Vasárnaptól kezdhetik visszakapcsolni az álló turbinákat Pakson. Magyar Péter miniszterelnök arról írt, óriási küzdelem folyik az egyre apadó vízszinttel, ám az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés a hétvégétől lehetőséget ad a fokozatos újraindításra. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már a nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak, hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanságok okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
11: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
10: Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten, kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom. Sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Két autó ütközött össze Vas vármegyében a 8704-es jelű Rába hídvég Kisúnyom összekötő úton. A 8-as kilométernél az utat lezárták, kerülni nagy kitérővel Rába hídvég felé lehet. Végül az M43-os autópályán Csanádpalota felé, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtó ágát ugyancsak zárva tartják. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Tudtuk meg az útinformtól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 10 perc van, jó reggelt, megint szevasztok. Hello, drága barátok, itt vagyunk, itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Reggelt. Sziasztok.
0: Na, egy pár SMS, sziasztok, volna egy kérésem, be tudnátok mondani, hogy aki az M5-ösön megy nyugatra, tehát Budapest felé, mindegy, hogy milyen rendszámú vagy nemzetiségű, menjen ki a külső sávba, mert azt is feltalálta valaki, üdvözletel Dániel. Jó, hát ezt nem biztos, hogy értik a külföldi rendszámúak, de elmondtam. Bocsi, amikor a Pasaréti téren voltatok, egyszer adtál 2000 forintot, pedig csak gratulálni akartam, adás előtt volt, akkor jött a voga is. Mit? Gratulálni akartál, és adtam 2 rongyot? Ez hogy?
2: Még mindig van ez a fizetős statiszta történet?
1: Igen, mert mi gratulálunk a Gyurival.
0: Ez jó. Sziasztok, és azzal mi a helyzet, amikor egy kommentre vagy véleményre te élő adásban egy ország előtt lebunkozod, idiotázod, vagy betegnek nevezed a kommentelőt? Az nem merít ki semmilyen elítélendőt? Nem egyszer volt rá példa, nem bántani akarok tényleg, de legalább te mutass példát. Biztos nem emlékszel, mert felháborodottságodban kikicsúszik a szádon, de akkor is megtörtént nem egyszer. Jól mondod, válaszként. Én soha senkit nem ócsárolok, vagy sértek becsületében úgy, hogy nem támadott ő engem meg. Tehát, hogyha ő megtámad és ír egy olyat, amire egyrészt én lehetek indulatos, tehát legyen már jogom indulatosnak lenni. Kettő, én azon kevesek közé tartozom, aki nem tartja szentnek a hallgatót. Tehát a hallgató egy ember, aki részt vesz valamilyen játékban, amit hallgatásnak nevezünk, egyre inkább kevésbé, vagy egyre kevésbé merül ki ebben, hanem ugye részt akar ilyen-olyan módon venni, és amikor a személyemet, vagy a becsületemet valaki megtámadja, akkor én arra reagálok. És reakcióként ilyen előfordul, és ezt én teljesen rendben lévőnek tartom, mert a hétköznapjaimban is ilyen vagyok. Szóval nem nincs olyan, hogy nekem, neki szabad, nekem nem szabad. Nem, amit neki szabad, azt nekem is szabad.
2: És aki SMS-t ír, az ezzel azt üzeni, hogy ő ki akar lépni a színpadra. Hát
0: így
2: akkor
0: van.
2: Viszont ne csodálkozzon, hogyha egy pillanatra a produkció része lesz, így vagy úgy.
0: Így van. És ott volt Péter, aki ugye Anettet becsmérelte a saját bevallása szerint kommentben. Ki akartuk hívni a színpadra? Gyere Péter, hát hajolj meg. És Péter nem vállalta. És ez az, ami egyébként a legtöbbjükre, legtöbbetekre jellemző, akik ilyen kommenteket írtok.
2: Így van, és az SMS-ek is általában a legdurvábbak mindig név nélkül jönnek. Nem írja ide, honnan vagyok, ki vagyok, igen, ez a véleményem. Dehogy is, onnan valonnan bujkál. De mi látjuk ezébként a telefonszámokat.
1: És néhányszor megpróbálunk felhívni egy jó vagy egy jó SMS-t, ami mondjuk egy kicsit polgárpukkató. Már nem vállalja, mert el kell mondani. Pontosan. De te itt ülsz és vállalod. Tehát azért itt, mi nézzük már meg a különbségeket is, ezen felül még sok más különbség.
0: Pontosan, egyébként hadd mondjam el, hogy itt ebbe beleillik ebbe az egész sztoriba, amit ugye dr. Old Gergely ügyvéd úrral megbeszéltünk, hogy nálunk már járt a rendőrség is. Tehát amikor például, ahogy a Gyuri jól mondja, hogy igen, a telefonszám itt van nekünk, amikor SMS-t kapunk, hogy volt olyan SMS, amely kapcsán a rádióvezetőség úgy döntötte, hogy a rendőrséget bevonja, és volt nyomozás ez ügyben. Csak azért mondom, hogy ezek... Nyilván nem a sértő SMS-ek, mert azokon túl vagyunk. Meg egyébként én tiltom is, tehát hogy akkor már az többé vissza nem jön. De hogy ami már fenyegetés szintű, ott már mi is bevonjuk a hatóságokat, minden gond nélkül.
2: És komolyan is veszik.
0: És komolyan is veszik, így van. Jó, ennyit erről, jöjjön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, Vokci! Hello, hello!
5: Hello! Boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok mindenkinek! Á, Istenem! Kedvenc filmem, ha nem tudom, mi volt a pontos neve a filmnek, a Top Show, vagy sok, nem tudom.
0: Az a Rózsa Gyuri filmje volt.
5: Nem. A izé játszott benne, a Néma Bob, meg a mit tudom én kicsoda.
2: Jé, és Néma Bob visszavág, arra gondolsz?
5: Azaz, igen, az. És akkor annak az a vége, hogy elmennek izét a komment előtt verni. Vaj, az de gyönyörű, becsengednek is, csak kirángatják, és rugdossák. Ez a film utolsó 5-10 perc erről szól. Na, gyerekek, egyébként Évi nagyon jól komment.
0: De várjál, kedves Bocskor Gábor, remélem beolvassátok. Érdekes módon most nagy kabáttal vagy, de a napokban mégsem mertél kimenni az állatvédők elé. Akkor nem volt olyan nagy a szád, akkor valahogy nem álltál ki az álláspontod mellett. Üdvözlettel Lázár Zsolt Szegedről, csak hogy Lázs név nélkül küldöm. Lázár Zsolt Szegedről, te itt voltál a Hegyalja úton? Csak kérdezem. Vagy ott dekoltál Szegeden, és onnan megint a kis szegedi lakásodból küldöd az SMS-t. Nem tudtam róla, hogy itt vannak. Nem mentem volna ki akkor sem, mert nem kezdek olyan párbeszédet valakivel, aki nem érti, hogy mi történt a rádióban. És nem fogok se bocsánatot kérni, sem meghallgatni valamit, aki nem érti, hogy miről szólt ez a beszélgetés. Tehát, az a válasz a legeslegfontosabb, amit most még egyszer elmondok neked, nem tudtam, hogy itt vannak. És senki nem szólt nekünk, és ez a dolga egyébként a biztonsági szolgálatnak is itt lenne a recepción, és mindenki másnak, hogy ez a műsor ez ne legyen megzavarva. Tehát nem tudtam róluk. Azt mondták, jönnek még egyszer. Lehet, hogy voltak, lehet, hogy nem tudom.
2: Igen,
0: de az nem úgy megy, hogy párbeszédet kérek, audienciát szoktak kérni a pápától is. Az vagy megadja, vagy nem.
2: Ja, tévé sem úgy működik, hogy most bevonulok, és akkor beülök a híradóba, és elkezdem mondani a magamért.
0: Pontosan. Tehát,
2: hogy ez nem.
0: Pontosan. Tehát, hogy erről ennyit. Csak hogy lásd, hogy én beolvasom az SMS-edet Lázár Zsolt Szegedről. Igen, bocsánat, Volga, félbeszakítottalak.
5: Ó, semmi, van még valami?
0: Nem, most eljössz a csótányokkal.
5: Jó, Voga és a csótányok, igen. Na, szóval, már nem is tudok izgalmas lenni ezek után.
0: Hát figyelj, azért csótányokkal, én mondtam a Gyuriéknak kora reggel, hogy azért nekem volt tapasztalatom.
5: Jó van, hát akkor beszéljünk továbbra is a csótányokról. Eddig is arról beszéltetek, úgyhogy semmi gond.
0: Igen.
5: Ha már sértegetjük egymást. Egyébként az állatvédők, emlékszel, engem is feljelentettek egyszer piszkosul. Istenem.
0: Valóban a teknősökkel kapcsolatban volt valami?
5: De igen. Volt egy megjegyzésem, ami rajzfilmben illő humoros izé volt, legalábbis én annak tartottam, mások nem. Nekem a tököm tele van a PC világgal egyébként, úgy nagyjából rendesen.
0: Igen.
5: Na szóval... Igen, és ezek után nekem utána ácsolnom kellett különböző ilyen madáretetőket is kiaggatnom, és utána kijöttek az újságírók.
0: De mi volt, bírósági döntés, vagy valami ilyesmi?
5: Persze, hát ilyen izé volt.
0: Ja,
5: ilyen, hogy is mondj, érzékenyítő videókat kellett csinálni.
2: Simogattál?
5: Látványosan szerettem kellett az erdei állatokat. Majdnem elzavart a Galapagos apám, hogy izé, hogy csókolgassam a teknőcöket. De mindegy. Szóval, tudjátok, miről beszélek. Na, a lényeg az, hogy csótányok. Na, gyerekek, hát ez a világ csodái. Csak úgy elmondom. Na, figyelj, nekem is volt csótányos élményem, hát szokásosan kolesz, bicikliztem a folyoson, és rám nyitott egy barom a szekrényajtót, és egy marha nagyot estem, és dühönbert, már többször megvertem, nem akartam többször bántani, mert azzal fenyegettek, hogy kirúgnak a koleszból. Pedig csak ágyra járó voltam, én nem is voltam koleszos. Na, a lényeg az, hogy fölrúgtam egy szemétkosarat. És abból nem hogy csótányok ugrottak elő, hanem egy úgynevezett csótány szövet. Tehát nem volt közöttük rés, hanem egy egybe mozgó barnás-fekete lapocska indult el a talpam alatt, majd fel a lábszáramon. Tehát olyan horrorisztikus volt, hogy egyszerűen nem tudok szabadulni, még ma sem, ha eszembe jut a gondolattól, és képzeljétek el, hogy a talpam alatt, tehát gördeszkáztam, vagy mi az is, érted? Szörföztem a folyosón, a csótányokon. Szóval az valami olyan borzasztó érzés volt az életemben. Pedig hát ugye nem rettegek a bogaraktól, mert megfogom, nézegetem, stb. Hát egy csomó futrinka lőtt már szemen a vizéjával, a taknyával, meg a váladékával. Szóval nekem
0: De nem így védlem a gyerekkorod azért.
5: Ez valami borzalmas volt. Tehát ez álmomban néha előjön ez a kép, ahogy. Uh-huh. És a horrorfilmben is használják ezt a jelentet, tudod, mikor millió bogár szaladgál rajta. Na mindegy, és akkor még nem tudtam, hogy ezek mit tudnak, ezek a rohadékok. Na, neked milyen csótányos ízéd?
0: Hát nekem ugye reggel elmondtam a Gyuriéknek, de elmondom még egyszer, amikor a 13. kerületben laktunk, de ez még 70-es, 80-as évek, akkor olyan szinten fertőzött volt az egész lépcsőház, hogy mi úgy éltünk, hogy amikor este valami miatt kimentél és felkapcsoltad a villant, akkor az biztos, hogy 3-4 csótány az rohant valamerre. Tehát, hogy ez egy megszokott dolog volt, és ha benhagytál mit, egy krumplit a spájzban, akkor azt, ha kiemelted, az tele volt csótánnyal. És a másik, amikor Berlinben már kollégista voltam, és egyszer arra ébredtem, hogy az arcomon mászik át egy, az emeletes ágyon egyébként, szóval, hogy az
5: akkor a fogad között szlalomozik, az jó. Igaz.
0: Igen, olyan még nem volt. Szóval, hogy ez volt, tehát, hogy nekem is egy traumatikus élmény, és állandóan eszembe jut.
5: Na, hát szóval a helyzet a következő. Azért, ha megvizsgáljuk a fajszámot, tehát hogy hány faja van a csótányoknak, 5000 fölött van egyébként. Uh-huh. És képzeljétek, ennek a 99%-a tök hasznos, és az ökoszisztéma része, tehát ők marha nagy lebontók egyébként az élővilágban.
0: De az a baj, hogy a mi élelmiszerünket bontják le? Tehát, hogy...
5: Nem, az másik, ezek nem érnek ember közelbe, tehát oda sem mennek.
0: Aha.
5: Pár tucat csak az, aki az ember közelségét kedveli, és minket részesít abban az előnyben, hogy minket hogy látogat és kedvel, és ezek közül a két legfontosabb, ami ismerünk, ez a német csótány és az amerikai csótány. Az amerikai csótány az inkább a csatornák környékén szórakozik, a német csótány pedig kimondottan a lakásainkban és az ember közelét szereti. Na most egy-két adat, amitől elájultam, hogy ezek miket tudnak. Például olyan érzékelő szőrök vannak rajtuk, vagyis ilyen érzékelő, úgy is mondjam, radarkák, amelyek a légnyomás változást úgy tudják meg, a szélmozgást, vagy a légmozgást úgy tudják érzékelni, hogy a másodperc 10 000 része alatt tudnak reagálni rá, tehát irányt változtatni, eltűnni, stb. Tehát a villanyfelkapcsolás az csak addig tart, hogy felkapcsolod, aztán már el is tűnt a francba. Tehát látod, hogy ott van, és már el is tűnt. Tehát még egyszer, a másodperc 10 000 része az, ami a reakció ideje. Ez valami eszméletlen. Na most, addig, amíg felkapcsolod a villanyt, és látod, addig nincs baj, amikor eltűnik. Csak aztán, amikor felkapcsolod a villanyt, és nem tűnik el, az azt jelenti, hogy annyira rohadt sokan vannak, hogy nem tudnak bemenni oda, ahonnan előjöttek, már ott már annyian vannak. Tehát a rosszabbik, amikor látod őket, amikor fölkapcsolod a villanyt. Egy másodperc alatt a testnek az 50-szeresét tudja megtenni, az azt jelenti, mintha egy ember 300 km/h tudna futni. Azért ez egy jó tulajdonság. Uh-huh. A lapos és rugalmas testével a test méretének a 20%-nyi nyílásába befér. Aztán a test súlyának, amit én ugye tapasztaltam, a test súlyának a 900-szorosát bírja el nyomásban.
0: Téged felemelt a csótány?
5: Igen, felemelt. Többen. Egyébként Afrikában is volt egy ilyen élmény.
0: Nagy csótány volt. Igen, elvitte a papucsot.
5: Az. Ráléptem a crocsommal, és a crocsomnak éreztem, hogy nyomja a talpamat a crocson keresztül, érted? Az a rohadék, és ugye, és spárga. Tehát mentem le izébe, a spárgába, frankon, mert az egyik lábam ott.
0: De ez amikor a vogály picit túloz. De már nekem is úgy mesélte másnap, hogy engem odébb vitt a csótány. Tehát, hogy ő szörfözött a crocsában, úgyhogy csótány volt alul. Szóval azért vakci...
5: Nem igen. Tudtam eltaposni, nem érted, hogy átnyomta a papucsomat, és nem, és leszartam, ment tovább, érted? Tehát mintha mit se tettem volna. Én azt hittem, hogy ezért széttaknyozom ott, vagy mit tudom én, érted? De semmi. Na a lényeg az, hogy ez a 900-szoros nyomás, ez olyan, mintha egy 70 kilós illető 63 000 kiló nyomást bírna el. Tehát 63 000 kilót ráteszel a hátára, vagy a mellkasára, és ott és fekve nyomás, érted? És bírja. Mindenevő. Na most a mindenevő, az ember is mindenevő. Na de. Ez még a papírt is meg, tudod, hajszál, bőr, papír, ez nem probléma neki. Egyébként, hogy én fölrúgtam, az is papírkosár volt. Tehát nem is almacsutka meg, ez csak sima papírkosár volt. És ez a mindenevő is azt jelenti, hogy még a nitrogén és különböző kőolaj származékokat is le tudja bont, megeszi, érted? Tehát olajat, fáradt, pakúrát iszik a rohadék, érted? És közben röhög rajtunk. Ha nagyon éhes, megeszi a saját ürülékét, sőt, ha nincs kajája, akkor feleklendezi, ami benne van, és azt is visszaeszeget.
0: De jó fej!
5: Ugye? Igazi asztaltárs, nem?
0: Hát ez hihetetlen.
5: Aztán, igen, még egy Michelin csillagos étteremben nagy lehetne vele aratni. Na aztán, de hogyha még ez sincs, akkor a fajtársait is, vagy azoknak a elhullott részeit, vagy darabjait, vagy tudom, meszi azt is. Tehát az sem probléma. Vagyis hát egyszerűen nem lehet, a csótányt nem lehet éheztetni. Na, mondjuk így, hogy Isten igazából. Hát és a csoda az még benne a következő.
0: Az atomháború? Mondd már ki!
5: nem az atom, az atomháborút, azt letoljam az érzélet, ugye már, jó, tudjuk, mindenki tudja, túléli a sugárzást, megvittem, az semmi.
0: Semmi, az atomháború semmi.
5: Na semmi, nem, atomcsapás, ugye már, az első helyen volt. Na, hanem az immunrendszere, apám, az valami eszméletlen. Tehát amikor te lefújkálod mindenféle szarra, lehet, hogy egy-kettő megdöglik belőle. De, képzeld el, egy generáció után tud alkalmazkodni és kiteremelni olyan génváltozatot, amivel ellenáll annak a méreganyagnak.
0: Egy generáció?
5: Egy generáció. Wow. Na most elmondom, hogy a német csótánynak az ivarváltása, vagyis hát a szaporodása mondjuk, az mondjuk olyan 6-8 hét. Tehát 6-8 hét alatt az új generáció már olyan genetikai készlettel rendelkezik, amire előveszed a egy hónapja vásárolt fújókádat, és szart sem ér. Tehát újat, ja, eddig az idegmérgek közül ilyen 56-ra tesztelték, és 56-ot már röhögve kivédett, genetikailag kiküszöböli, valamint olyan antimikrobiális anyagokat is, meg antibiotikumot is tud termelni, amivel egyszerűen ezeket kivédi. Tehát gyakorlatilag a csótány elpusztíthatatlan.
0: De akkor mi van a csótányírtással? Mert az tud szisztematikusan jól működni.
5: A csótányírtás az egy olyan dózisú méreganyaggal foglalkozik, amit persze állandóan változtatnak, és az olyan, mint hogyha téged elásnának egy cián erdőben, érted? Tehát,
0: értem, tehát nem jó.
5: Igen.
0: Szóval, ez nem jó. Igen, a csótány.
5: Nem, úgy csináljuk, hogy először ásnak egy marha nagy gödröt, azt telerakják ciánnal, és abba ásnak egy kisebb gödröt, és abba tesznek bele téged, érted? Hmm. Körülbelül ilyen. Na. Adnak egy szívószálat, persze. Tehát a lényeg az, hogy az olyan drasztikus megoldás, hogy azt nem tudja kivédeni senki. De az sem mindig, azt is meg kell néha ismételni, tehát az sem mindig hogy is mondjam.
0: Ja, persze. Csak ugye azt mondják, hogy az olyan méreg, hogy nem az a lényeg, hogy ott azonnal megöli, hanem be is viszi oda a járataiba, igen, és akkor a többit is megöli. Igen. Meg minden.
5: Ja.
0: Igen.
5: Ezt szeretem, mert hangyában van is ilyen, és azt nagyon
0: igen,
5: imádom.
0: Igen.
5: A kertben úgy sétálok, hogy mind a két oldalomon van egy ilyen, az övembe becsatolva, és mindenkinek, akivel hangyákat találkozom, megszórom és megkínálom ezzel, hogy vidd haza édes a kis társaidnak, hogy ő rohadnál meg. Na. Békén hagyják a levéltetveket. Na hát röviden ennyit.
0: Hát köszönjük, Vokcika, köszönjük szépen. Imádunk. Úgy tűnik, hogy találkozunk is a hétvégén. A Gyuri ezt rebesgette.
5: Az úgy tűnik, az mennyire?
0: Igen, valószínű.
1: Majd kiderül.
5: Az úgy tűnik, az igen valószínű.
0: Igen valószínű.
2: Nem rajta múlik, János, én annyit.
5: Egyenlő igen valószínű. Jó.
0: Jó?
5: Oké. Ha nem vagy nagyon feldobva a szentségét.
0: De, hát fel vagyok dobva. Hát én, hát nem, hát én attól vagyok feldobva, hogy téged látlak, a többit látom nap, mint nap.
5: Ja, értem.
0: Na jó, van, Vokcika, csőkutya, találkozunk, mondjad?
5: Hát majd kiutáljuk őket. Na, jó van, oké.
0: Jó van, csőkutya, puszi.
5: Sziasztok.
0: Szia. Na, jó reggelt, száll oda nekik Gábor, aki befordul a pofon utcájába, az ne sírjön, eltalálja egy-két pofon, Robi. Aztán sziasztok, ez már lerágott csont, de úgy látom, hallom, hogy ebben az országban egyre több az az ember, akinek nincs élete. Elmondtad, Gábor, a véleményed, pont. Vannak olyan témák, amiben nem értek veled egyet, de ez ilyen, üdv Peti. Egyébként pontosan ez a lényeg, szóval, hogy nem lehet véleményem, tehát hogy azért kell idejönni, hogy változtassam meg, hát milyen eljárás ez? Hát, hogy nincs jogom a saját véleményemhez.
2: Mert Magyarországon az
0: de ezt nem értem, ezt most komolyan nem értem.
2: Az vált ez standardé, hogy mindenkinek a saját véleménye az univerzális igazság.
0: Így van.
2: És ha találkozik azzal, hogy neked nem az a véleményed, akkor az első, hogy megpróbálja legyúrni a torkodon az igen. Ő véleményed. Az mert ő az igaz.
1: Igen, az ő igazán.
0: Így van. Tehát, hogy most független a témától csak azt vesszük, hogy nekem van egy véleményem, amit elmondtam, ami szerintem nem olyan nagyon szörnyű véleménye, az embereket tartom első számúnak.
1: Igen.
0: Ez tényleg nem olyan szörnyű, van egy vélemény, és ezért valaki idejön, és azt mondja, hogy te figyelj, változtasd meg a véleményed. Mondom, nem, de, hát ez hogy? Ez nem értem, ez komoly? Tényleg ez itt élünk, vagy így élünk?
1: És egyébként itt élünk, és ez a közösségi média is. Ugyanez a
0: történet. Tehát nem lehet a véleményem, nem tarthatom meg. Nem. De én csináltam.
2: Ez szimpla baráti beszélgetés.
0: Én csináltam ezt a véleményt, miért ne tarthatnám meg?
2: Azt a társaságoknál is abból vannak a viták, akár politikáról, akár másról, hogy nincs olyan, hogy tiszteletben tartom a másik véleményét. Ez elmúlt. Én nincs.
1: A szó nincs. Tényleg az a baj. A szó nincs. Tisztelet. Hát az kihalt. Igen. Az a szó.
0: Jó. A mai nap legjobb pillanatai következnek, és ez nagyon érdekes, ez a svéd kezdeményezés. Az ottani egészségügyi miniszter kezdeményezte azt, hogy a magányosság ellen a cégek valamit vállaljanak.
1: Így van, a munkavállalók felé szabadságot, fizetett szabadságot, és akár pénzt is adnak. Megnéztük, hogy ez nálunk hogy működne.
4: Ne csak hallgass, ne csak hallgass. Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
6: Lehet is.
3: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
6: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
3: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu. Ez egy durva hét! A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccok futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
8: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
9: Én a műzlibe kérem, anya.
10: Itt a narancslevem, drágám.
11: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
9: Igen.
11: Akkor a tejemmel iszom meg.
10: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
8: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 9:30 elmúlt 7 perccel, és hát ezt tudom mondani, hogy...
2: Ennyi vannak?
1: Igen, mert ez, nyilván ez a téma, ez azért váltott ki indulatokat, és egyszerűen stílustól függetlenül az éhezők viadala utolsó gongja megszólal pár esetben. Semmi baj. Edina írt egyébként, ez nagyon-nagyon, ennek örülök, hogy a mi témánkkal kapcsolatban, ami egyébként ugye Old Gergővel csináltuk a komment szekciót, lehet-e perelni, és igenis lehet, és Edina azt mondja, hogy felhívtam egy ügyvédet, tehát most meg is tette. Aha. Mert ez az illető legalább 5 törvényt megszegett összesen, én meg nem értek mindenhez. Úgy voltam vele, ha már feljelentem, akkor feljelentem az összes miatt, hogy megérje a fáradozást. Köszi a témát, tetszik ez a felállás, hogy az én töprengéseimből csináljátok a műsort. Edina, Edilán teljesen tett töprengéseidből, csak a te töprengésed bele passzolt a miénkbe.
3: De azért küld el SMS-ben az aktuális töprengéseidet, hát ha jó lesz.
1: Hát ha így van egyébként bárki, pontosan. Jó, a mai nap legjobbjai, Évi.
2: Igen, találtunk egy témát, egy svéd kezdeményezésről, mégpedig, hogy ott a munkáltató szabadságot, fizetett szabadságot és pénzt is ad a munkavállalónak azért, hogy ne magányosodjon el. Megnéztük, hogy ez nálunk hogy működne.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Képzeljétek el, egy munkahely és ostor és vezényszavak helyett egy modern társadalomban valahogy mégiscsak a munkáltatók mindent megtesznek azért, hogy a munkavállalójuk jobban érezze magát. Ugyanis egy nagyon érdekes javaslattal állt elő a svéd kormány, illetve a svéd egészségügyi miniszter, és ezt a vállalkozásoknak javasolja. Úgy hívják egyébként a manus, hogy Jakob Forssmed, és azt mondja, hogy a magányosság jelentős közegészségügyi probléma, mert munka után nagyon sok ember teljesen egyedül magányosan tölti a szabad idejét. És ha belegondoltok, legtöbbször fogalmunk sincs arról, hogy a mi munkatársaink, a kollégáink mit csinálnak munka után, amikor elhagyják a munkahelyet, otthon mi van? Mi várja? Na most annyit még a magányosságról, mert arról szól az egész, hogy már a káros szenvedélyekhez hasonlítják, hogy annyira egészségkárosító, mint például akár 15 szál elszívott cigivel, napi 15 szál elszívott cigivel felér az egészségre gyakorolt káros hatása.
3: Hú, ez nagyon durva. És nyilván hát akár a depresszióhoz vezető út is tud lenni.
1: Abszolút.
3: Kiégéshez, fizikális tüneteket is tud egy idő után állítólag okozni, a szív- és érrendszert ki tudja kezdeni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolgok.
1: Gyerekek, most legyünk egy pillanatra komolyak, bár nem hiszem, hogy megy, hogy mi tudjuk-e azt, hogy mi történik a másikkal, amikor innen hazamegy. Tehát, hogy például tudjuk-e, hogy Risztov Évi innen kicsekkol, legyalogol a hotel parkolójába, ahol áll, hazamegy a pilisi hegyekbe, lerakja a sluszkulcsot.
2: Így szoktam már letenni.
1: Én így akartok maradandót.
3: És becsukódik mögötte az ajtó, és onnantól teljes csend, csak maximum a falon a kakukkos órának a hangja, hogy jár, tudod, tiktak, tiktak, és ennyi. És kész.
1: Én szerintem be sem megy a nappaliba. Én szerintem leül a konyhaasztalnál, a karjaiba temeti a fejét, majd egy pillanatra felhőköl, hogy

0: Még a tegnap elfogyasztott két üveg Moët Chandonból van egy fél, amiben van egy kis kanál, tudod, az üvegbe, hogy ne menjen ki a szénsav.
1: Trükkös. Tényleg úgy.
2: Mármint a kanalat.
0: Azt előveszi, a redőnyök le vannak húzva, ne jöjjön be fény és barátságosság, és akkor azt kitölti egy ilyen vizes pohárba, mert nem mosogatta el a pezsgős poharait.
1: És elkezd folyni a könnye.
0: És zokog.
1: Igen.
2: Ti ezt gondoljátok rólam?
0: Én ezt erősen el tudom képzelni.
1: Simán.
2: Hát nem ez van pedig.
0: Szerinted, Gyuri?
1: Teljesen. És maximum tényleg még néha megint csak ránk gondolva, kimegy és leszed egy erős paprikát, de azt is így a könnyeit.
0: De akkor vakítja a fény, akkor már napszemeget vesz föl.
1: Meg ahhoz meg kell annyi pezsgő, hogy egy kicsit megbillenjen tőle.
2: Hogy a lépcső leleessek,
0: de,
2: igen.
0: Hát de tévéje sincs, tehát neki még Tilla és Ördög Nóra sem a barátja.
1: Semmi, csak a nyomasztó egyedüllét.
0: Nincs ki ezt szólni.
2: Ez egy, igen, így
0: és alig várod, hogy vége legyen az estének, és ugye a Moéval elősegíted az est véget.
1: Hogy már hatkor vége legyen.
0: Hatkor vége legyen az estének.
2: És annyira várom a másnapot, nem, hogy jöjjek, mert akkor újra közegben vagyok.
0: Így van, és akkor reggel lezuhanzol, az egész nap újra kezdődik, friss vagy, igen, illatos vagy, és mosolyogsz.
1: És lejössz hozzánk, és eljátszod, hogy minden rendben. Aztán utána megint letörlődik a mosoly, ahogy innen kilépsz.
2: Jézusom, ha ezt valaki elhiszi, ezt gondoljátok rólam, egyébként egyetlen egy dolog igaz, ez a pohárba a kanal, tényleg így teszem, mert ez a kupak mindig beletörik, de azért nem így van.
1: De nem is kell magyarázkodni, most nem azért vagyunk itt, hanem...
0: Igen, ez most nem önvallomás, nem. Ez csak azt akarjuk éreztetni, hogy mi tudjuk, Évi.
2: Ja, jó.
0: Visszatérve a svéd ötlethez, tehát most képzeljétek el, bizonyos munkahelyeken ezt elkezdték alkalmazni, és az egyik nagy svéd gyógyszertárlánc alkalmazottai fizetett szabadidőt kapnak, hogy a barátaikkal tölthessék az idejüket.
3: De jó.
1: Szenzációs.
3: Ez nagyon jó.
0: Igen, mi van akkor, hogyha fizetnek neked, és barátaiddal tölthessék, de nincs barátod?
2: Na ez a baj.
0: Tehát igen, akkor hova fordulsz?
2: Honnan szerzek? Tehát én nem véletlenül költöztem az erdő szélére.
1: Ebben nem volt barátod? Tehát, hogy az
0: nem akartam, hogy legyen.
2: Nem akartam, hogy legyen. Így nem jönnek oda.
1: Aha.
2: Na de most az hogy oldanám meg?
3: Van az a pénz és szabadság szerintem, amikor az ember összeszed valakit a havernak.
1: De az még nem ugyanaz.
0: De vagy valahogy igazolni kéne, hogy tényleg a barátokkal töltöd azt az időt, amit a cég ad neked, ráadásul fizet, mert, és ezt képzeljétek el, hogy még a cég ad is pénzt arra, hogy jól érezd magad a barátoddal.
1: Zseniális, mert egyébként tudományos kutatások is vannak erre már, hogy az öregedést képes lassítani, hogyha neked jó a szociális életed, ha vannak barátok.
0: 100%. Ezt úgy hívják egyébként, hogy fedezik a barátokkal végzett tevékenységek költségeit. Tehát, hogy neked ne kerüljön extra pénzbe, ha már a munkahelyedről hazamész, hogy a barátaiddal bármilyen programot kezdesz, hanem akkor ez fedezik, hogy te érezd jól magad, és majd visszamész a munkahelyedre, és jól teljesítesz.
2: Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék a svéd törvények, hogy működnek, de hogy ez hogyan ellenőrzik le, hogy arra használják, vagy hogy, tehát hogy mi a...
0: A svédeknél nem kell ellenőrizni, nálunk kellene ellenőrizni. A Gyuri nagy magyar, és... Tényleg, te mit gondolsz erről, hogy egy svéd a barátokkal végzett tevékenység, egy svéd mit ért ez alatt?
1: Hát szerintem elmennek bowlingozni, meg bringázni, meg gondolom ilyen festőtanfolyamra, ahol nevetnek.
0: Vagy csinálnak egy tábortüzet, igen, és ilyen boton megsütnek egy lazacot,
1: igen,
0: és egy pokrócot raknak a lábukra.
1: Igen, ilyen mozis esteket tartanak, meg
0: és svéd vicceket mesélnek.
1: Ú, de kemény lehet. Süteményt esznek együtt, meg forró csokit főznek.
0: Igen.
1: Szerintem ez a svéd kikapcsolódás.
0: Így van. Na de mi magyarok vagyunk, Gyuri.
1: Hogy már ög. Már ög. Mi egy kicsit temperamentumosabban csináljuk ezt.
0: Szóval, Gyuri, hogyha neked lenne, adnánk neked egy ilyen baráti szabadnapot.
1: Aha.
0: Akkor te mit kezdenél?
1: Mennyit vele kapok?
0: 300 eurót. Ja, nem.
2: Jó.
1: Mondhatod Fanninba
0: is. Ne viccelj, hát szegény Fanninak nincs akkor a fizetése, nem, hogy baráti költségtérítés.
3: Egy napra.
1: Úgy fogok kitáncolni az ajtón.
0: Elvinnéd a Fanni fizetését? Na most komolyan lenne, nem tudom, mit a kapnál egy 20-ast, 20 ezeret, hogy csütörtökön elmentsz a barátokkal programozni, mit csinálnál?
1: Hát szerintem elmennénk szkvasolni, aztán elmennénk kajálni, és hát azért a Sopron ipa is utána azért költség.
0: Ne. Tehát azért az lehet, ugye a cég feltétele, nem alkoholra költjük. Tehát nem beülünk a kocsmába is erre.
1: Tényleg?
0: Kérdezem, mondom.
1: Úgy kezdted, hogy magyar vagyok. Most akkor... Mi lesz?
0: De svéd modell.
1: Jó.
0: Ikába se kapsz vodkát. Csak a Domusban.
1: Jó, de akkor csak elég, ha hozok róla a számlát, mert akkor megoldom.
0: Így. Igen, számlát, akkor a számlával kell igazolnod, hogy nem alkoholra költötted, hanem kulturált szórakozásra.
1: Jó, hát akkor benézek a McDonald's-ba, ezt a tálcákról összeszedem a számlákat, és akkor elhozom
0: neked. És azzal mit mondasz? Mi a sztorid akkor? Hogy hány, kikkel voltál hol?
1: A barátaimmal nagyon sokat ettünk. Egész délután ettünk. Hát ez belefér a smétbodába.
0: Hogy szereznél számlát? Most komolyan, mert akkor egyszer McDonald's, máskor pedig...
1: Hát meg lehet, hogy akkor bemennénk egy, mit tudom én, ilyen kézműves szakkörre, agyagozásra, és akkor mondanám, hogy üssön fel két alkalom agyagozást, és akkor ezt meg tudjuk oldani.
0: Szerintem. Te most tudnál szerezni kézműves agyagozásról számlát?
1: Van barátom, aki megoldja, igen.
0: De ami a régi számlagyáros?
1: Nem, akit te is igénybe vettél, ez nem az.
0: Agyagozásról azt.
1: Tudok neked is agyagozásról hozni, megszorulsz.
0: Tudnám az eszély számát az agyagozásnak, azt a mindenit.
1: Jó, mondjuk, tegyük fel, bocsi, mert én vagyok a főnököd. És megkapod ezt a szabadnapot, a költségtérítéssel, hogy barátkozz-e, de én nem számlákat kérek, hanem szelfiket a programjaidról.
0: Küldjek minden nap szelfit, amikor baráti napom van?
1: Igen, azzal bizony is, hogy te tényleg nem elherdálod azt a pénzt, hanem arra költöd, amire kell. Tudnál-e ilyet csinálni?
0: Rengeteget nekem? Tudnék csinálni. Csináltam is neked, Gyuri, egyébként. Csináltam egy pár szelfit. Jó? Nézd meg, te vagy a főnököm, és én küldök neked csütörtökről egy ilyen képet.
1: Aha. Hát nekem az gyanús ez a kép. Látok vidám, egymásra furcsán nevető embereket.
0: Hát ez egyik én vagyok, azért azt mondom.
1: Ja, igen.
0: Igen, ez egy galériában nézünk egy festményt, és hárman barátaim plusz én vidáman mutogatunk egy képre,
1: igen.
0: És beszélgetünk.
1: És ez igen, hát én biztos megkérdezném, hogy mi volt a kép, ami ennyire vicces volt. Ez nevettetek egy ilyen absztrakt képen.
0: Ez de Paul Klee, mit tudom én, nyomora a düsseldorfi pályaudvaron című absztrakt képe, és ezen röhögtünk.
1: És rettenetesen megnevettetett minket a nyomora düsseldorfi pályaudvaron.
0: Igen. Jó. Mit kérdezi még erről a képről?
1: Hogy hívják a párodat, aki
0: Ahmed.
1: Belét karol? Azt a párodat, aki belét karol.
0: Ja, az Aisha. Törökökkel meg arabokkal barátkozom, ha nem baj. Nincs kifogásod?
1: Semmi.
0: Jó. Küldök még szelfit, Gyuri. Jövő csütörtökön ez a program. Mit látsz, Gyuri?
1: Hát focizol. Nálad a labda.
0: Nálam a labda.
1: Annyira jót nevetsz, mint hogyha életet poénját mondta volna. És a három támadó is, aki próbál leszerelni, ők is hahotáznak.
0: Igen.
1: Furcsa kép ez is. Áruld már, hogy mi a csapatod neve, ami rá van írva, úgy látom félig meddig a mezedre, mert látom, hogy csapatban játszol, team valami.
0: Az a baj, hogy csak rajtam van ilyen mez.
1: Hát igen. Tehát ők az ellenfelek, az látszik.
0: Teammates. De inkább azt nézd, hogy csodálják a labdavezetésemet. Tehát, hogy...
1: Látszik, hogy ezt a foci meccset te fizetted nekik, mert nem akarnak leszerelni igazából.
2: Igen.
1: Csak így kísérnek és nevetnek.
0: Ez egy olyan foci, ahol végig dumálunk. Az ellenfél is, a csapattársak is dumálunk, röhögünk, és közben vezetem a labdát.
1: Szerintem Kim Jong-un focizik így, hogy nem merik leszerelni, csak kísérik.
0: Jó, van még képem. Jó. Jövő héten ezt csinálom.
1: Én érdekes, itt is nevettek. Csak itt most biciklin. Érdekes.
0: Hát hárman vagyunk az Alpokban, igen. Odáig sikerült eljutnunk abból a pénzből, amit adtál. Aha. És... Na, ki van kivel szerinted? Itt van egy férfi, tőlem balra biciklizik, tőlem jobbra egy nő, én vagyok elől, és rajtam van egyedül sisak. Aha, az Alpokban.
1: Igen, de neked van a legprofibb felszerelésed. Amúgy milyen márkájú bringád van, mert látszik, hogy
0: profi. Decathlon.
1: Látszik, hogy te vagy a legprofibb a képen.
0: Decathlonos bringával vagyok.
1: És onnan ismered ezeket a barátaidat? Mert látszik, hogy látszik, hát, ők is szeretnek.
0: A Ursulát a szaunában szedtem föl. És ő meg a bátyja.
1: Úgy érezted, hogy Ursula hozzá el a bátyját erre a kis
0: bringára? Nem mondta, hogy hozzá el, hogy jön. Jön, az a baj, hogy jön. Szerintem meleg.
1: Tekintve, hogy téged hogy néz, szerintem igen.
0: Hát nézd! Az a baj, hogy ugye egy sátor van, És...
1: Ursula bátya tudja, kivel fog aludni.
0: Van még képen, van még képen.
1: Van még.
0: Na, van még.
1: Egy csapat kölyök kutyával egy nappaliban szintén boldog barátokkal, akik csak téged figyelnek, és rád engedték minden oldalról az összes kölyök kutyát.
0: Hát ez tévedés, ezek a barátaim egyébként a kutyaszülészetről vannak. Aha. És mi, akik egy napon szültünk kutyát, vagy hogy mondjam...
1: Minden évben összejártak, ugye?
0: És akik ott találkoztunk, és vártunk ugye a folyosón a kutyaszüléskor, és megszülettek nyilván a kutyánk, hát látod, mi összetartunk.
1: Aha, ez mindig összehozott titeket.
0: Ez összehozott bennünket.
1: Hát és hogy hívják ezeket a kis kutyákat? Hát akkor nyilván tudod a nevüket.
0: Azt tudom, melyik az enyém.
1: Nem, aki szájon akar csókolni éppen.
0: Nem tudom a kutyák nevét.
1: Hát azzal az úrral, aki abban a szürke pulóverben van, miért fogjátok egymás kezét a kutyán? Ő is az új párod?
0: Az a baj, szerintem igen, szerintem ez Ursula bátyja. Aki ide is eljött a kutyaszülésre.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10:05 múlva, és hát itt az záró SMS-ek jönnek itt most minden. Egy izgalmas hetünk volt egyébként. Azt mondja, hogy igazából Bocsinak teljesen igaza van, ezek a harcos állatvédő csoportok fogadják már el, hogy van épelméjű ember, aki tud fontossági sorrendet állítani ember és állat között, amíg van olyan gyerek, ember, aki fedél nélkül fekszik le, vagy éhesen, addig egy forintot sem adnék az állatoknak, én is vállalom a nézetem, respekt Bocsi felé, utóélet kegyetlen jó témáitok vannak, és jók vagytok. Attila a parlamentből. Bárki is vagy Attila, köszönjük szépen. Tudományos kutatásom kimutatta, hogy jót tesz az egészségünknek, ha Bocskort hallgatjuk. Tesszük is ezt minden nap. Ursulának üdvözlet, jó pihenést kíván a faltoktól. Köszönjük a mai osztályfelüladást. Bocsi, tanítani kellene, hogy rendbe teszed elegánsan, de mégis keményen az okoskodókat. Szép napot mindenkinek. Óbolai Mike, aztán szia Gábor, le a kalappal előtted, előttetek a maiért is. Jól jön most már pár nap kikap, szeretettel Emese tanárnő.
2: Köszönjük, tanárnő, igaza van, jól jön pár nap kikapcsol.
1: Mindenkinek, így van. Mit kezdtek egyébként ezzel a... Mindenki nagyon... Logom nem ég. Meg kéne javítani.
3: Lesz 4 napod rá.
1: De hát már 3 napja döcög.
4: És közben rázol a cika a fejét, de nem akar mondani
1: semmit. A Gyurinek tartja neki a mikrofont, hát mondjál már valami, vállalj felelősséget azért a tetteidért.
5: Sziasztok, hello.
1: De ez most nem ilyen emeldias.
5: 900 forint percenként. No. Csak 9.
1: De megjavított hétfőig?
5: Nem tudom. Nem. Hétfőig? Lehet. Nem.
1: Hát akkor lesz az adás.
5: Szervizbe. Én nem nagyon értek hozzá. Viszont tudom, akitől kaptad. Majd meg
1: kell. De ő nem tudja megjavítani. Hát akkor itt van egy műszaki ember, úgy hívják Gyula, hív fel telefonon, és mondja, hogy javítsa meg hétfőig. Ez az elvárás.
5: Jó, jó, jó. Na, ez
1: de nem lehet ezt intézkedni.
5: Nem, ez tök jó ötlet.
1: Jézus Mária,
4: de
1: tényleg,
4: jó,
1: hol tartunk?
4: Adtál.
1: Na, hol tartottuk? Vedd el a mikrofon tőlem, mert megölöm.
4: Kiborulsz itt a végére. Pedig jó volt ez a hét.
2: Igen. A ki mit csinálnál, igen. Tartottunk.
1: Igen most a hétvégén. Augusztus 20-a, ki az, aki megnézi a tűzijátékot, fényjátékokat?
2: Valami lesz, meg több buli is lesz a városban, úgyhogy biztos, hogy kint fogunk keveregni. Ma egyébként egy születésnapra megyek, szombaton, még esemény, pénteken. Bagosi, úgyhogy tele van a hétvége.
1: Én Bagosi, mi?
2: Bagosi,
1: jönnek hozzá.
2: Budapest Parkban lesz Bagosi buli, és arra megyünk. Aha.
4: Mennek hozzá.
1: Nem, te azt mondta Bagosi.
4: Neked? Az új barátaik. Én családi dolog, anyukámékkal megyünk, tesómékhoz.
1: Ja, jó.
4: Igen, illetve nagyon kíváncsi leszek, hogy a köztévé adni fogja most ezt a tűzijátékot, én mindig ott nézem.
1: Lehet, hogy most Lindát ad többnyire, Lindát.
4: Linda, az is jó.
1: Lehet, Lindát imádom.
2: Lacika közvetíti a tűzijátékot, azt mondja.
1: Ő de kinek azt te tudod, hogy kinek közvetíted?
5: Szerintem a köztévének, hát 20-ától indul.
1: Ki fizet?
5: Mi?
1: Ki fizet?
5: Hát ezt nem mondom meg. Hát de miért? Valaki más. Hát nem a köztévé.
1: Ja, ez egy ilyen... Értem.
5: Nem, hát a vállalkozó gondolom, nem. Nem vagyok köztévé alkalmazott egyelőre, hogy nem tudom. Még nem tudom, ki fizet.
4: Kérdez, egy ilyen munkavállalóval tárgyalsz.
2: Kásássá vált a hangja.
1: Nagyon kásássá, igen. De azt látod, kinek dolgozol?
5: Tudom, de most miért mondjam itt adásban?
1: Mert akinek azért kérdezzük, csak nem azért, mert...
5: Mondjam a számlaszámot, amit kiállítok?
1: Nem, hanem azért kérdezzük, igen. Hogy tudjuk, hogy melyik csatornán lehet látni a tűzijátékot.
5: Szerintem az M1. Ugyanúgy,
1: szerintem?
5: Ahogy sokat. Szerintem?
1: Szerintem igen. Ott dolgozom az M1-nél?
5: Nem vagyok a műsor újság szerkesztője.
1: Nem, hanem a kameramanja vagy.
5: Igen, és az
1: hova
5: nem
1: megy
5: tudja,
1: a cső
5: hova
1: vége
5: megy.
1: A kamerából?
5: Nem tudom, én látok egy monitort, és valahova ez
1: az
5: ilyen.
1: És az a kábel hova megy?
5: Micsoda?
1: A kamerát kábele hova megy?
5: A közvetítő kocsiba.
1: És arra mi van ráírva?
2: Te egy könnyed beszélgetés hiphopát tud menni vallatásból.
1: Ennyit augusztus 20-ról.
2: Milyen aksit használtok? Te megnézed a tűzijátékot, ahol Lacika mutatja majd neked?
4: Megkeresed?
5: Majd hívlak, hogy hol megy.
1: Jó,
5: kapcsolj oda, akkor a szó van.
1: Jó, Anette...
3: Én egy szülinapi bulira megyek holnap, pénteken pedig
1: Szegedre. Ugyanarra, mint a Gyuri?
3: Nem.
2: Nem, én ma megyek. Ma.
3: Igen, igen. És pénteken pedig Szegedre.
1: Jó, oké.
4: És te?
1: Én a gyermekemmel leszek ma, aztán lehet, hogy még a Gyuriékkal is, valahogy így.
2: Nézed a tűzijátékát.
1: Nézd a Lacikának a tűzijátékát, így van. Igen. Jó, na ennyit tudok én is, nem tudok többet. Köszönjük szépen mindenkinek, akkor... jó hosszú hétvégét, pihenjétek ki ezt a hetet, és találkozunk hétfő reggel?
2: Hétfő reggel.
1: Hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hamarosan folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
11: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
12: És a sült krumplié.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
14: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Már áldozatai is vannak a szabadtéri tüzeknek idehaza. Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség. Egy-egy zápor ma is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már a nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Már ma elkezdődnek az államalapítás ünnepihez kapcsolódó programok. Budapesten hagyományőrző katonai bemutatókkal, családi programokkal és koncertekkel készülnek. Holnap rendezik a mesterségek ünnepét, és a Magyar Ízek utcája is megnyílik majd. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. Eközben Debrecenben virágkocsik vonulnak végig az utcákon, Miskolcon pedig díszvilágítással készülnek. Augusztus 20-án a fővárosban este 9 órakor kezdődik majd a tűzijáték, ami ugyan rövidebb lesz a megszokottnál. A programot viszont fényfestéssel és drónsóval is kiegészítik. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót. A nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett El Kulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
12: magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
18: Változóan felhős napos időre számíthatunk ma is, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Több felé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél. Még ma is 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként még beborulhat az ég, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Nem sokára áltathatjuk magunkat a négy napos hosszú hétvégének, de az utolsó munkával töltött pillanatokban is elkísérnek minket a fantasztikus retro slágerek. A Pet Shop Boys érkezik, én Nyerges Izabella vagyok, és ma Vágó Pirost helyettesítem.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Szeretettel köszöntöm Önöket, szép napot, augusztus 19-e van, tehát gyakorlatilag órák kérdése, és átadhatjuk magunkat a hosszú hétvégének és a pihenésnek, és az augusztus 20-ai ünnepségnek. Egészen biztos vagyok benne, hogy most is sokan vannak Önök közül szabadságon, hiszen ehhez csak egy pár napot kellett kivenni, és akkor még meg lehetett oldani egy egész hetes utazással, így a nyár végét, a nyárutót. Nekik jó pihenést kívánok, a többieknek, a szorgoskodóknak pedig kitartás. Az biztos, hogy nagyon sok izgalmas témával készülök, holnap ugyanis olyan sok ingyenes program lehetőséggel várnak bennünket, hogy mindenképpen érdemes lesz kimozdulni, akár Budapesten a fővárosban, akár valamelyik vidéki városban élnek, ellátogatunk majd a Kossuth térre, a debreceni Virágkarnevára, de megyek egy picit délebre, Pécsre és Szegedre is, csemegézek majd az ingyenes program lehetőségek közül, és beszélünk Magyarország tortájáról is, amit a holnapi augusztus 20-ai ünnepség már egészen biztosan meg lehet majd kóstolni a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban, és több mint 500 magyarországi cukrászdában, úgyhogy csemegézzünk, és közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek, Szandra énekel, és itt van Britney Spears is.

Idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az augusztus 20-ai ünnepkörnél nekem nagyon fontos momentum az a pillanat, amikor megkóstolom az ország tortáját. Amúgy is nagyon érdeklődöm a gasztronómia iránt, és hát gondolom önök is ugyanúgy szeretik a pocakjukat, mint én. A haspókok és tényleg imádják a vadonatúj ízeket kóstolgatni, és szeretnek képben lenni azzal, hogy mik az újdonságok, akkor mindenképpen ott a helyük a Várkert bazárban, többek között a holnapi napon a Magyar Ízek utcájában. De hogyha nem Budapest élnek, akkor se szomorkodjanak, hiszen a 2026-os év Magyarország tortája győztesét, a bíborfehér kreációt több mint 500 magyarországi cukrászdában lehet majd a holnapi naptól megkóstolni. Gyulán készült a csoda, kis Roland Balogh Zoltán és Balogh László nevéhez kötődik, és azért kapta a bíborfehér nevet, mert a fontos alapanyagok között a rögös túrónak és a tejfölnek kellett megjelennie. Na de, hogy mik azok az ízek, amivel még megbolondították, kiegészítették ezt a fantasztikus kreációt, és hogy mit kóstolhat meg az, aki cukorbeteg és nem ehet a hagyományos, cukros, édes tortából, erről is mesélek hamarosan, előtte viszont még Baby Gabi és Lányi Lala duetteznek, jön az őrült szerelem, és itt van Michael Sembello a Flashdance betétdalával, ez a Mania.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Említettem önöknek, hogy az augusztus 20-ai hosszú hétvégén milyen sok ingyenes program lehetőség vár majd bennünket, de igazából a fővárosban például már a mai 19-ei estén is el lehet menni bulizni és táncolni egy nagyot. Többek között ugyanis például a Műegyetem rakparton is elektronikus zenei mulatsága várják azokat, akik rá akarnak egy picit hangolódni a holnapi augusztus 20-ára. Úgyhogy Erik Prydz és a Colin Meesol hasonló slágerek csendül majd fel ott is. És Orsi is énekel, ha lemegy a nap, ez a sláger címe. Hát holnap, hogyha lemegy a nap, akkor nyilván a tűzi játék lesz majd sok-sok ünnepi helyszínen a legfontosabb program. Budapesten ez idén 10 perces lesz, viszont maga a show műsor az fél órás, hiszen kiegészül a tűzi játék fényfestéssel, fénysóval és drónsóval is. Orsi énekel, ha lemegy a nap. A hírek után is számíthatunk a jó hangulatra a retróslágereknek köszönhetően. Kellemesen bandukolunk a hosszú hétvége felé.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akcióözön az XXX Lutzban.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni. Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se. Mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A 1,5 literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
12: Mától Boka András Magyarország köztársasági elnöke. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új köztársasági elnöke van Magyarországnak, Baka András, a legfelsőbb bíróság elnöke volt, múlt kedden választotta meg az országgyűlés. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladat ellátása. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat. A metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzi játék után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részében. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
13: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akart eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
12: Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. A fogyasztóvédők a rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet ellenőriztek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: A rögös túró és a tejföl adják a bíborfehérnek Magyarország tortájának az alapját. Na de, miből készült a szilván kívül a szilvafácska? A cukormentes kategória aranyérmese, erről is mesélek hamarosan. Előtte viszont még Phil Collins énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jön a Liquido és a Narkotika szuperior retro slágerek között, amiről az jutott eszembe, hogy bizony az édesség is okozhat egyfajta függőséget, narkózist. Van olyan barátnőm, aki azt mondja, hogy ő nem tudja elképzelni ugyanapjait, hogy ne egyen minden nap valami kis édeset, egy kis csokoládét. Ez nem feltétlenül egészséges, de mértékletesen szerintem abszolút fogyasztható bármi. És a Magyarország tortája versenynél még külön arra is figyelnek, hogy azoknak is legyen valamilyen csemegéje, akik például cukorbetegek, éppen ezért van a hagyományos kategória, ebben idén a bíbor, fehér győzött, és ott a cukormentes torta kategória, ahol pedig a Szilva Fácska alkotóinak a nyakába akasztották az aranyérmet. Ez a fantázia név nyilván adja magát, Szilva tortáról van szó, de van benne dió, némi tejcsokoládé, és egy kis fahéjas musz is, illetve megbolondították zöld teával, hogy frissebb legyen az íze. A cukrászok, akik elkészítették, azt mondták, hogy a gyerekkorukba repültek vissza egyfajta időutazásként. A nagymamájuk isteni finom illatú, zamatos, szilvás süteménye az, amit szerettek volna ezzel a Szilva Fácska nevű tortával megidézni. Hogy mennyire sikerült jól ez az időutazás, az pedig önök is eldönthetik saját maguk, hiszen a holnapi augusztus 20-ai naptól már kóstolható az ország tortája, a bíborfehér és a Szilva Fácska a cukormentes torta is. A budapestiek a Várkert bazárba kell ellátogassanak a Magyar Ízek utcájába, a többieknek pedig érdemes megnézni azt a térképet, amit az interneten meg lehet találni, ami ábrázolja azokat a cukrászdákat, ahol országszerte megjelenik a kínálatban ez a két csoda. Alig várom, hogy én is megkóstoljam. Jön a Joan Jett féle I Love Rock and Roll, és itt a Liquido és a Narkotik is. Édesek a retrós lágerek is, nem csak az ország tortája. Kellemes hangulatban közelít a négy napos hosszú hétvége. Remélem sokaknak telik majd pihenéssel.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

Beszélgetünk Magyarország tortájáról és a cukormentes verzióról is, de nem azért, mert azt szeretném, hogy mindenki kívánósá váljon és mindenkinek korogjon a pocakja, hanem egyszerűen csak szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy holnap augusztus 20-án már lehet kóstolni ezeket a csodákat. Az idei verseny az nagyon különleges volt, hiszen rekordszámú nevezés érkezett, a zsűri több mint 60 tortát kellett, hogy megkóstoljon, és most először a verseny 20 éves történetében Székelyföldről is érkezett nevezés. Idén a tematikáról azt kell tudni, hogy a rögös túró és a tejföl voltak azok az alapanyagok, amiknek mindenképpen meg kellett jelennie valamilyen formában ebben a tortában, úgyhogy azért lett bíborfehér a győztesnek a neve, hiszen ez már tükrözi ezeket a finomságokat, de kiegészült a rögös túró és a tejföl fantasztikus egyéb alapanyagokkal. A torta receptjében megjelennek az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölös musz, az édes fekete ribizli bor, a csoki, a vanília, és még egy kis citrom is, annyira jól hangzik, szinte összefut a nyál a szánkban, de ahogy mondtam, egyet kell már csak aludni, és kóstolgathatjuk. Egyébként az alapanyagokról, különösen a rögös túróról érdemes tudni, hogy ez már annyira régóta az egyik fontos alappillére a magyar konyhának, hogy már a 16. században is voltak olyan írásos emlékek, amelyekben szerepel a rögös túró, és 2019-ben az Európai Unió is a hagyományos különleges termék kategóriába emelte ezt a finomságot. Egyébként én olyan vagyok a rögös túróval kapcsolatban, mint Gombóc Artúr a csokival, mindenféle formában szeretem, palacsintába rétesbe töltve, csak úgy simán tejföllel kikeverve, körözöttnek, pogácsának, és még sorolhatnám, úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki holnap valóban tesz egy próbát és megkóstolja a Magyar Ízek utcájában Magyarország tortáját. Holly Johnson énekel a Retro Rádióban, de közben hírt kaptam egy nagy balesetről is, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Budaörs között, a kiépített terelésben az átterelt sávon három személy gépkocsi ütközött össze. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján keresztül terelik a forgalmat. Az ellenkező oldalon Bicske térségében pedig műszaki hibás jármű vesztegel el a 33-as kilométernél a külső sávban. Mögötte is 3 kilométeres a kocsisor. És van egy balesetünk az M3-as autópályán is, a kerekharaszti csomópont után Budapest felé. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták. A kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Vigyázzanak!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő slágernek az a címe, hogy amikor elkezd cseperegni az eső, Pia Zadora German Jacksonnel duettezik. Hát lássuk, hogy vajon a hosszú hétvége alatt lesz-e ilyen pillanat. Azt mondják a meteorológusok, hogy 20-án csütörtökön nem kell esőre számítani, viszont szélre mindenképpen. Aznap a hőmérsékleti csúcs akár a 34 fokot is elérheti. Péntekre viszont mondanak záporokat és zivatarokat. A szombat és a vasárnap napos lesz, és ott még igazán belehúzhatunk így a nyár végén azokba a programokba, amik mondjuk a medencézéssel, a strandolással, a csobbanással kapcsolatosak, hiszen ott 32 fok lesz, és ahogy mondtam, nem fog esni az eső, úgyhogy ilyen kis változékony lesz ez a 4 nap, belefér majd minden, egy kis zápor, zivatar, és egy kis csobbanás, a strandolás is. Egyébként szeptember 1-e, az már ugye nincs is annyira messze, ott olyan 26 fok körüli hőmérsékleti csúcsok várhatóak, úgyhogy az a lényeg, hogy ezen a héten lesz még olyan igazán csodálatosan szép nyárias idő, és aztán a következő héten már érdemesebb lélekben ráhangolódni a színes ősz megérkezésére, de nincs ezzel semmi gond, ott is csuda jó dolgok történnek majd velünk, én például a sütőtökről semmi pénzért nem tudnék lemondani. Pia Zadora, German Jackson, When the Rain Begins to Fall, egy újabb nagyszerű sláger a Retro Rádióban.

0: song.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában fogom a kis képzeletbeli távcsövemet, elnézek vele északra, délre, keletre és nyugatra is, mert hogy nem csak Budapesten, a fővárosban lesznek bulik az augusztus 20-ai ünnepen, és nem csak ott lesz tűzijáték. Megnézzük, hogy vidéken hová lehet kimozdulni, ha van kedvük egy kicsit mulatozni, kirándulni, úgyhogy jön a vidéki sanzon, ez a Magna Cum Laude. Már ennyi ünnepség van készülőben, itt lesz velünk egy igazi fesztivál hangulatú sláger is, amit Juanes énekel el.
2: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo.
1: Olyan gyönyörű ez a nyelv, úgy szeretem hallgatni, ahogy énekel. Juanes folytatja tehát a hírek után, hamarosan két falat között is szólnak a nagyszerű retro kedvencek. Jó étvágyat az ebédhez!
3: Műsorajánló.
4: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
4: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30.000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150.000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
5: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strand Fesztivál.
6: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgyis lett.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
12: Másképp lesznek nyitva a boltok a hosszú hétvégén, de rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátra hagyott sátrak. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén, holnap az államalapítás ünnepén zárva lesznek az üzletek. Pénteken viszont áthelyezett pihenőnap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a szombati, 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szó. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
13: jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
12: Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Ma még 30 fok körül lesznek a maximumok, de a hét második felében már akár 36 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Visszatér a kánikula, ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén mások napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: A kislánya bevallása szerint az apukája Michael Jackson csinálta anno a világ legfinomabb sült csirkéjét, amit azért csodálok, mert ő maga nem fogyasztott húst, úgyhogy nem tudom, hogy kóstolt. A Billie Jean-nel kívánok nagyon jó étvágyat mindenkinek, aki falatot.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jól fog esni a holnapi augusztus 20-ai napon picit kimozdulni és bulizni egy nagyot, ezzel méltóképpen lezárva a nyarat és méltóképpen megünnepelve az államalapítást. Budapesten nagyon sok ingyenes helyszínen várják az érdeklődőket. Ha van nagy család, sok a gyerek, akkor érdemesebb gyermekközpontú programokat keresni. Ilyen lesz például a Varázsliget a Városligetben. De szeretettel ajánlom a Családi Élményciget ingyenes program lehetőségeit is, amikkel a Margit szigeten találkozunk, és lehet menni a Művészkertbe, a Millenárisra is. Aki viszont inkább bulizni vagy táncolni szeretne, az mehet a Retro Tabán rendezvényére, ahol többek között Roy és Ádám is fellépnek, illetve találkozunk a legnagyobb Neuton Familia slágerekkel is. Elektronikus bulik lesznek a Műegyetem rakparton, Szabadrét Fesztivál az Erzsébet téren, a Vigadó térre azoknak érdemes mennie, akik a komoly zenei programokat részesítik előnyben, és akik pedig a pocakjukat imádják, és egy picit haspóknak számítanak, azoknak a Csárda Fesztivált ajánlom a Vörösmarty téren, vagy pedig a Magyar Ízek utcáját, és a Mesterségek ünnepét a Budai Várban, illetve a Várkert bazárnál. Természetesen nem marad majd el a tűzi játék és a Magyar Honvédség légiparádéja sem. A nagy ingyenes program lehetőségek közül ezúttal a Dunapartról lesznek majd szépen láthatóak és élvezhetőek. Este 9 órától tervezik elindítani a tűzi játékot. A program az fél órás lesz, ebből a tűzi játék körülbelül 10 perc. A maradék részben drónsóval és fénysóval szórakoztatják az ünnepi tömeget, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, bármerre is mozdulnak. Az tény, hogy a holnapi napon szép idő lesz, nem mondanak esőt, tehát érdemes szabadtéri programokban gondolkodni. A vidéki helyszínekkel kapcsolatban is jelentkezem még, előtte viszont még Sissi Kecsének eljön a Heartbreak Hotel, és itt a 90-es évek egyik legnagyobb fiúbandája, az NSYNC is.

picit kirándulni és ellátogatni országszerte a nagyszerű augusztus 20-ai rendezvényekre, akkor első körben például Debrecen nagyon jó szívvel ajánlom, hiszen ott zajlik a világhírű virágkarnevál. Augusztus 20-án a nappali felvonulás az 3:48-kor lesz, az éjszakai pedig este 8 órakor, de nyilván a virág költemények megcsodálásán kívül lesznek majd ingyenes koncertek, nagy bulik is, és még gyermekfesztivállal is kiegészül a rendezvény, úgyhogy Debrecen is megtelik élettel, nagy buli lesz a belvárosban, és hömpölyög majd a tömeg. Csak úgy, mint Székesfehérváron, ahol a királyi napokra mehetünk, ezek a programok egészen 23-áig várják az érdeklődőket, itt inkább a történelmi hagyományőrzés lesz a központban. Siófokon, a Balaton partján nyaralókat a bor és kenyér ünnepe várja augusztus 14-e és 22-e között, és a tópartján is több helyszínen rendeznek majd tűzi játékot. Szentendrén a Kenyérlelke Fesztivált rendezik meg a Skanzenben, ahol kézműves pékbemutatók is lesznek, illetve workshopokon is részt vehetünk. Engem mindig is érdekelt a kovászkészítés, úgyhogy én is lehet, hogy ellátogatok ide. Természetesen csak munka után, hiszen holnap reggel 6 és déli 12 óra között én válogatom majd önöknek a nagyszerű retrós lágereket. Szombathelyjel és Szegeddel folytatjuk. Ma mindenképpen igyekszem mindenkinek adni valami kis ötletet azzal kapcsolatban, hová is kirándulhatna a holnapi augusztus 20-ai napon. Kylie Minogue énekel, ez a Locomotion, szép napot mindenkinek! Yep.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A holnapi augusztus 20-ai napon többek között Szombathelyen is megszentelik majd a kenyeret, és rengeteg érdekes rendezvény várja azokat, akik ellátogatnak a belvárosba. Csak úgy, mint a szegedieket, ott is érdemes lesz kimenni, és hát képzeljék el, hogy ott nem csak augusztus 20-án, de még pénteken, szombaton és vasárnap is lesznek koncertek, bulik, még utcabál is. Fellép a Soul Wave zenekar, Opitz Barbi is énekel, illetve Varga Miklóssal is lehet majd találkozni, és mindenféle táncszínházi és térzenei produkció is szórakoztat majd minket. Nagyon-nagyon színes programot állítottak össze a szervezők, tűzijátékkal megkoronázva, úgyhogy Szeged belvárosa is szeretettel várja azokat, akik a holnapi augusztus 20-ai napon, vagy attól a naptól kezdődően szívesen töltenék egy kis mulatozással a négy napos hosszú hétvégét. Természetesen, amellett, hogy ajánlottam itt önöknek a programokat, a kirándulási helyszíneket, gondolok azokra is, akiknek ugyanúgy munkával telik ez a pár nap, mint az évnek a többi része, úgyhogy nekik kitartást kívánok, és köszönjük szépen, hogy értünk dolgoznak az ünnepi időszakban is. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Egy újabb nagyszerű retro slágeré a folytatás, én ezzel kívánok jó étvágyat azoknak, akik éppen falat

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokszor mesélek róla, hogy nekem szívem csücske a Balaton, valószínűleg azért, mert gyermekkoromban mindig ott nyaraltunk Balatonfenyvesen, úgyhogy nem tud olyat tenni ez a térség, hogy én kiszeressek belőle. Augusztus 20-án pedig nem csak az ország, hanem maga a Balaton és a Balaton körüli települések is ünnepi fokozatba kapcsolnak. 2-3-szorosára is ugorhat ilyenkor a forgalom egy átlagos nyári hétvégéhez képest. Több mint 20 település készül programokkal, a tűzi játékoktól a fényfestéseken át a borfesztiválig és egészen a rockoperáig, úgyhogy ha önök is úgy döntenek, hogy a Balaton partján töltik a 4 napos hosszú hétvégét, akkor tudjanak róla, hogy egészen elképesztő repertoár áll a rendelkezésünkre, már ami a programokat illeti. Ez viszont azzal is jár, hogy óriási lesz a forgalom az utakon, ahogy lassan szépen leteszi mindenki a lantot ma délután, úgy lesz egyre több kocsi az utakon, ma már volt baleset az M1-es autópályán, az M3-ason is, szóval arra buzdítom önöket, hogy nagyon, de nagyon körültekintően vezessenek, próbáljanak egy picit belelazulni a 4 napos hosszú hétvégébe, és szépen lassan, türelmesen haladni, és hát ha már szóba került a Balaton, akkor akár hajókázni is lehet ott a tűzijáték csodálása mellett, így hát jön a Carpe Diem és az álomhajó. És tanítatik, erre is énekel, hiszen az ő hangjában

0: Twist in My Sobriety a sláger címet tanítatik Eremének el a hírek után hamarosan, és nem sokára átadom majd a mikrofont Dénes Tamásnak is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol fish and chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. Idén is lesz kutatók éjszakája. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
15: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
14: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. A 12 betegért 2 lengyel repülőgép érkezett Debrecenbe. Vasárnapra víradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a lengyel zarándokok autóbusza. Valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en haltak meg a balesetben. A bíróság tegnap elrendelte a járművezető letartóztatását 30 napra. Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Samantha Fox énekel, mindig csak veled akarok lenni, ez a sláger címe. Ha önök is hasonló kedvességeket mondanának itt országvilág előtt a szerelmüknek meglepetés gyanánt, akkor várom majd önöket az esti kívánság műsorban is. Most viszont Samantha-ja.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in, you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Győrben még nem jártunk, ami az ingyenes program lehetőségeket illeti. Holnap augusztus 20-án, hogyha nagyon korán kukorékolnak már, vagy ugrálnak a gyerekek az ágyon, és nem hagyják önöket aludni, akkor lehet menni a Szentlélek térre, ahol már 9 órától elindulnak a gyerekprogramok, lesznek kézműves foglalkozások is, és aztán napközben természetesen ott is megszentelik majd a kenyeret, és megáldják az új kenyeret hagyományőrző bemutatókkal, DJ-szettekkel, táncos mulatsággal is várják az érdeklődőket a délutáni és a késő esti órákban, úgyhogy jó szórakozást kívánok a győrieknek is. A pécsiek pedig szintén kapnak egy gyakorlatilag egész napos családbarát fesztivált, a Kovász Fesztivált, ami a Püspöki Palotánál, a Rózsakertben, a Szent István téren és a Barbakán kertnél, illetve a Magtárnál is várja majd önöket. Itt is lesz egy csomó-csomó ingyenes rendezvény, fellép a Bobby Tabár Színház is. Ez elsősorban a családosoknak lehet izgalmas, és este pedig lehet menni a Szent István tére Bársony Bálint Magyar Rapszódia koncertjére, úgyhogy a pécsiek is remekül fognak szórakozni, ebben biztos vagyok. Még Egerbe mindenképpen ellátogatok, és hát a teljesség igénye nélkül sorogatom itt a programokat nyilván. Ötletadónak, kedvcsinálónak szánom. Holnap gyönyörű idő lesz, érdemes kimozdulni, és szabadtéri programokkal ünnepelni az államalapítást. A nagyszerű retro kedvencek között Tanita Tikara énekel, akinek a hangjában egy kicsit benne van már a nyár búcsúztatás melankóliája is. És előtte még érkezik Paula Abdul és a Straight Up is.

a szaxofonosával Lupe Gergővel érkezik duóban. A koncert különlegessége, hogy Barna ezúttal nem csak énekesként, hanem gitárosként is megmutatja majd a tehetségét, úgyhogy karakteres koncert lesz, az biztos. És hát Egerben sem marad el a tűzijáték, ami este 9 órakor kezdődik. Majd én nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz. És hát a tűzijáték után sem érdemes szétszéledni, hiszen Lóci játszik koncert is lesz. Tartalmasnak ígérkezik a program. Jó szórakozást kívánok hozzá még egyszer mindenkinek. A nagyszerű retro kedvencek között Zséda énekel, jön a Motel, és előtte még itt a Joy és a Valeri is, illetve pillanatokon belül megérkezik Dénes Tamás, úgyhogy hozza a közlekedéssel kapcsolatos infokat. Bőven lesz mit nézni az utakon, hiszen az M1-esen, az M3-ason is volt baleset. A friss és aktuális információkat 2 után tőle hallhatják, akkor lesz majd csak igazán nagy

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szerelem illata száll a levegőben, jön John Paul Young és a Love is in the Air, és hát holnap minden bizonnyal már fahéj és szilva illatot is lehet majd érezni. Többek között például a Várkert bazárnál a Magyar Ízek utcájában is, ahol megkóstolhatják majd a Magyarország tortája verseny győzteseit, a bíbor fehéret és a cukormentes kategória aranyérmesét, a szilva fácskát is, aminek már a neve is nagyon-nagyon cuki. Azt mondják az alkotók, hogy a gyerekkoruk élményeire gondoltak vissza, amikor megalkották ezt a kreációt. A frissen sütött, igazi nagymamás szilvás süti illata az, amit szerettek volna igazából bennünk is felidézni. Holnap meglátjuk, hogy mennyire sikerült mindez. Most pillanatokon belül érkezik Dénes Tamás. Az augusztus 20-ai ünnepet viszont mi reggel 6 és déli 12 óra között feltétlenül együtt töltjük majd.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most átadom a stafétát és a mikrofon Dénes Tamásnak, mi viszont este 6 órakor a kívánság műsorban még feltétlenül találkozunk. Tomi a Europe-val és a végső visszaszámlálással kezd, hiszen bizonyos szempontból, akik a munkahelyükön vannak, tényleg vághatják már a centit így az utolsó órákban, amíg megérkezik az augusztus 20-ai hosszú hétvége és a pihenés. Szóval jön a Europe mindjárt! Szikora Róbert és Cserháti Zsuzsa is énekelnek a következő órában, és jön a Europe hamarosan, ahogy ígértem. Nyerges Izabellát hallották, este 6-kor találkozunk, puszi!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevem, drágám.
9: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperízi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
14: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
15: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornet terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
16: És a sült krumplié.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
18: Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron. Egyre szárazabbá válik Magyarország. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófa védelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy kétharmadára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből a gazda, keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
18: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. Egy nappal augusztus 20-a előtt is jönnek a nagy slágerek. Az Ergótól egészen Ricky Martinig a legelső kislemez a Európé most.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Azt mondom, hogy gyakorlatilag ez a szerda, augusztus 19-e szerda, olyan, mintha egy nyári péntek lenne, mert hogy ugye előttünk a négynapos hétvége, a legtöbben nem dolgoznak pénteken, így ezt a négy napot nyugodtan kikiálthatjuk egy hosszú hétvégének, augusztus 20-ával kezdve. Ráadásul ugye be is jelentették a másodfokú hőségriadót, meleg is lesz, nyár is lesz, úgyhogy iszonyatos tömegek indultak el a városokból. Itt van rögtön az M1-es, M7-es kivezető szakasz, ahol már most piszok nagy dugó van. Nagyjából 20-25 percet ácsorognak az autók, mire sikerül az M7-esnek kievickélni a Balaton vagy Győr irányába. Szóval egyelőre nehéz a helyzet, de folyamatosan tudósítok itt a Retro Rádióban, hogy merre érdemes menni, vagy merre kevésbé érdemes, egyáltalán hogy állnak az autópályáink. Menjünk tovább, én zenét biztosan adok, nem is akármilyeneket. Jön majd az Edda, egy nagyon nagy balladával. Itt lesz a

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Madonna és By Alex előtt viszont most itt a Retro Rádióban közlekedjünk, már csak azért is, hiszen nagyon sokan indultak útnak. A mikrofonnál Dénes Tamás, 3 perc múlva lesz 3:43. Nézzük a részleteket, kezdjük a hallgatói SMS-ekkel. Zoli azt írja, az M1-es, M7-es közös szakaszán csak egy kis lassulás van most, viszont miután szétváltak, az M1-es csak arra szól. Récságon dugó, vontatnak egy rossz autót Balassagyarmat irányában, írja valaki. Még a szállító is jelentkezett, a retrohallgatóknak tisztelettel jelentem, semmi forgalom nincs a budapesti nagykörúton, ugyanis az egész egy hatalmas parkolóvá változott. Az Oktogontól a Blaháig 1 óra 20 perc volt eljutni. Aki erre jár, 3 napi hidegélelmet és egy originál bontatlan idegrendszert készítsen be. Huha! Ez kemény volt. Köszönöm szépen. Hír még, hogy egy műszakhívás kamionok a fennakadást a 8-as főúton hosszú pereztek közelében a 127-es kilométernél. Itt útszűkületen kell áthajtani.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Nagyobb sláger egy retro rádió, 10 perc múlva lesz délután 3 óra, születésnaposok jönnek, játszottam Queen dalt, John Deacon a basszusgitáros, ma 75 éves, boldog születésnapot neki, 3 napja pedig Madonna ünnepelte a 68. születésnapját, akkor már is ő énekel, jön a La Isla Bonita.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió továbbra is erős a délutáni forgalom az M1-es autópályán. Budapest felé a 38-as és a 32-es kilométer között lassulás, torlódás tapasztalható az átterelt belső sávban, és rengeteg nyaraló indult el a Velencei tó Balaton felé az M7-esen. Hát van torlódás rendesen, várom is a híreket. 06-20-22-22-122 az SMS számunk. Cserébe jönnek a nagy zenék, többek között Tóth Vera sorskereke. Éppen Lou Bega, ötös számú mambója, Mambo Number 5 is itt lesz. A little bit of Monica in my life, a little bit of Mary all night long. És még egy egész sor nagy sláger, amely átvezeti önöket augusztus 19-e délutánján, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zárva lesz a legtöbb üzlet augusztus 20-án. Munkába állt az új köztársasági elnök. Tároljuk megfelelően gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg az államfői tisztségre. Feladatait és jogköreit mostantól teljes körűen gyakorolja. A Sándor palotában Forsthofer Ágnes házelnökkel egyeztetett a hivatal átvételéről, majd találkozott a munkatársakkal. Baka András a rendszerváltás után 8. köztársasági elnök. Letartóztattak egy férfit, aki volt felesége megölésével fenyegetőzött egy gyermekvédelmi ügy miatt. A gyanú szerint felhívott egy gödöllői gyermekjóléti központot és közölte, ha szeptemberig nem születik döntés a lánya ügyében, végez az asszonnyal. Követelését és fenyegetését később megismételte. A férfi beismertetett tét, de azt állította, hogy szavait nem gondolta komolyan. A rendőrség terrorfenyegetés miatt indított eljárást ellene. Letartóztatását elrendelték, a döntés azonban a fellebbezés miatt még nem végleges. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 4 perc elmúlt délután 3 óra, és kiáramlottak a városokból az emberek, elindultak a nyaralóhelyek felé, de hát mit is tennének egy ilyen 4 napos hétvégén a mikrofonnál? Dénes Tamás, én adom hozzá a zenét.

is a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 15 óra 22 percet mutat az óra, a mikrofonnál Dénás Tamás, és állabál a teniszben ugyanis az egyik legnagyobb tehetségként számon tartott ausztrál teniszező Nick Kyrgios megbukott egy júniusi dopingvizsgálaton, a majorkai torna ideje alatt ugyanis pozitív mintát adott, és kapaszkodjanak, kokain volt az, amit kimutattak, és villámgyorsan nyilatkozott is a ma már 31 éves teniszező, akit valaha még John McEnroe is a legjobbak közé várt. Azt akartam, hogy először tőlem halljátok, nemrég Majorkán megbuktam egy vizsgálaton, miután kokainra pozitív eredményt kaptam. Hibáztam, nagyon nagyot hibáztam, és teljes mértékben vállalom érte a felelősséget. És persze azt is hozzá kell tegyem, hogy sérülésekkel bajlódott, nem volt jó a magánélete, ezt is hozzátette. De azért ez így furcsa dolgokat gerjeszt az ember agyában minden esetre, hogy mi is történhetett, hogy egy ilyen top teniszező, aki valaha 13. volt a világranglistán, szóval valahova ide jusson. Na mindegy, a folytatás nálunk a Modern Talking és a repülőké lesz, előttük itt a Fun Factory, és az I Wanna Be With You, a veled akarok lenni, itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Stingel és Tóth Vera nagy sikerével folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 15 óra 38 perc van, és Klári közben jelentkezett SMS-ben. Friss baleset van az M7-esen a Balaton felőli oldalon, a 18-as 19-es kilométer szelvények között a belső sávban. Mentő és rendőr már a helyszínen. Klári, nagyon szépen köszönöm. Mondok továbbiakat. Erős a délutáni forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a 38-as és 32-es kilométer között torlódáson az átterelt belső sávban. Nullás keleti szektor M5-ös felé az erős forgalom miatt csak arra szólva haladnak az M31-es autópálya és Ecser között. A keleti szektorban Gyánál az M3-as felé vezető oldalon viszont baleset történt a 33-as kilométernél, lezárták a belső sávot.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

slágerei Retro Rádió 2,5 perccel járunk 3:44 után. Sokan elindultak a nyaralóhelyek felé a 4 napos hosszú hétvégére. Azt is csöndben hozzátehetem, hogy igazi nyárváránk, ahogy hallhatták, kisadták a másodfokú hőségriasztást. Forró napok és remélhetőleg jó hangulat. Mi mindent hozzáteszünk. Például most Fancy dalát itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, jött jó néhány SMS. Tamás azt írja, baleset történt Szlovákiában a 66-os úton a magyar határ előtt. Kamion kontra személyautó, hála forgalom mind a két irányban. Köszönöm. Szia, Tamás, Csaba vagyok. Most léptük át a szlovén-magyar határt. Szotto Marina Beach-en voltunk párommal, Erikámmal. Az út kiváló, eseménymentes. M7-es letenye felől szinte üres. Na, ilyen is van. Hát persze, mert a másik irányba mennek. Szia, Tomi, mondd belé, szíves, hogy alig várom a szombatot, hogy végre találkozzak Szintiával. István a rózsalovag. Köszönöm, Pacsi. Utóira Siófok megtelt, ne jöjjetek. Hát azért sokan indultak el Siófok felé, mi pedig vasárnap leszünk ott Demjén koncerten, de azért előtte még meghallgatjuk a következő órában többek között a Neoton Familiát. Amy Winehouse csodálatos rehabja is itt lesz majd. És még rengeteg nagy sláger a folytatásban itt a Retro Rádióban, így szerdán délután a négy napos hétvége kezdetén.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, újabb telepen jelent meg a Sertéspest is, odasztályok a Várkert bazárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
4: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek. Jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
3: Újabb sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. Egy kölkeri gazdaságban a laborvizsgálatok is megerősítették a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása pedig megkezdődött. A NÉBIH fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. A betegség emberre nem veszélyes, az üzletekben kapható magyar sertéshús pedig biztonságosan fogyasztható. Magyar művészek szemében láthatjuk Itáliát a Várkert bazár új szabadtéri tárlatán. A plakát kiállításon többek között Csontvári Koszka Tivadar, Abanovák Vilmos, Szinyei Mersepál és Csók István olasztálya kiklette alkotásai szerepelnek. A képek Silla színes házaitól Capri tengerpartján át egészen Taorminaig és a Fórum Románumig kalózolják a látogatókat. A szabadtéri tárlat október közepéig látható. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 4 óra, és gyakorlatilag lassan megtelnek az üdülőhelyek, de hát nem is csodálom. Indul a 4 napos hétvége nagy slágerekkel itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénás Tamás. Jön a Bombom vagy Kylie Minogue a nyitánynál.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Ó, Istenem, drága Szolnoki Peti! Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mi viszont haladjunk tovább, 16 óra 23 perc van a mikrofonnál Dénes Tamás, és egy meglehetősen érdekes sztorira bukantam, nevezetesen Kanye West, aki miután hát meglehetősen rasszista dalokat ír mostanában, rasszista, antiszemita számokat, szóval nem kívánatos sem az Egyesült Államokban, sem pedig az európai koncertszínpadokon egymás után mondják le a korábban lekötött koncerteket. Mindezek után hol máshol lépne fel, tippeljenek? Igen, Oroszországban ő lesz a sztár, ő lesz az első nyugati sztár, aki az orosz-ukrán háború óta fellép, és ha már fellép a Ye művész név alatt tevékenykedő Kanye West, akkor rögtön 270 000 ember előtt, a szentpétervári Gazprom arénában pedig elég drága jegyek vannak, 9000 és 160 000 rubel közt alakultak a jegyárak, azaz a legolcsóbb jegy 33 000 forint, a legdrágább nagyjából 600 000 forintos. Kanye West botrányokról híres mostanában, ez nem is titok, van, aki nem is tartja teljesen beszámíthatónak, de önök is hallhatják, ezek szerint Oroszországban azért van rá igény. Nálunk pedig a folytatásban Elena Miles-ra vagy az Apra, sőt Kylie Minogue-ra is, mindezek előtt egy Scott csapat, Charlie Spiteri és a Texas és a Summer Sun itt a Retro Rádióban.

0: Retroradio közlekedési híre.
1: Hamarosan George Michael, vagy éppen a Pointer Sisters érkezik itt a Retroradioban, most közlekedjünk. 16 óra 38 perc van. Az erős délutáni forgalom miatt az M1-es autópályán Budapest felé a 43-as és 21-es kilométer között torlódás tapasztalható. Szintén M1-es Budapest felé Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben Herceghalom térségében az átterelt sávon 4 személygépkocsi ütközött össze. A 29-es kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométerre hízott a kocsisor. Elindult a nyaralni készülők nagy hulláma az M7-esen, a Velencei tó és a Balaton felé Török Bálint és Martonvásár között torlódnak a járművek. Számoljanak hosszabb menetidővel, aki teheti az M6-oson Rácz keresztúrig, majd onnan Martonvásáron keresztül fel tud hajtani az M7-esre, így lehet kikerülni szerintem az erős forgalmat. Aztán M0-ás keleti szektor M5-ös felé az erős forgalom miatt csak arra szólnak az M31-es és Ecser között. A keleti szektorban a nulláson Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon baleset történt, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 06

Legjobb slágerei retro rádió, egy perccel járunk 3:45 után az egyes főúton Győr határában, a Bécsi úton, a Nép utca közelében. Három jármű karambolozott a 129-es kőnél, itt most egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Itt a hétvége, és a Pointer Sisters az I'm So Excited-del, az Izgatott Vagyok című dallal a retrón.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben jönnek az útinformtól a hírek. Az M7-esen változatlanul iszonyatosan sokan közlekednek a Velencei tó Balaton felé. Török Bálint és Martonvásár között torlódás van, jóval hosszabb a menetidő. Viszont 8-as főút egy műszakhibás kamionokhoz fennakadás hosszú peresztek közelében a 127-es kilométernél. Szintén egy műszakhibás kamion vesztek el a 8-as főúton Várpalota és Öskü között is a 33-as kilométernél Várpalota felé. Itt most nehéz az átjutás. Megyünk tovább, hiszen a következő órában is csupa-csupa nagy sláger, hogy önök könnyebben jussanak el a nyaralókhoz. Ja, majd a Shy Guys a Hello-val. Hello, lejátszom a Spice Girls 90-es évekbeli nagy sikerét, a Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. És még egy csomó-csomó nagy slágert a folytatásban. Tartsanak velem itt a Retro Rádióban augusztus 20-a előtt egy picivel.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenét.

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu.
9: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
10: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
11: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
12: És a sült krumplié.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nem segített a földeken a kevés eső. Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a száj van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az a száj. Több mint 5000 szabadtéri tűzhez riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófa védelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
5: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
16: Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között új sáv elhúzásos terelés van érvényben. Budapest felé a forgalom a belső és a szemközti oldal belső sávján halad, a hetényi pihenő pedig nem közelíthető meg. Az Útinform közlése szerint az M70-esen Letenye térségében az M7-es felé szintén terelés lassítja a közlekedést. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között több szakaszon félpályás lezárás van jelzőlámpás irányítással, az 51-es főúton Taksonynál pedig csomópontépítés miatt nem lehet lehajtani a település felé. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Augusztus 19-én szerdán 4 perccel délután 5 óra után gyakorlatilag kimondhatom, hogy elindítom most a 4 napos hosszú hétvégét. A mikrofonnál Dénes Tamás, teszem ezt Segivel, vagy éppen Aucillával, a nyitány viszont a Janet.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb

évük legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután fél 6 a mikrofonnál Dénás Tamás, továbbra is az M7-es autópályán meglehetősen lassan folyik a kimenetel a Velencei tó, illetve a Balaton felé. Az utolsó információk szerint Törökbálintól Martonvásárig elsősorban totyorognak az autók, kisétával a Pákhoz és Székesfehérvár között is hasonlóképpen tapasztalható szakaszos torlódás. Egyelőre ez a friss információ ezzel kapcsolatban, viszont nézzünk rá, hogy vajon a négy napos hétvégére milyen hőmérsékletű vizek várnak bennünket, ami a Dunát illeti. Budapestnél 23, Baján 24 Celsius fokos most a Duna, a Tisza Tokajnál 24, Szegednél 25 fokos, ami pedig a tavakat illeti. A Balaton meglehetősen üves, ma 23 fokos volt Siófoknál, a Velencei-tól 22 fokos Agárdnál, úgyhogy az elmúlt 2-3 napban valamelyest lehűltek, de hát ahogy hallották, kiadták a másodfokú hőségriadót a következő napokban, tehát melegedés tapasztalható majd. Nálunk hamarosan a Maroon 5 vagy Laura Branigan, előttük itt a Spice Girls és a Wannabe a Retro Rádióban. Yes!

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bonnie M-mel vagy Bonnie Tylerrel folytatom itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:46, villámgyorsan az M7-esről annyit, hogy sokan haladnak az M7-esen a Balaton felé, de egyelőre hála Istennek balesetről nem érkezett jelentés, viszont nagy a totyorgás Törökbálintól Martonvásárig, illetve Pákhoz és Fehérvár között is. Jönnek az SMS-ek, Ecser lehajtónál az M5-ös felé a nulláson 3-4 autó egymásnak ment a belső sávban, alakul a dugó, ezt Kesu írta. Szintén ugye nullás, Ecsernél baleset, mentőrendőr, tűzoltó, már több kilométeres a sor visszafelé, ezt Pali jelezte. Nagy dugó van Gödöllőnél az M3-ason, Bence vagyok, most jöttünk ki belőle, körülbelül 7 kilométeres, és ugyanez Pálfutártól is. M3-as Bak felé 35-ös kilométer, baleset, Babatig áll a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió, egy perccel járunk, 3:46 után, ne felejtsék, ma este is 8-tól Abaházi Pesztó. Csabai ma esti vendége dr. Tenke Péter urológus lesz. Ő volt az első, aki robotasszisztált műtétet hajtott végre hazánkban még 2022-ben. Minden további a robotsebészetről, tehát este 8-tól itt a retro rádióban. A folytatás pedig már a Boniem Rászpúgyinjáé, a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió már is érkezik. Nyerges Iza és vele együtt a két órás élő retro kívánság műsor itt a Retro Rádióban, amit a Rockset sikerével kezd. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, csodálatos hétvégét. Tartsanak továbbra is a Retro Rádióval. Dénes Tamást hallották velem, legközelebb holnap déltől találkozhatnak. Ugyanitt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Nyerjetek a Staropramennel. Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
9: Ugrunk egy bombát?
11: Szállás.hu.
12: Úgyis te. Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nemek szokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
10: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
16: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M3-as autópályán 60 és Gyöngyös között továbbra is jelentős terelésre kell számítani. Vásárosnamény felé a forgalmat részben a szemközti oldalra irányítják, az ecseri pihenőhely pedig zárva van. Az Útinform tájékoztatása szerint az M43-ason Csanádpalota felé, a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé is lehajtóága sem használható. A 44-es főúton Kunszentmártonnál jelzőlámpás félpályás lezárás van, a 49-es főúton pedig az M49-es építéséhez kapcsolódó munkák miatt több helyen is korlátozások lassítják a közlekedést. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Indul a kívánság műsorunk, ez a hét rendhagyó az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt. Ma van utoljára a héten lehetőségük arra, hogy üzenjenek a szeretteiknek, úgyhogy amíg a Roxette zenél és jön a The Look, önök pötyögjék be az SMS-eket.

Hazai Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánságműsorban. Ez a hét rendhagyó. Most utoljára tudnak üzenni a szeretteiknek, és aztán a kívánságműsorok majd hétfőn folytatódnak. Az augusztus 20-ai ünnepet viszont együtt fogjuk tölteni. Holnap reggel 6 órakor velem kelhetnek majd. Már ha muszáj, szoktam mondani, hogy ha nem kötelező, akkor azért reggel 6 órakor a szabad napokon nem biztos, hogy rögtön kelnék. Félig lehúnyt pillákkal is lehet hallgatni a szuper jó retro slágereket. Megérkeztek az első SMS-ek. Kedves Izabella, én szeretnék küldeni Beninek Zánkára egy szuper jó számot. Azt üzenem neki, hogy minden nehézség ellenére is őt választom. Hello Izus, olvasd be nekünk kérlek, a párom a mai napon ünnepi az 53. születésnapját. Mi úton vagyunk Siófok felé ebben a pillanatban. Üzenem neki, hogy nagyon szeretjük, és boldog szülinapot kívánunk neki. Természetesen útközben is benneteket hallgatunk. Puszi, Szilvi, írta az SMS-t, és végül itt van velem Anna is. Hello Izus, kérek szépen egy számot a kívánságműsorban Robinak küldeném Szolnokra, azzal az üzenettel, hogy szeretem, és kérem, bocsásson meg. Ha úgy dönt, hogy elhagy, én vele megyek, és akkor is mindig vele leszek. Megköszönöm, ha átadod az üzenetet. Anna aláírással jött az SMS. Köszönöm, hogy már most ilyen sokan itt vannak velem. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él, és ha ma mégsem érnek el, mert óriási lesz a tömeg, tudjanak róla, hogy hétfőn folytatjuk.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Ha van kedvük üzenni a szeretteiknek, és ezáltal nagyon is meglepni őket, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Halló? Én
1: József Alexiak, és szeretnék kérni egy számot a legfontosabb embernek, aki velem volt eddig a munkámba is.
0: És ki ez a legfontosabb ember?
1: Hát én is szoktam mindig hallgatni, és tőle szoktam hallgatni a dolgokat.
0: De mi az ő keresztneve? Kiről van szó?
1: Izabelláról.
0: Aranyos vagy, figyelj csak, a szeretteidet mondd el, légy szíves, hogy kik állnak hozzád a legközelebb.
1: Apám, mamám, jelenleg is.
0: Jó, és nekik mit szeretnél üzenni? Fogalmazd meg, légy szíves, néhány kedves gondolatot számukra.
1: Szeretem őket, és köszönöm tőlük, hogy mindig vállettem állnak.
0: Aranyos vagy, örülök, hogy itt voltál velünk. Az ajándék slágerről pedig Jennifer Lopez gondoskodik. Ez a Waiting for Tonight, a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: Retro Rádió. Mielőtt felhívnák a kívánság műsort, azt érdemes végig gondolni, hogy ma este kit szeretnének meglepni. Ne csodálkozzanak rajta, hogyha akár még egy kis síres rívás is lesz itt a Retro Rádióban, hiszen ez egy érzelmes műsor, a kívánság műsorban önök üzennek, kedves gondolatokat fogalmaznak meg, és én játszom a ráadás ajándékslágereket is, és hát ez nyilvánvalóan pozitív, szép érzéseket szokott kiváltani általában azokból, akik a dalokat kapják. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Izabella! Bátortelegéről beszélek. Szeretnék kérni egy számot öntől, ha lehetséges, mert még idáig nem kértem.
0: Mutatkozzon be nekünk, üdvözlöm Önt!
1: Judit vagyok.
0: Kinek szeretne számot küldeni?
1: Hát mindenkinek, aki hallgassa, úgyhogy szeretném mindenkinek küldeni, és szeretettel üdvözlöm a névnaposokat, születésnaposokat, és akkor aki még fiatal házasok, azokat is szeretném üdvözölni. Éljenek boldogan, legyenek boldogok.
0: Jó, és kik azok, akik a legközelebb állnak Önhöz, hogy egy picit személyesebbé tegyük az üzenetét?
1: Hát úgy nincsen senki, Izabella, nekem olyan érzés, aki így a Retro Rádió hallgatóinak szeretném küldeni, aki hallgassa, mert remélem sok a hallgassák majd, és szeretnék mindenkinek jó egészséget küldeni. Legyenek boldogok, fiatal házasok, és mindenki egészségbe, boldogságba éljen.
0: Hálás vagyok a jó kívánságokért a nevükben, és jön a bikinim, az ajándékslágera, széles, tágas a tér.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, a jó hírem az, hogy bejutott a kívánság műsorba.
1: Szia, Erzsó vagyok, és szeretnék kívánni most egy dalt, ha még lehet.
0: Kinek szeretnél üzenni?
1: A kisunokámnak, most itt ül mellettem, és együtt voltunk ma kirándulni Opusztaszeren. Zoltának hívják a kisunokámat, 8 éves, és imádom. Nagyon szeretjük egymást, nagyon sokat, amikor csak tehetjük, együtt vagyunk, és kirándulunk.
0: Nagyon jó, örömmel hallom, és kik azok, akiket nagyon szerettek, de most nincsenek ott veletek, azt is mondd el, kérlek.
1: Hát nyilván az ő anyukáját, apukáját, illetve a családjait, testvérét, a dédi mamát, aki még szerencsére velünk van, nekik szeretném ezt a dalt küldeni.
0: Jó, és nekik mit szeretnétek üzenni? Mik a kedves gondolataitok?
1: Imádjuk őket, mindegyiket.
0: További jó utat nektek, örülök, hogy hívtál. Ez a Queen és a Kind of Magic, ez az én ajándékom neked, az unokádnak és a családtagoknak.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió. Szeretettel várom az üzeneteiket a kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak, én vagyok a postagalamb. Arról gondoskodom, hogy azok, akiket meglepnek, örüljenek az ajándékslágereknek is. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Horváth Ármén vagyok.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: János Somorjáról.
0: Kit szeretnél meglepni?
1: Hát az Ábrahám Attilának a Csukos csapatát.
0: Jó, és mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid számukra?
1: Kedvesdás nekik, dolgozzanak, hát többet nem tudok üzenni.
0: És milyen csapatról van szó? Én ezt egyáltalán nem értettem.
1: Csukos csapatról.
0: Csukos csapat, és ez mit jelent? Munkatársak vagytok? Mi a feladatotok pontosan?
1: Hát azt úgy kell körülődni, hogy hát igazából a csukokot kell rakni. Ez egy munkahely. 4-esével ki kell hordani a csukokat egy kamionra.
0: Jól van, tehát állatokkal dolgoztok. Hát ez egy kemény fizikai munka lehet, úgyhogy akkor kitartást kívánok nektek. A Michael Jackson féle Bad lesz az én ajándékom a hírek után. Hívják bátran a kívánságműsort a hírek után is, és ha véletlenül ma nem kerülnek be, nehogy szomorkodjanak, hétfőn este folytatjuk. Michael Jackson énekel mindjárt.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demil Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenét.

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
9: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
15: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
14: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M31-es autópályán Nagy Tarcsa térségében az M3-as felé betontáblákat javítanak, ezért az 1-es és a 3-as kilométer között lezárták a külső sávot. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontépítés miatt mindkét irányban csak a belső sáv járható. Az Útinform közlése szerint a Dunántúlon a 85-ös főúton Csornánál csatornázás miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot, míg a 86-os főúton Szombathelynél jelzőlámpás váltakozó forgalomra, az elkerülőn pedig félpályás lezárásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: István, a rózsalovag aláírása jött a következő SMS a kívánság műsorba. Azt írja kedves Iza, alig várom a szombatot, hogy végre találkozzak Cynthiával. Neki szeretnék egy slágert küldeni. Michael Jackson énekel,

0: önök telefonáltak már kívánság műsorba, hogyha nem, akkor itt az alkalom, hogy kipróbálják. Nem üzenetrögzítő, hanem jó magam fogom felvenni a telefont, és beszélgetünk egy jót. Önök meglepik azokat, akiket igazán szeretnek, akikre ma sokat gondoltak, én pedig játszom az ajándékslágereket is. Jó estét!
1: Szeret vagyok, Izabella.
0: Parancsoljon, kit szeretne meglepni, és milyen üzenettel?
1: A barátnőmet, az utca helyzetben éppen a kórházban van, csontatöréssel és egy sok erőt, egészséget meg jobbulást szeretnék kívánni Balgol Ibolyának írják. Pinteken műtötték, úgyhogy hogy ezt szeretném, hogy vigyázzam magára meg.
0: Meg jobbulást kívánsz neki, gondolom, segítek picit. Jó, az AD stúdió és a páratlan páros szól a Retro Rádió kívánság műsorában. Reméljük, hogy hamar hazakerül. Ez csak

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol hétköznaponként este 6 és 8 óra között meglephetik a szeretteiket. Jó estét!
1: Jó estét!
0: Szia, mutatkozz be nekünk, kérlek, kivel beszélek?
1: Kateri Kevinnel.
0: Honnan telefonálsz, Kevin?
1: Budapestről.
0: Melyik kerületben vagy éppen?
1: Zuglóban.
0: Kinek szeretnél üzenni, szívem?
1: Én a tesóimnak.
0: Felsorolod a keresztnevüket?
1: Igen, Colin meg Cornel.
0: Mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid a tesóid számára?
1: Hát, hogy legyenek jók, és ennyi.
0: Jó, hogy telt a vakáció? Mesélj picit a nyári élményeidről.
1: Hát nagyon jó volt, mi voltunk repülni Ciprusra, Görögországon.
0: Szuper jól hangzik, és várod már a suli kezdést is?
1: Nem.
0: Azt nem annyira, de azt igen, gondolom, hogy találkozzak is pajtásaiddal.
1: Igen.
0: Azért az jó lesz benne. Hányadik osztályba mész most majd?
1: 6.
0: Sok sikert kívánok neked előre is a tanulmányaidhoz. A Retro Rádióban az ajándék slágeretekről Katy Perry gondoskodik, ez a California Girls.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Slágerei Retro Rádión. Este 8-ig jöhetnek a hívások a 0620-22-22-122-es számra. A Retro Rádió kívánság műsora egy üzenőműsor, ahol ön megfogalmaz néhány kedves gondolatot, az én dolgom pedig az, hogy játsszak hozzá egy ajándékslágert is. A meglepetés nem marad el. Jó estét!
1: Csonka János.
0: Hello, honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapestről.
0: Melyik kerületben vagy ebben a percben?
1: Tizedik.
0: Oké, és kit szeretném meglepni? Kik állnak a legközelebb a szívedhez?
1: Krisztinának a barátjának szeretnék küldeni egy nagyon szép dolog.
0: Jó, és mik azok a szerelmes gondolatok, amit neki szánnál?
1: Hát én most ismerkedtem, mert nagyon kedvelem, remélem, hogy sokáig ott tartanak a kapcsolatunk.
0: Bízom benne, és vannak-e tervek a hosszú hétvégével kapcsolatban, csináltok közös programokat most?
1: Lehetséges, majd meglátjuk.
0: Jó.
1: Jó, ezt még nem tudjuk előre, mert mind a ketten úgy dolgozunk, hogy nem biztos, hogy összetűjük hozzá a témát.
0: Össze-vissza, akkor neked nem is lesz most egyben 4 napot majd pihenésként?
1: Hát nem lesz, és állami tűzni vagyok. Na, ennyi.
0: Jó, figyelj, annyit tudok javasolni, hogy édesítsétek meg a randit azzal, hogy elmentek augusztus 20-án, ha pont úgy jön ki, hogy akkor lesztek szabadok, elmentek a Várkert bazárba, ott a Magyar Ízek utcájába meg lehet majd kóstolni az ország tortáját. Szerintem ez egy aranyos közös program, úgyhogy ha van rá lehetőség, akkor ezt jó szívvel ajánlom.
1: Nagyon szépen köszönjük az ajánlatot.
0: Én pedig a telefonhívást. Egy újabb szerelmes láger a kívánság műsorban, ez az Én ajándékom, a címe What is love? What is-

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió, jön a Coldplay és a Viva la Vida a Retro Rádió kívánság műsorában, előtte pedig még a Fresh is zenél. Az ő slágerük, a Táncolj mégis ajándék, kiderítem, hogy kié.
1: Ja, Balogh Varga Attila vagyok, Budapestről telefonálok, és akkor a volt feleségemnek szeretném üzenni, hogy köszönöm, hogy még mindig elviseli és dacára annak, hogy már nem vagyunk egy pár, nagyon jó viszonyban vagyunk. Akkor viszont mellette üzennék a legjobb barátomnak, Kossár Gábornak, hogy ő is elvisel, és mindkettőjüknek jó egészséget, szép életet, és minden jót kívánok, és nekik szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem őket, és remélhetőleg most a hosszú hétvégén fogok tudni velük időt tölteni.
0: Jó, hogy itt voltál velünk, érkezik az ajándékszláger, amiről a Fresh gondoskodik, ez a Táncolj még!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: legjobb slágerei Retro Rádió. Említettem önöknek, hogy ez a hét különleges, picit rendhagyó. Ez azt jelenti, hogy a mai 19-i napon este 8-ig még tudnak üzenni a kívánság műsorban a szeretteiknek. Aztán utána alszik egy picit ez a műsor. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén is találkozunk, csak akkor reggel 6 órakor, nem pedig a kívánság műsorban. Hétfőn viszont újra lehet üzenni. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Róza Hegyini Erzsike vagyok Beregbeszörményből, és én a kincsvadászoknak, fejeztomiéknak szeretnék egy számot küldeni. Nagyon szeretem a műsorukat, imádom őket, csak így tovább. Téged is puszilak, Izabella.
0: Köszönöm, és kik a személyes ismerőseid, akik a legközelebb állnak hozzád? Küldjünk nekik is valamit.
1: Hát, aki a legközelebb áll hozzám, egyik sem hallgatják ezt az adót. Hát a két fiam, Tamás Zoltán, a két menyecském, Szilvia és Fruzsina, valamint a lányom Anett, és a férjem természetesen, de ő nem fogja tudni hallani, mert dolgozik a dekóba.
0: Mit üzenél a szeretteidnek? Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Nagyon sajnálom, hogy a nyáron nem találkozhatunk. Kitartás ebbe a melegbe, mert betontömbökbe laknak, és remélem, hogy összejön, hogy még az ősszel el tudunk menni hozzájuk.
0: Tiszta szívemből remélem, hogy teljesül a kívánságod. Rick Astley a családodnak, és neked énekel ez a neve.

0: zenét feladnátok.
1: Mit szeretnél üzenni a szeretteidnek, a szomszédoknak?
0: Nagyon-nagyon szeretem őket, megimádom őket.
1: Az ajándékslágereteket James Brown énekli el a kívánságműsorban. Wow!

0: slágerei Retro Rádió. Jön az Altassel, Mester Tamás énekkel, Shane54-ral készítették el a következő slágert, ami egyben az Abaházi Presszó nyitánya is. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a kívánság műsorban, és annyit szeretnék még gyorsan elmondani az ajándék sláger és a közös kis csevejünk előtt, hogy a kívánság műsorral hétfőn találkoznak legközelebb. Ez most egy rendhagyó hét, az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt ma üzenhettek a héten utoljára, de fogunk találkozni. Csütörtökön és pénteken reggel 6-kor együtt ébredünk, déli 12 óráig szórakoztatom majd önöket. Jó estét kívánok, ön a mázlista, aki még így a végére bejutott. Haló, haló!
1: Jó estét kívánok, szeretnék kérni egy zenét.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás először is, kivel beszélek?
1: Ja, bocsánat, ne haragudj, Máté vagyok, Ausztriában dolgozom éppen, és az egész konyhának szeretnék valami jó zenét kérni.
0: Igen, mi az, amit üzennél a kollégáknak néhány mondatban?
1: Hát, hogy kitartást, meg ilyesmit, jó munkát.
0: Oké. Mikor jöttök legközelebb haza Magyarországra? Vagy ingáztok?
1: Hát minden nap ingázunk, így van, így van.
0: Ja, világos. Oké, szeretnéd de személyes ismerősnek elküldeni még a kollégákon kívül, családtagoknak, barátoknak, bárkinek?
1: Igen, mindenkinek, aki hallgatja.
0: Örülök, hogy hívtál, biztos jó meleg van most ott a konyhán, nem lehet egyszerű. Én segítek egy szuper jó retro slágerrel, feldobom a hangulatotokat. Jó, ahogy ígértem, jön az Altassel, Mester Tamás, és jön az Abaházi Presszó is mindjárt.

0: Jó volt önökkel ma is a kívánság műsorban, és akkor, ahogy ígértem, holnap reggel 6 órakor találkozunk, együtt ébredünk, úgyhogy szeretettel várom önöket vissza a szuper jó retro slágerek társaságában. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Nem segített a földeken a kevés eső. Vízen és közúton is találtak ittas vezetőket. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a szájban. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófa védelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
3: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma tudományosak leszünk. Professzor dr. Tenke Péter urológus lesz a vendégem, aki Magyarországon először hajtott végre robotasszisztált műtétet, azóta pedig már oktatja is a konzolsebészeket. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam professzor dr. Tenke Péter, urológus. Nagy szeretettel üdvözöllek. Szia!
2: Szervusz, mindenkinek jó estét kívánok.
1: Aztán majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy jóval több annál, mint hogy urológus, és én ezt leszeretném szögezni, mert ilyenkor a hallgatók már egyből kombinálnak. Nincs semmi baj, tehát nem azért hívtam egy urológust, mert hogy esetleg van a problémáim is, fel szeretném tenni. Volt már, hogy a Movember mozgalom kapcsán vendégül láttunk urológust, most, hogy miért augusztusban. Azért, mert azt gondolom, ez egy fontos téma. És azt is tudom, hogy a hölgyek, a nők, azok sokkal többet törődnek a saját, meg az egész család egészségével, még talán a férfiak egészségével is, mint a férfiak önmaguk. Pedig hát, mekkora szükség volna rá. És nyilván egy urológus viszont a férfiakkal találkozik leginkább, tehát azért vannak férfiak, akik mennek, de az a jellemző, gondolom én, aztán majd kijavítasz, hogy akkor mennek, amikor már baj van. Nem?
2: Ez teljesen így van. Sajnos ez egy statisztika, hogy a nők például kétszer gyakrabban járnak házi orvoshoz, vagy egyéb vizsgálatokra, mint a férfiak. A férfiak nem mindig úgy érzik, hogyha valahogy a férfiasságukból veszít, hogyha ők mégis elmennek egy orvoshoz, és ezáltal főleg urológushoz, ami, tehát a betegség tudatuk az jóval alacsonyabb szinten van, és ennek következtében mindig, amikor baj van, akkor mindig azt mondják, hogy hát jaj, de hát nekem nem volt semmi panaszom, meg nincs semmi panaszom, és tudhatjuk, hogyha amire valakinek valami panasza van, addigra már mindig azt kell mondanunk, hogy jóval nehezebb a gyógyítás, vagy már nem lehet teljesen valakit meggyógyítani.
1: Tehát amikor már tünet van, panasz van, akkor az már egy előre haladott állapot.
2: Általában mindig, főleg ha most csak a rossz indulatú daganatokra gondolunk, akkor azok már mindig, ha már tünete van az embernek, legtöbbször az már egy kiterjedtebb állapot környezetére rátör, megjelenik valami tünet, vérzés, fájdalom, bármilyen dolog, az mindig egy kicsit előrehaladottabb stádiumban van, tehát ezért mondjuk azt, hogy igenis a férfiaknak ugyanúgy, mint bármint az egészségünk, az nem csak a önmagunknak fontos, hanem a családunknak. A családunknak, a feleletet, a gyerekeinknek, mindenkivel tartozunk egy egészséges élet, és ez hozzá tartozik az is, hogy megfelelő kor elértével menjünk el olyan szűrésre, ami megelőzheti azt, hogy későbbiekben nagyobb baj legyen.
1: Ez a megfelelő kor, ez egy mindig ilyen lutri nekem, hogy mert vannak, akik már viszonylag fiatalon is érintettek lehetnek, és vannak olyanok is, akik akár 70-80 évesen is még vígan viháncolnak, és semmi bajuk nincs. De mi az a kor, amitől már mindenképpen érdemes menni orvoshoz, vagy egy vizsgálatra, egy kontrollra, egy szűrésre?
2: Tehát azt lehet mondani, hogy általánosságban ugye a fiatalok se kivételek, tehát a fiatal 20-30 éves korban fordulnak elő leggyakrabban a heredaganatok, tehát ezért érdemes, és például érdekes, hogy fejlettebb egészségkultúrával rendelkező országokban a reklámokban nagyon sokszor az van, hogy például a nőket kérik, hogy szexuális kapcsolat során a férfiaknál véletlenül a herékbe bármilyen csomót éreznek, vagy találnak, akkor szóljanak, vagy különféle oktató filmek vannak, hogy hogyan kell önvizsgálatot csinálnunk, hisz a heredaganatok azok fiatal a korban fordulnak elő, leggyakrabban olyan esetekben, ahol mondjuk a here leszállási zavarok, amit ugye a szülőktől tud az ember, azok felléptek, és emiatt később vagy esetleg le kellett hozni az egyik herét, azok mindig genetikailag károsodott, és legtöbbször ezek rizikótényezőt jelentenek. Aztán jön egy nyugodtabb életperiódus, és igazából ha azt lehet mondani, hogyha valakinek a családjában nem szerepelt daganatos megbetegedés, nevezetesen akár a férfiaknál ugye a leggyakoribb ugye a prostata daganat, akkor azt lehet mondani, hogy évente, vagyis 50 éves kortól érdemes elmenni egy vérvételre. a vérvételből már lehet tudni, és nem mindenkinek kell az túlzottan misztifikált prostata tapintási vizsgálat, mert ez az érték bizonyos szint alatt van, ez úgynevezett PSA, ez a prostata specifikus antigén, akkor nem szükséges, sőt, hogyha olyan érték alatt van, akkor nem kell évente menni, hanem lehet 4 évente, 2 évente, ezt az urológusa megmondja, attól függ, hogy milyen érték van. Ha viszont a családban főleg apai vagy testvéri ágon szerepeltek prostatadaganatos megbetegés, vagy ebből eredő esetleg korai halálozás, akkor viszont már 40 évtől javasoljuk, mert ugyanúgy, hogy az emlődaganatoknál, prostatadaganatoknál is van genetikai hajlam, ide tartoznak például a BRCA gén, és az is fontos, hogy az emberek ezek fölfedezésre kerüljenek, és időben, hisz nem csak ő neki, hanem ezek alapján ezek a genetikai dolgok öröklődhetnek, és nem csak a fiúkban, hanem ugyanígy rizikótényezőt jelent majd a lánygyerekekben is.
1: Érdekes az, hogy a hölgyeknek van kötelező vizsgálat, tehát hogy bizonyos időközönként kötelezően meg kell jelenni, akár nőgyógyásznál, mellvizsgálat, különböző szűrővizsgálatok, a férfiaknál van ilyen, ami kötelező? Vagy ahogy fogalmaztál, bizonyos kor fölött erősen ajánlott?
2: Hát igazából mi a szakma, és nagyon sok ugye vizsgálat történt ezzel kapcsolatban, melyik hol tiszta, hol kevésbé megbízható, és főleg itt a költséghatékonyság gazdaságilag van, tehát a tömeges lakossági szűrés, az, hogy most mindenkinek elküldjünk egy levelet, és ezáltal menjenek el, mint mondjuk a tüdődaganat, vagy a kolorektális daganatoknak, vastagbél daganatok esetében, ezt nem jelen pillanatban még nem ajánljuk. Az úgynevezett opportunisztikus szűrést, ami az, hogy a megfelelő felvilágosítást követően ebbe a korosztályba ajánljuk. És az is érdekes, hogy számtalan vizsgálat igazolta azt, hogy ennek túlélési előnyei vannak, hogy költséghatékony, mégis, hogyha megnézzük ezeket, akár a svéd, Ausztriában is végeztek, a Rotterdam, mi nagy európai összefoglaló vizsgálat, ami kimutatta, hogy túlélési előnyeket jelent a korai fölfedezés, az úgynevezett szűrés, mégis azt lehet mondani, hogy a felszólított szűrésre felszólított betegeknek is csak 50-60%-a megy el szűrésre, annak ellenére, hogy megkapják az ehhez szükséges információt és felszólítást.
1: Ebben van benne az, amit az elején mondtál, hogy mi férfiak hajlamosak vagyunk a világ uraiként gondolni saját magunkra, és majd akkor megyünk, amikor már baj van. Tehát, hogy addig minden rendben van, amíg nem érzünk fájdalmat, vagy nincs bármilyen tünet.
2: Igen, és ezt bármelyik nap láthatjuk, és az ember ugye a legnehezebben abban a helyzetben van, amikor meg kell mondani a betegnek, hogy jelen stádiumában komplett gyógyítás nem várható. Tehát tudunk egy elhúzni krónikus állapotot, de most már jelenleg már túl vagyunk azon a stádiumon, hogy most hirtelen akár egy műtéttel, vagy egyéb kezeléssel lényegében daganatmentessé lehetné tenni, és a túlélését lehetne biztosítani, és az nagyon érdekes, hogy az ember, amíg nincs baj, addig könnyelműen kezeljük. Persze. De számtanszor látjuk, hogy az ember, amikor baj van, akkor nagyon ragaszkodik az életéhez.
1: Tartunk egy kis szünetet, és aztán folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Tenke Péterrel, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: professzor dr. Tenke Péter, urológus, a mai beszélgető társam. Hogy miért beszélünk erről? Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hát el is mondtad az előző körben, hogy viszonylag ritkán vagy akkor megyünk, amikor már baj van. De közben nyilvánvalóan azért megvan az a páciens réteg, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. Én speciál pont egy ilyen vagyok, bár nekem pont egy szerencsém van, mert van egy egészségváros rendezvény sorozat, aminek én műsorvezetőjeként folyamatosan ott vagyok, ahol szűrővizsgálatokat végeznek. Tehát ez a prostata PSA szűrés, amit te is mondasz, azt én nem tudom, évben háromszor, négyszer megszúratom az ujjamat. Tehát ez egy ilyen új begyből vett kis vérminta. És erre is azt mondják, hogy ha ott rossz eredmény születik, akkor érdemes tovább menni, de amíg ott jó az eredmény, addig még hagyományos értelemben vett vérvételre sem kell menni. Ezt jól tudom?
2: Hát igazából ezeket a gyors teszteket, ezeknek is ugye a minőségének meg érzékenységével vannak problémák. Mi azt javasoljuk, és amit hangsúlyozok, és most már visszaadtuk a házi orvosoknak is egy hosszabb tudományos ilyen szakmai megbeszélés követően, hogy a házi orvosok is évente egyszer elvégezhetik ezt a vizsgálatot, mert az volt a probléma, hogy elmentek a háziorvos, és a háziorvos nem javasolt, akkor el kellett menni az urológushoz, és így az urológus. De így alapjában véve a háziorvos is leveheti ugyanezt az úgynevezett az átlagos vérvizsgálat mellett ezt a PSA vizsgálatot, aminek az értékéből lehet tudni azt, amit mondtam, hogyha ez mondjuk 1,5 alatt van, akkor nagyon kicsi az esély annak, hogy az elkövetkezendő 4 évben bárkinél is klinikailag szignifikáns, vagy klinikailag jelentős prostatadaganat fejlődhet neki, ezért ezekben az esetekben elég 4 évente. Hogyha ez 1,5 és mondjuk 3 között van, akkor 2 évente. És ha e fölött van, akkor nyilvánvaló egyéb vizsgálatokat, szükség esetén MRI vizsgálatot kell, és ennek következtében kell megtalálnunk nekünk azt a betegcsoportot, és itt nagyon fontos, ha csak most a prostata daganatról, prostata rákról beszélünk, hogy nem minden prostata rákos beteget kell gyógyítanunk, vagy ugyanúgy gyógyítanunk, hisz vannak olyan prostata daganatok, amelyek nem követelik az ember életét, vagy nem veszélyeztetik. Tehát azt kell mondani nekünk, és ez a szűrésnek is a problémája, hogy amivel támadják, hogy túl diagnosztizálás keletkezik, és ez magával vonza a túlkezelésnek a lehetőségét is. Tehát magyarul nekünk igazából, ha most nézünk, és nagyon szemléletesen akarom elmondani egy birkanyájat, akkor nekünk abból azt a 2-3 fekete birkát kell kiemelnünk, de az egészet kell ismernünk, hogy azokat találjuk meg, akik feketék és veszélyesek, tehát veszélyeztetik az életüket. Nyilvánvaló ezért nekünk ezt a lakosságot kell figyelnünk, főleg a veszélyeztetett réteget, ebbe a korosztály, illetve amit beszéltünk, genetikai alapokat, és ebből a klinikailag szignifikáns, ami veszélyezteti a beteg életét, azokat kezeljük. És vannak olyanok, akiket csak követni kell, vagy nem kell kezelnünk, hisz tudjuk azt, hogy mondjuk, ha nem prostatarákban halnak meg a betegek, akkor is a patológiai vizsgálat során kiderülnek, hogy ebbe a főleg 70 év fölötti korosztályban 40-60% között van mikroszkopikusan prostatarák, tehát nyilvánvaló, hogyha 120 évet élnénk, akkor jóval nagyobb lenne a prostatarák okozta halálozás, és ezért van különbség, hogy az Egyesült Államokban ott 82 év most már az átlag életkor, ott jóval ott első helyen van a prostatarák okozta halálozás, Magyarországon ugye a férfiaknak 72 év környékére emelkedett most az átlagos életkor, ezért ez a halálozási arány jelenleg a második, harmadik helyen van a tüdő és a kolorektális daganatok mellett.
1: Az mitől függ, hogy ez jó indulatú, rossz indulatú problémát okoz, vagy kisebb problémát okoz? Ez az életviteltől függ, vagy mitől?
2: Nem, ezek megint genetikai alapok nincsenek. Tehát egy jó indulatú prostata megnagyobbodás, ami ugye vizelési panaszokat esetleg későbbiekben akár vizelett elakadás is okoz, Azt se tudjuk pontosan, annyit tudjuk, hogy ahogy öregszünk, egy bizonyos életkor fölött, tehát a 30-as évektől kezdődően, aztán 40-től fölfele, a prosztata sejtek érzékenyé válnak a férfi hormonra, a tesztoszteronra, ez is nyilvánvaló genetikai alakna, hogy kinek mennyire válik érzékeny, és elkezdenek jó indulatok dúzadni, úgy, mint mondjuk a narancsban, ha szemletesen akarjuk elmondani, a narancsban a gyümölcs rész elkezd növekedni, és attól függően, hogy kinek mennyire tágulékony a narancs héja, előbb-utóbb a narancs gyümölcs a közepén levő húgcsövet elkezdi összenyomni, és ez okozhat egyéb vizelési nehézséget, gyakoriságot. Ezek a jó indulatok. A rossz indulatú daganatoknál pedig egy túlbúrjánzás indul meg, mint bármilyen daganatos megbetegedés. Itt is kapcsolatban van a férfi hormonnal, a tesztoszteronnal kapcsolatban. És ezeknél amíg a szerven belül van, tehát a prosztatán belül van, annak a kezelése az teljes gyógyulást eredményezhet, de nyilvánvaló ez tud szóródni, és itt ugye leggyakrabban ugye a csontokba ad áttétet, és itt egy olyan folyamat indul el, ami csontritkulást eredményez, az csonttöréseket, amikor a csontfaló sejtek, ugye van mindig a szervezetünkben, el kell képzelni, a csontunk az nem úgy áll, hogy van egy csontunk, hanem mindig vannak egy csontfaló sejtek, azok mélyítik ki a csontokat, és mögöttük pedig a csontépítők, mint egy igazi útépítésnél, hogy az egyik kiválja, a másik pedig építi újra, és ez egyensúlyban van. Ha ez az egyensúly fölborul, és bizonyos faktorok arra gerjesztik a csontfaló sejteket, hogy jobban dolgozzanak, a csontépítőket pedig gátolják, akkor lényegében ilyen így lépünk föl, ez a csontritkulás, ez a porotikus, ez az áttétes prosztata daganat, az egyéb tünetekkel, amit szokott okozni, az étvágytalanságtól a vérszegénységig, minden, ami aztán az embernek sajnos az életkilátásait csökkenti.
1: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk professzor dr. Tenke Péterrel itt a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: professzor dr. Tenke Péter, urológus, a mai vendég. El fogunk jutni majd odáig, a robotokig, meg a béke Nobel-díjig, vagy béke, ez Nobel-díj, ugye?
2: Béke-díj.
1: Vagy béke-díj, bocsánat, Nobel-díj, az még nem, de béke-díj. Tehát sok minden van, amiről még beszélgetni szeretnék, de azért ez engem érdekel, hogy minden betegséggel kapcsolatban mondják azt, hogy az ember meg tudja előzni, hogyha. Például maradjunk a prostatánál, a prostata daganatnál, azt meg lehet előzni? Tehát, hogy egy olyan életvitellel fiatalkor óta, ami nem tudom, mi, tehát hogy meg lehet ezt előzni, hogy az embernek ne legyen ilyen problémája?
2: Hát ezt előzni nem lehet, de mondjuk lehet érdekes, hogy például vannak az afrikai és az amerikai, afroamerikaiak idézőbb, ott genetikailag a feketéknél sokkal gyakrabban fordul elő a prostata, nyilvánvalóan ennek is genetikai alapja van, de vannak táplálkozási dolgok is, amik bizonyos mértékben hajlamosítanak, tehát érdekes, hogy például a japánoknál, akik ugye főleg halféléket esnek, tehát fehér húsokat esznek, ott alacsonyabb a prostatadaganatnak az előfordulása, de viszont a japánok átköltöznek Amerikába, akkor náluk is növekszik ez az arány, tehát nyilvánvalóan van valamilyen táplálkozási dolgokban rejlő hiba, de egyébként döntően genetikai alap, amit megelőzni nem tudunk.
1: Értem.
2: Visszatérve, de azért van olyan, és most ugye a Magyar Urológus Társaság az nagy hangsúlyt fektet a hólyagdaganatoknak is a korai szűrésre, abba viszont nagy szerepe van a dohányzásnak, és a dohányzás, ugye a nikotin még az új típusú elektromos cigarettáknál is azért kiválasztódnak olyan anyagok, amit a hólyagban tartunk, és az ugye 1-2 órát vagy 4-5 órát attól függ, hogy mikor megy el az ember vizeletürítésre, az irritálja a nyálkártyát, és tudjuk, hogy az ilyen krónikus dolgok, ugye a hólyagdaganatoknak ugye régen a festékgyárosok, a gumiiparban, a tapétázók körében volt az anilin termékeknek a kiválasztása révén jóval gyakrabban fordult el, lehet ugyanígy a dohányzás, tehát a dohányzás csökkent megszüntetésével lényegesen lehet, tehát kétszer nagyobb a veszély a dohányosokban, hogy kialakul hólyagdaganat, hasonló, mint a tüdődaganat, tehát a dohányzásnak a megszüntetésével meg lehet, és igazából itt is van egy fontos szűrési lehetőség, amit hangsúlyozunk, főleg a dohányosok kategóriájában, hogy menjenek el vizeletvizsgálatra, és ott a mikroszkopikus vérvizelés, tehát amit már ugye nem látványos, nem akkor vesszük észre, amikor már masszívan nekünk is föltűnik, hogy vér van a vizeletben, hanem maga a laborvizsgálat során kimutatható, hogy mikroszkopikusan vér van. Ezekben az esetekben akkor korán föl lehet fedezni a hólyagdaganatok, tehát visszatérve vannak olyan dolgok, amiben mi is tudunk tenni. Hát az

0: emberi daganatra, tehát itt tényleg megvan az embernek az esélye, hogy teljesen meggyógyul, ugyanakkor, ha ez előre adott, akkor pedig nem az a baj, hogy csak rövidíti az ember életét, hanem a hátra levő életébe, amint átéteset, az életminőségét fogja rontani, és az viszont nagyon komolyan kihat, nem csak rá, hanem nyilvánvaló a környezetére, mert a szenvedést a senki se.
1: Hát igen, és az tök jó, hogy így ezt szépen megfogalmaztad, hogy hogy az embernek, akár férfi, akár nő, de a férfiaknak főleg, tehát ez nem magánügy, tehát ha ő a család fenntartója, eltartója, akkor az egész család életminősége függhet attól, hogy a férfi ember egészségesen éli az életét, és akkor még bele lehet venni a munkahelyet, meg egy általában a közösséget, amiben él az ember. Tehát ez mindenki számára fontos, a mások egészsége is.
0: Ez teljesen jó fogalmazod, meg egy családban mindig azt kell gondolni, hogy természetesen a legnehezebb nem aki eltávozik, hanem akiket itt hagynak, és annak levő hiány, és abba tehát egy férfinak, amit tudjuk, hogy azért a családok jelentős részében azért a fenntartó, irányító szerepet töltenek be, és a gyerekek számára az a hirtelen űr, ami keletkezik, szóval nem mindegy, hogy valóban nem csak önmagáért felelős, hanem valóban egy közösségért, egy családért, amit nyilvánvaló azért hoztunk létre, hogy hosszabb ideig tudjuk ezt az életet velük és az ő előnyükre fordítani, és ebből hirtelen egy láncszem nagyon gyorsan ki tud esni.
1: Munkád során, ahogy utána néztem, elég sok helyen praktizálsz. Százalékosan hány ember megy be úgy, hogy nincs problémám, csak szeretném megnyugtatni magam, hogy nincs probléma?
0: Hát azt kell mondani, hogy ma már, hála Istennek, hogy egyre többet foglalkozunk ezzel, és itt visszamegyünk már csak a saját munkásságom alatt is, azt gondolom, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor először kezdtük el, még a hősök terén különféle locsolókocsikkal fölvonulni, és próbáltuk a prostatarák szűrésére fölhívni a figyelmet, és számtalan híres ember, színészek vettek részt. Ahhoz képest visszatérve, ma már azt kell mondanom, hogy az egészségtudatosság talán kezd növekedni, de viszont az még mindig egy rossz jel Magyarországon, hogy döntően, ami statisztikai adatokat tudunk, hogy nagyjából a 4500, 4700, 4800 új esetet fedezünk fel évente, és még mindig 1400-1500 ember hal meg évente. Tehát magyarul, ha a statisztikákat nézzük, akkor még mindig 40-50% között későn fedezzük fel ezeket a betegségeket, és ugyanez, ha egy fejlettebb egészségkultúrájú országot nézünk, akkor ugyanez 20% körül mozog, tehát van mit tennünk még érte, és én úgy gondolom, hogy ezek a műsorok, itt külön köszönet, hogy ezeket így az ember el tudja mondani, nagyobb területet kaphat, és szélesebb körbe eljuthat, hogy miért fontos a korai felismerésre való törekvés.
1: Hát igen, és ahogy ezt említettem, járom az országot az egészségvárossal műsorvezetőként, és ott mindig vannak nálam is, vagy nálam okosabb emberek, vagy felkészültebb emberek, akik azt elmesélik, hogy ilyen hasonlatokat szoktak mondani, hogy ha a férfi embernek van egy autója, akkor azt is rendszeresen kell vinni, vizsgáztatni, olajat kell benne cserélni, tehát hogy ahhoz, hogy ne romoljon el, azt mindig felül kell vizsgálni. Hát tulajdonképpen ugyanígy működik a szervezetünk is, tehát hogy felülvizsgálat nélkül nem lehetünk benne biztosak, hogy jó, működik. Tehát gondolhatjuk azt, de bármikor lerobbanhat.
0: Persze, hát ez ugyanaz, bármelyiket nézzük, hasonló, igen, valóban az autó, de ha csak mondjuk mindig rákérdezünk, hogy mondjuk a szájunk, a fogápolás, meg ennek az ellenőrzése, mert ennyire fontos, mert az ember mindig későn fizet sokkal többet, és az nem mindegy, hogy valamikor még csak egy kis dolgot meg tudunk akadályozni, vagy a fél fogsorunkat kell cserélni, és ennek megfelelően nem csak az anyagi részék, hanem ezt követően az életminőségem más lesz, hogy valóban hogy tudnák, mit tudnak, milyen módon lehet változtatni, és az ember azonnal érezheti azt, hogy ha ezt korábban megtette volna, vagy azt a rendszeres dolgokat, akár csak higiéniai dolgokat betartotta volna, akkor természetesen erre is van hajlam, de mégis jóval inkább későbbre tolódhattak volna ezek a dolgok.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán mindjárt folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Tenke Péterrel itt a Retro Rádióban, az

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: professzor dr. Tenke Péterrel beszélgetek, aki urológus szakember, van egy csomó olyan titulus, amit ha felsorolnék, reggelig itt ülnénk, de hogy nem csak simán hagyományos értelemben vett urológus vagy, aki itt-ott praktizál, hanem te nagyon-nagyon sokat tettél az egész urológus szakma érdekében. És ha jól tudom, akkor te voltál az első, jól tudom, mert utána olvastam, aki Magyarországon, remélem jól fogalmazok, ha nem, akkor javíts ki nyugodtan, robotasszisztens segítségével műtöttél.
2: Igen, tehát ugye Magyarország későn csatlakozott be a robotsebészetbe, ami 2021 végén sikerült megvenni az első két robotot, ugye az Országos Onkológiai Intézetbe és a Jan Ferenc Kórházba, és hogy milyen véletleneken múlnak ezek a dolgok. Ugye nagyon sokáig, hogyha ugye a hallgatók nem tudják, de hát ugye már régóta próbálkozott a urológia szakma, hogy esetleg a robotsebészet valamilyen módon bekerüljön Magyarországra.
1: De bocsánat, itt hadd legyen egy zárójeles kérdésem, hogy ez külföldön mióta működött?
2: Ez 2000 óta működnek, tehát 2000-ben történt az első urológiai jellegű műtét, 1998-ban ezt egyébként az első robotot a szívsebészetre fejlesztették ki, és hát igazából Heidelbergbe operálták az első szívműtétet, és hát arra járt egy urológus, amikor is benézett, és hát azt mondta, hogy hát tulajdonképpen milyen jó lenne ez az eszköz, ez a robot a kismedencébe, ahol ugye nagyon szűk a terület, nem lehet látni, nagy a vérzés, hogy miért nem is ebbe az irányba kezdték el fejleszteni, és akkor 2000-ben történt meg az első robotasszisztált prostatarák miatti prostata eltávolítás.
1: És ehhez képest 2021 vége.
2: 22. január 29-én történt Magyarországon az első
1: év. 21-22 év lemaradás.
2: Nagyon nagy lemaradás volt ebben, és nekem ugye nagyon nagy szerencsém volt, mert ugye az ember sose önmagától kerül mondjuk a szakmában egy, lehet mondani esetleg egy elismertebb körbe, hanem nagyon fontos, hogy honnan indul az ember. És én nagyon büszke vagyok a főnökömre, ugye a Kismeg tanárúra, akinél én akkor dolgoztam, és ugye én egyébként sportban is vitorlázom, és ugye az ember tudja, hogy az is egy csapatmunka, az orvoslás is egy csapatmunka, és nem mindegy, hogy az ember egy hajót azt hol vesz át, és nyilvánvaló az élén veszi át, és az ember akkor sokkal könnyebb az élen maradni, és hát tulajdonképpen az ő segítségével indultam el, és aztán éreztem, hogy ez a minimál invazív technikák, amik Magyarországon ez a kulcsjuk sebészet képpen már a laparoszkópiával elkezdődött, hogy ezt igazából jobb lenne külföldön megtanulni, és így kerültem el Lipcsébe, ahol eltöltöttem fél évet, és igazából itt alakult ki egy jó kapcsolat, és visszatérve, hogy ebbe a lipcsei kapcsolatból generálódott később az a lehetőség, hogy robotsebészet megteremtődjön Magyarországon. De ugye mit telt eddig az ideig? Az, hogy az Intuitive, egy amerikai cég, aki ugye annak idején a Da Vinci robotokat gyártotta, annak számára Magyarország nem volt üzleti célpont, mivel azt mondta, hogy döntően már a környező országokban volt probléma, tehát akár Romániában, akár Szlovákiában probléma volt, hogy elindultak, és egy robotnak mondjuk csak a letelepítés, ahhoz levő jogi folyamatok, a különféle leírásoknak az engedélyezése, lefordítása, az nem kis munka, sőt nem kis költség, tehát nyilvánvaló, hogy neki akkor érdemes szervizhálózatot, meg mindent biztosítani, ami szükséges egy robotnak a működésére, hogy 24 órán belül bármi azonnal itt legyenek. Hogyha nem egy robot dolgozik, meg nem három műtétet csinálnak, hanem mint egy gyár gőzölővel dolgozik, és ebben nem láttak potenciát, és hiába fordultunk mi annak idején a Intuitívhez, hát Magyarország az nem volt a célkeresztben.
1: De bocsánat, akkor ezek szerint Romániában vagy a környező országokban meg már korábban volt?
2: Volt egy-egy robot, aha, de azok nem tudtak igazából nagyon megmaradni, vagy aha, legalábbis életképessé válni egy darabig, és hát ez egy rossz példa volt itt Közép-Kelet-Európában. Szemben, hogy Nyugat-Európában ugye dübörgött a piac, és ez nem. És akkor, és visszatérve itt, hogy igazából Lipcsébe, amikor én kint voltam, és ezt a kapcsolatot elkezdtük, és a két kórház között volt egy együttműködés, tudományosan akkor kezdték ugye a németek elkészíteni, hogy hát ők is tudnak robotot csinálni, akkor még az intuitív az egyeduralkodó volt, és volt egy úgynevezett Avatera robotjuk, amit akkor csináltak, a Volkswagen cég is benne volt, tehát hogy hát a németek is tudnak robotot csinálni, és így kerestek meg minket egy klinikai vizsgálattal kapcsolatban. És akkor volt egy európai projekt, és igazából mi ezt a német robot megvételére indult el a szándék, és így kerültem én is, mert a kapcsolatot azt rajtam keresztül, a klinikai vizsgálat rajtam keresztül történt, és igazából a két robotra volt akkor a megvételi szándék, de a végén, amikor ez az európai projektnek ugye határideje volt, akkor kiderült, hogy a német robotnak ugye egy-egy ilyen robotengedélyezésre különféle európai akkreditációk kellenek, ezek a CE akkreditációk, ezekből 5-ből nem tudott csak 4-et felmutatni, és ezáltal ugye nem tudott teljesen részt venni a pályázatba. Közben ugye az amerikaiak is elkezdték ezt szagolgatni, hogy ide esetleg bejönnek mások, és ez nem jó példa itt Közép-Kelet-Európában, és hirtelen ők is elkezdtek érdeklődni, és igazából az első két robotot azt kell mondani, hogy negyedáron tudtuk megvenni, vagyis az ország megvenni ebbe az EU-s projektből, mert kénytelenek voltak olyan árra lemenni, amivel mi már a németekkel megegyeztünk, mert mondtuk, hogy hát...
1: Ja, de akkor végül amerikaiaktól vásároltatok, vagy
2: végül amerikai volt, de, igen, de, végül aha, ezek első két robot, aha, ami így került a Jám Ferenc egy közkórházba, vagy egy, hogy is, és az Országos Onkológiai Intézetbe, és az Országos Onkológiai Intézetbe végeztük el így a január 29-én az első robotasszisztált műtétet.
1: Jó, szóval... ezzel kapcsolatban van még egy csomó kérdésem, de az a következő körben, jó? Lehet?
2: Lehet.
1: Folytatjuk rövidesen professzor dr. Tenke Péterrel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nemek szokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
4: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam dr. Tenke Péter urológus, aki először végzett műtétet robotasszisztenciával Magyarországon. Néhány perc és

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: professzor dr. Tenke Péterrel beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ez egy baromi nagy eredmény, hogy már Magyarországon is van robotasszisztenssel végezhető műtét, ráadásul az urológia terén. Ez korábban más területen működött már? Vagy először az urológia tudta használni ezt a lehetőséget?
2: Döntően az urológiában kezdődött el, aztán ugye egyre inkább más szakmák is, tehát ma már azt kell mondani, hogy általános sebészet, nőgyógyászat, mellkassebészet, száj, nyaki sebészek, emlősebészek, tehát igazából ma a robot már szinte mindenhol elterjedt. És azt lehet mondani, nagy bajban lesz, mert hogyha véletlen valakit föl kell tárni egy idő után, mert ugye a fiatalok már lassan nem tanulnak meg föltárást operálni, mert nincsen, vagy minimális szintre zuhant ez a beavatkozás, tehát ma már széles körben elterjed.
1: Na, ezzel kapcsolatban vannak kérdéseim, mert hát nyilván neked megvolt a pályád, és mindent tudtál, mindent meg is tanultál, mindent el is végeztél, de ahhoz, hogy aztán egy robottal dolgozz együtt, az olyan, mint hogyha egy másik szakmád lenne, nem? De hát hiába tudod azt, amit el kell végezni, ez olyan, mint hogyha én ezt gondolom kívülről, aztán lehet, hogy tök laikusként gondolom, de mondtad, hogy kim voltál fél év, de fél év alatt ezt meg lehet tanulni?
2: Nem is. Ott ugye Németországban igazából nehéz így betegekhez is hozzányúlni, nyilvánvaló szimulátorokat lehet használni. Ennek, hogy egyébként valaki úgynevezett konzolsebész legyen, tehát egy robottal dolgozzon, az egy
1: konzolsebész,
2: hisz ugye itt nem arról van szó, hogy a robot operál, hanem a robot karokkal, amin ugye különféle lukakon keresztül, és majd itt kitérhetünk esetleg, hogy milyen robotfajták vannak, bemegy az emberbe, és egy az ember egy a beteg mellett ül, és mondjuk egy pár méterre, vagy másik szobába, de leggyakrabban ugyanabban a helyiségben, és különféle, az a konzolon igazából mozgatja, és a karokon keresztül, amit egyszerre négy karja van a robotnak, amivel egy optikát és három eszközt tud mozgatni az ember, és ezeknek az eszközöknek a mozgékonysága, el kell képzelni, hogy 7-szer többet tud egy robot karnak a vége mozogni, mint az emberi csukló. Tehát,
1: és hát kisebb is.
2: Tehát, és jóval kisebb, tehát ezáltal a szöveti sérülés meg minden lényegesen kisebb, tehát a másrészt pedig háromdimenzióba 10-szeres nagyítással lát az ember, tehát magyarul.
1: Tehát akkor tulajdonképpen kisebb a vérzés is, és hamarabb van a gyógyulás is.
2: Hát jóval is fájdalommentesen, és jóval kisebb a szöveti trauma, ugye vérzés azért nincsen, mert vagy jóval kisebb, mivel széndioxiddal van fölfújva az ember, és hogy lássunk, és ez a széndioxid ugye a nyomás miatt a kisebb ereket összenyomja, és magyarul az ember tényleg jóval jobb körülmények között lát, tehát emiatt ez lényegesen szebben és preparatívan lehet, ráadásul 10-szeres nagyítással kiveheti az embernek a kézremegését. A másik az, hogy ugye...
1: Ez mekkora, tényleg erre nem is gondoltam.
2: Hogy kézremegését ki tudja venni, tehát magyarul azokban is lehet. Hát aztán a másik pedig, hogy azért nagyon fontos, hogy az orvos az ül, tehát kényelmesen ül. Tehát el kell képzelni, amikor régen egy 5-6 órás műtétnél egy ember kicsavarva ott a beteg mellett, azon ki hogy mennyire elfárad, és szellemileg, és meg minden téren elfárad. Itt mennyivel kényelmesebben tud ülni.
1: És tehát, gyorsabb is egyébként?
2: Ha megfelelő tapasztalata van, nyilvánvaló az elején az úgynevezett tanulási fázisban azt kell mondani, hogy lassabb, de minél gyakorlottabb vagyunk, annál könnyebben megy. És érdekes, hogy ugye visszatérve azt, hogy hogyan lehet valaki konzolsebész, az elején az embernek különféle meg kell tanulni, különféle tananyagokat néznek, akkor megfelelő teszteket interneten ki kell tölteni, hogy tovább menjen az ember, és akkor a végén igazából akkor szimulációs gyakorlatokat kell csinálni, tehát ez mindent rögzít az embernek, hogy különféle nem csak karikákat kell egyik helyről másik helyre, hanem különféle kis fiókot kihúzni, kivenni belőle, és az közben nézi, hogyha bármi fölösleges mozgás vagy ütközést csináltunk. és hogy mennyire érdekes, és ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy ez ugye karácsonytájt érkezett meg itt az Országos Onkológia Intézetbe, és hát tudtuk, hogy januárban mi már vizsgázni akarunk belőle, tehát se ünnep, se semmi, nekünk gyakorolnunk kell, és hát bementünk, és hát karácsony előtt egyszer elkísért a fiam, és akkor még egyetemista volt, orvos egyetemista, és hát ő is kíváncsi volt erre a dologra, és hát én már ott csapkodtam össze-vissza, mert nem tudom, már harmadszor próbáltam egy gyakorlatot végigcsinálni, és még mindig csak 33%-ot sikerült megcsinálnom, ami eleve a bukás jelenti.
1: Nem annyira jó, igen.
2: És tehát, hogyha nem 85% fölött dolgozik az ember, akkor nem engedik át, és hát az ember nagyon ideges volt, hogy csapkod, és akkor kérdezte a fiam, hogy papa, nem ülhetnék ide. De hát mondom, de csinálját, unotta, oda mentem, hát most jó, hát a gyerek is játszott egy kicsit, és egyből 84%-ot csinált elsőre. Mert ugye önállók a fiataloknak, a joystick mozgások, a különféle játékhoz való nevelésükben, meg az ott voltak. Tehát, hogy a fiatalok számára ez nyilvánvaló, hogy nagyon sokszor sokkal könnyebben elsajátítható, és a jövő szempontjából egy komoly lehetőség. Tehát magyarul egy ilyen szimulációs dolgok után az ember kimegy vizsgázni, és akkor ott ezeket a dolgokat el kell sajátítani különféle kérdésekkel, és akkor tulajdonképpen megkapja ezt az idézőjebe levő konzolsebészeti papírját, és ezt követően az első 6 műtétnél, még abban is benne van, hogy akkor, amikor első 6 beteget operálja, akkor mindig itt van egy úgynevezett proktor, ami egy oktató ember, aki már megfelelő tapasztalattal rendelkezik, és az mellette van.
1: Tehát, hogyha elakadás van, vagy bármi,
2: hát, bármi hiba, van, akkor ő átveszi, vagy nézi, vagy tanácsot ad, és ezek általában nemzetközileg elismert szaktekintélyek, akik ide utaznak, és akkor döntően az ember megpróbál egy, vagy két-három nap alatt ezt a 6 beteget megoperálni, és akkor döntően az is fontos, hogy ezt követően az ember rendszeresen csinálja, hisz ha nem gyakorolja, akkor nyilvánvalóan ez a készség, az a amit beszéltünk, hogy mennyi idő alatt lehet, hogyan, milyen eredményekkel, az lényegesen csökken.
1: Az első beteg, akin az első ilyen robotasszisztenssel elvégzett műtétet végeztétek, ő tudta, hogy tulajdonképpen részesévé válik a történelemnek?
2: Hát tudta, hogy Magyarországon az első műtét, persze. De nyilvánvalóan ez...
1: Én ettől lehet, hogy egy kicsit még jobban félnék. Tehát egy műtét előtt az ember amúgy is izgul, de hogy ő valamiben az első, ami számodra is az első, tehát hogy az...
2: Természetesen utólag így az ember visszanézi, tehát hasonlóan, mint egy repülőgépet vezetnénk elsőre lerakni, vagy ezrediknek leadni, lényeges különbség van, és másképpen néz az ember. Nyilvánvaló az én életemben is, ha végignézem. Az mindenképpen egy biztonság volt számunkra, hogy azért nagyon sok és több ezer műtétet csináltunk laparoszkóppal, ilyen prosztatán, aminek az útja ugyanilyen volt itt. Tehát nem jelentett új olyan dolgot, amit egy műtét során új anatómiát, vagy bármit, amit meg kell tanulni, tehát ezt már tudtuk, hanem igazából az eszközök mozgását, finomítását, azokat kellett finomítanunk, tehát magyarul és ebben nagyon jó volt az, hogy mellettünk volt egy proktor, tehát ha úgy éreztük, hogy most itt már kezdünk egy picit az erdőbe elmerülni, és még nem látjuk teljesen kiutat, akkor megkérdeztük, hogy na, egy kicsit tud-e segíteni, és akkor gyorsan beült, akkor megcsinált, és akkor mentünk tovább.
1: Tehát, na, de a beteg az bátran mondta, hogy jó, persze, jó, örülök is neki.
2: Nagy valószínűséggel, hogy annak idején ugye robotsebészeti műtét, hát azért nem volt elérhető Magyarországon, és azért az emberek sokat hallottak, hogy a robotsebészettel lényegesen jobbak a funkcionális eredmények, nem csak az onkológia, hanem elsősorban a funkcionális eredmények, meg minden téren a munkába való visszaállás, a fájdalom nélküliség, vagy annak a csökkent előfordulása, tehát azért ezt ők akarták, tehát hogy most idézőjel.
1: Ez nekik is jobb.
2: Így azt kell mondanom, hogy igen.
1: Jó. Megint egy kis szünet, és aztán mindjárt folytatjuk. Professzor Dr. Tenke Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Csokó!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Professzor Dr. Tenke Péterrel beszélgetek. Az urológia a témánk, de ha jól tudom, akkor te magad is proktor vagy. Ugye mondtad, hogy a proktorok oktatják tulajdonképpen a konzolsebészeket. Ma már van olyan, hogyha mondjuk én orvosnak tanulok, akkor megjelölöm, hogy oké, de én ezt is szeretném megtanulni? Vagy kik kapják ezt a lehetőséget, hogy ezt megtanulhatják?
2: Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló olyan helyeken érdemes robotot működtetni, amik jelenleg is működnek, ahol centrumok vannak, centralizált ellátás, tehát magyarul nagy a betegforgalom.
1: Értem.
2: Ugye nálunk nagy szerencse az, hogy a Ján Ferenc Dél-Pesti Kórházban, az onkológiai intézetben is, ott mondjuk több szakma foglalkozott a robottal. Nálunk ugye ez szerencsésen döntően az urológiájé volt, tehát magyarul minden nap csináltuk ezt a lehetőséget, így azt kell mondani, hogy nagyon hamar el lehetett érni ezt a betegszámot, és Magyarország, hogy visszatérve, hogy igaz, hogy későn lépett be a robotsebészetbe, de mai napig is az amerikai intuitív cég számára példát jelentett Magyarország, hogy a belépéstől kezdve az első 4 évben Európában a legdinamikusabban fejlődő ország voltunk, tehát legtöbbet kezdettől kezdve az esetszámok növekedésével, szakmánkénti feldolgozással Európában az egyik legjobban fejlődő, dinamikusabban fejlődő ország voltunk. Tehát minél többet tudtunk operálni, annál több konzolsebész lehetett bevonni. Így nyilvánvalóan egy bizonyos esetszám után, meg állati érdekes, hogy ugye ezek a robotgépek, ezek mindent levesznek másodpercről, hogy ki mit mozog, hány perc volt a műtét, tehát az ember a havonta egyszer csak jön ugyanúgy, mint a számla sokszor a telefonján, itt is megjelenik, van egy olyan, hogy intuitív app, és akkor azon megjelenik az, hogy ebbe a hónapban milyen volt az átlagos műtétidő lebontva bizonyos esetszámra, hogy volt az európai átlag, és mi volt a legjobb, és ahhoz képest én hogy állok. Tehát az ember azért sok mindent le tud vonni, és rá tud jönni, hogy akkor esetleg most újra kéne gyakorolni, vagy valahol hiányzik, vagy milyen jó vagyok, tehát hogy vagy még mit kell esetleg fejlődni. Tehát így hamar elérheti az ember azt az esetszámot, ami után már, meg ezeket az eredményeket, ami után őt beválasztják idézőjelbe így proktornak, amikor már képző. Ez fontos volt szerintem Magyarország számára is az, hogy a magyar embereket magyar orvosok tudják képezni, ne kelljen ezért állandóan külföldről várni és ahhoz igazítani a dolgokat. És nyilvánvaló ez fontos volt a mi osztályunk számára is, hát hisz most már csak a Ján Ferencben 8 darab konzolsebészen van urológiában, az Országos Onkológiai Intézetben ott 3. Tehát igazából is ebből a 8-ból azt lehet mondani, hogy már 3 rezidens van, tehát igazából fiatalok, akik még szinte a szakvizsgájukat nem érték el, de már mint konzolsebészképpen tanulják a szakmát, tehát megvan a vizsgájuk, papírjuk, ami nagyon fontos a mai generációhoz, hisz én úgy gondolom, hogy az orvos társadalom eleve van egy kicsit öregedve, tehát nagyon fontos, hogy a fiatalok számára vonzó erőt jelentsen az orvosi szakma, és nem csak a férfiak, hanem itt ugye fölhívjuk a nők számára is, hisz ugye tudjuk, a nők azért sokszor kézi munkában sokkal jobbak, mint a férfiak, tehát ez az ő számukra is, hogy vannak nagyon kiváló női konzolsebészek is, tehát akik ugye nem a fizikai erőfölényünk miatt lettünk, ugye lehettünk sebészek, hanem most már megjelentek a nők, akik ugye az állóképességet nem a beteg mellett kell, hanem most ülve is tudnak, és igazából precízen tudnak operálni, és ugye ma, ha nézzük az egyetemi végzettséget, azok is jóval nagyobb számban végeznek nők, mint férfiak, tehát ez egy új lehetőség a betegek számára, hogy azért a sebészek között a nő és sebészek is megjelennek, akiknek van lehetőségük ilyen módon operálni.
1: Tehát egyre több a konzolsebész, de magából a gépből vagy a robotból továbbra is az a kettő van?
2: Már több van, utána megjelentek egyetemeken, és dinamikusan fejlődött jelenleg. 9 intézetben, ebből 2 magánban van, összesen 13 robot van, és most már megjelentek ugye az egylukú robotok is. Tehát
1: az mit jelent?
2: Az, hogy összesen ugye eddig 4 lukon keresztül ment be, 2 ilyen 1 centis vágáson keresztül a 4 robotkal. Szükség esetén, ha van asszisztens, akkor még mellette 1 vagy 2 asszisztensnyi ilyen fél centis vágás. Ezek mellett most már az egy lukú sebészet, ez a úgynevezett single port, tehát
1: azokon, abban az egy
2: az összesen 2,5 centis vágásból megy be, és igazából ott megy be a 4 kar, és ezek ilyen flexibilis eszközök, amik ha bememve egyenesek, és akkor kinyílnak, és mint egy ilyen rák karjai flexibilisen mennek, ugyanígy az optika is, amit tud az ember vele mozgatni, tehát tényleg
1: tehát nyilván megy be vele kamera,
2: minden, kamera és 3 eszköz, minden. És a kamerát is az ember tudja különféle irányba forgatni, mozgatni, és igazából ebből olyan minimális lett a szöveti sérülés és a fájdalom, hogy szinte ezek a műtétek, amiről régen ugye azt kell mondani, hogy átlagos egy ilyen prostatarák műtét után a betegek 49 és 60 nap után mentek vissza a munkába, a robotsebészeti műtét után 11 nap múlva, ezekkel az egylukú robotokkal pedig szinte egynapos sebészetté vállalkozott, tehát
1: egyik nap megoperálni, és
2: semmite szinte nincs vér, igen. Tehát ezekben nincs, és másnap elhagyhatják a kórházat, tehát nagyon nagy forradalom keresztül megy idézőjelbe, és nem csak az urológiában, hanem a többi szakmában is.
1: Van még kérdésem ezzel kapcsolatban, úgyhogy folytatjuk. Professzor Dr. Tenke Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az a

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Professzor Dr. Tenke Péter, urológus, és annál jóval több, mint ez ugye kiderült itt az elmúlt percekben, ahogy beszélgetünk. Mert engem most az érdekel, hogy oké, hogy ez az orvos számára egy könnyebbség, de hogy ez milyen eredményekben mutatkozik meg, vagy vannak-e eredmények, amiket fel lehet mutatni, hogy amióta ez a lehetőség megvan a páciensek számára, azóta, nem tudom, gyorsabb gyógyulás, több beteget tudunk ellátni, mennyi a várakozási idő, tehát hogyha valakinek problémája van, akkor kérheti azt, hogy oké, de engem egy ilyen robotasszisztenssel műtsenek meg.
2: Hát azt lehet mondani, hogy ugye sokan az elején, vagy sok támadás érte ez egyébként a robotsebészet beavatkozás, hisz azt mondjuk, hogy egy költséges beavatkozás. Aha. Tehát csak arra gondolunk, hogy most nyilvánvaló az euró árfolyamától változóan műk, de egy ilyen műtétnek az ára az körülbelül 801 millió forint környékén van maga az eszközöknek az ára, és ez nagyon érdekes, ezek az eszközök, ezek 10-szer használhatóak, vannak 10-szer, 15-szer attó van, és akkor ezt ugye számolja a gép, nyilvánvalóan a magyar ember próbálna újra csippelni, de azért ezt nem lehet úgy újra csippelni, tehát ezek körülbelül ilyen árban vannak, nyilvánvalóan műtői költség, stb., tehát nem egy olcsó beavatkozás, de jóval fejlettebb gazdasági országokban, ahol a költséghatékonyságot azért nagyon komolyan ellenőrzik, nem csak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban is csinálnak költségszámításokat, és igazából az igazi, nyilvánvaló, ha csak azt nézzük, hogy a kórházi költség az nyilvánvaló magasabb, de azt nézzük, hogy a beteg mikor áll vissza munkába, hányszor hívja a nővért, hány fájdalomcsillapítót kap, ami egy prosztataráknál igazán fontos, és itt az kell, hogy mikor állnak vissza a funkciók, tehát akár a vizelettartás, akár a szexuális funkciók, és itt ha azt számoljuk, hogy mennyi pelenkát használ a beteg, és nem csak az, hogy esetleg élete végéig, de mert ugye mindenki ettől fél, de azon kívül, hogy itt sokszor abszolút nem kell pelenkát használnia, vagy nagyon rövid ideig kell, és az tehát ezeknek a költségeit visszanézni, hogy hányszor látogatja a házi orvost, hányszor kell visszavenni vizsgálatra, egyéb képalkotó vizsgálatot megcsinálni, szövődményeket elhárítani, kezelni, akkor messze-messze a robotsebészeti beavatkozás költséghatékony jelenleg is, és hála Istennek azt kell mondani, hogy ezt támogatja a mai egészségpolitika. Tehát én úgy gondolom, hogy azokban a szakmákban, és itt nagyon fontos a centralizációnak a lényege, tehát amiről beszéltünk, hogy a robot az nem csillag egyes gombbal megy, hanem valaki, akinek rutinja van, mert a robottal ugyanúgy lehet sérteni, hogyha az ember nem megfelelő
1: tapasztalat. Hát azért hívják, a robot asszisztenciával végzett műtét, tehát, hogy nem az van, hogy a robot végzi a műtétet.
2: Igen. Hogy itt nagyon fontos az, hogy az ember ne egy amatőr szinten maradjon, hanem professzionális szinten, ahhoz viszont tényleg nap mint nap, vagy legalábbis egy bizonyos műtétszámot kell havonta elvégezni, hogy ezt fönntartsa. És ehhez azt kell mondani, hogy ma a centrumok megfelelőek, tehát ottól évente 20 műtétet végeznek, bizonyos volt, nyilvánvaló nem cél, hogy egy robotot lerakni, mert nem lesz jobb. Tehát ezeket a beteganyagokat nyilvánvaló, hogy centrumokba kell látni. Jelenleg azt kell mondani, nálunk is két robot dolgozik minden nap. Tehát igazából nagyon komoly várólisták, azt kell mondani, daganatos betegségeknél, aminél egy-két hónapos dolgok, ezek abszolút egy prostatadaganat kezelésénél, ha csak ezt mondjuk, de másoknál is, akár vesedaganat, vagy hólyagdaganat kezelésén, ezek teljesen elfogadhatók, és nem veszélyeztetik a beteg életét, hisz prostatadaganatnál is ugye a kezelés, akkor jön szóba gyógyítójelű kezelés, ha valakinek vannak 10-15 éves életkilátásai, tehát igazából nem rövid távon kell, valakinek enni kevesebb, tehát ezért azt mondjuk, hogy 80 éves vagy tele szívbetegséggel rendelkező beteget nem kell átvinni egy ilyen műtéten, mert az előnye azt akkor már nem biztos, hogy élvezni fogja, mert jóval inkább veszélyezteti egyéb betegségből eredő halálozás, mint a prostatarákból, viszont a pupot azt neki most adjuk oda, és azt pedig élete végéig kell cipelni, ami hamarabb lesz, mint az előnyöket képviselni.
1: Egyébként a robot asszisztenciával végzett műtétek ugyanúgy altatással működnek?
2: Ugyanúgy altatással működnek, egy bizonyos részük azok ugye például az urológiában legtöbbször egy kicsit fejjel lefele vagy oldalfekvésben is úgy fújjuk föl a hasat, de mondom most például már ez egy lukurobotoknál pedig már szinte vízszintbe fekszenek, ami jó a kedvezőbb az altatás szempontjából, tehát mindig minden fejlődik, és ugye egyre inkább előtérbe kerülnek, és most az, hogy már nem csak egy robot van, hanem nem csak az intuitív, tehát az Amerikában megjelentek egyéb robotfajták is, és ide tartoznak főleg a kínai piacról is ugye megjelentek, amint lejárt a pont. Ez egy nagyon jó verseny képességet fog fönntartani, miatt az árak mennek, egyre jobban fejlődik, és ma már olyan irányba mennek el a robot technikai fejlődések, hogy egyre több képalkotó eljárást tudnak bevonni, tehát az ember a képernyőn látja, és rávetítve mondjuk a CT, az MRI-nek a képét, a különféle daganat elhelyezkedést, tehát jóval inkább precízebbé teszi, tehát ez

0: Beírni telefonon, vagy egy iPad-en az ember meg tudja nézni, bele tud szólni, hogy akkor itt ezt csináld, ne csináld. Tehát, hogy ma ez a része, illetve ma már ugye egyre divatosabb, főleg a kevésbé fejlett országokban az úgynevezett tele-szörcsöri, tehát ma már Kínából operálnak Afrikában, vagy bármilyen területen.
1: Már igen, tehát más ez kontinensen tartózkodhat.
0: Volt, tehát igazából, és ma már ugye a különféle internetsávok kezelése jóval biztonságosabb igen. volt, hisz ugye az első tele-surgery az ugye 2001. a szeptember 11-e előtt volt, és szeptember 10-én, de nem kapott ezért akkora hangot akkor.
1: Igen, mert másnap
0: mert
1: volt.
0: Akkor másnap volt ugye ez a katasztrófa. És de akkor még ugye 6000 kilométeren egy igazából egy kábelt fektettek le, és ugye New Yorkból Strasbourgba operálták a beteget, és akkor 218 millisekundum késés volt. Tehát el kell képzelni, hogy milyen minimális igen. dolog volt, hát ma ez már szinte ez teljesen megoldott az internet meg a igen. különféle 5G-s tekintetében.
1: És még mindig van kérdésem.
2: Jövünk vissza, van még egy körünk, doktor, professzor, doktor Tenke Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Avanházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Professzor Dr. Tenke Péter a vendégem, és azért gondoltam, hogy a végén beszélünk, mert ígértük, vagy legalábbis én ígértem, hogy erről a békedíjról egy kicsit beszélünk. Ez mi tulajdonképpen? Honnan jön? Miért te kaptad? Mire kaptad?
2: Hát az, hogy miért én kaptam, azt kevésbé tudom elmondani. Hát nyilvánvaló, ez egy nagy szó, hogy az embert nyilvánvaló, hogy egy kuratóriumban volt magyar ember is, aki ajánlott, és igazából ezt a békedíjat, ami igazából azt szolgálja, hogy nem csak a magas szintű szakmai munkát végez az ember, hanem igazából azt kell mondani, hogy az emberségét, az elkötelezettségét, az idézőjelben humanitáris tevékenységét tartja célul az élete során, és hát igazából erre javasoltak, és hát igazából Ausztriából ezt nem régiben, augusztus 5-én megkaptam, ami igazából abban nagy szó, hogy orvosok ezt igazából nem nagyon szokták kapni, de igazából azt lehet mondani, és én amikor ezt megkaptam, hogy nem az én dicsőségemet szolgálja.
1: Igen, érzem is, hogy ahogy beszélsz róla, mintha túlságosan szerényen kezeled ezt, miközben egy baromi nagy dolog, de akkor ezek szerint ez nem kifejezetten neked szól, vagy te nem így gondolod, hanem ez úgy, mint ahogy az elején is mondtad, hogy ez egy csapatmunka.
2: Ez egy csapatmunka, tehát ebben a csapatmunkában nyilvánvaló benne van a kórház egész infrastruktúrája, vezetősége, akik támogattak, nyilvánvaló benne van a saját osztályom, azoknak a nővérektől, a utolsó adminisztratív emberig, aki mindenki, aki részt vett ebbe a dolgokba, az együttesen építettük, és annak az elismerése, tehát igazából...
1: Hát igen, de a te szenvedélyes hozzáállásod valószínűleg nagyon kellett hozzá, hogy egy pillanatig sem langadjon ez a dolog, tehát hogy ahogy te mentél előre ezzel a történettel, nyilván ők jöttek veled. Nyilvánvaló, nem ők hajtottak téged, én ezt gondolom.
2: Igen, de hát ez nyilvánvaló. Van egy olyan dolog, hogy természetesen kell egy csapatba egy embernek, aki még amikor elfáradunk, akkor is azt mondani, hogy nagy gyerünk, előre csináljuk. Nyilvánvaló, ez egy adottság, vagy sokan esetleg azt mondják, hogy ADHD-s voltam, és biztos, hogy ezért lettem ilyen, és csináltam, de ugye is mindig mondják otthon is a családom, hogy hát igazából, hogy én soha nem érzem jó magamat, ha 10 percig le kell ülnöm és pihenni, de igazából az ember szereti ezt csinálni.
1: Nem azok viszik előre a világot, akik naphosszat unatkoznak, hanem akik sokat tesznek.
2: Úgyhogy ez alapján én azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagy köszönet részben a magyar egészségügynek, hogy ezt a lehetőséget megteremtette az egészségügy, és részben a mi intézetünknek, a csapatnak, és ide belegondolva, hogy nem csak a Jan Ferenc Dél-Pesti Kórháznak, ugyanis az Országos Onkológiai Intézetnek, hisz ott is az urológiát irányítjuk. Tehát igazából ez egy visszajelzés, hogy valóban nemzetközi szinten is elfogadják és értékelik ezt a tevékenységet, és fölfigyeltek arra, hogy igazából mennyi mindent lehetett csinálni, és mit lehetett elérni ez alatt a 25 év alatt, vagy amennyi idő alatt az ember vezeti ezt az osztályt.
1: Az az érdekes ebben, és azért jó, hogy ezt így most megbeszéltük, mert szerintem nagyon nagy divat volt egy időben, most már egyre kevesebbet hallom, szidni a magyar egészségügyet. Miközben, és ezt is megbeszéltük, hogy mi saját magunk azért viszonylag keveset teszünk a saját egészségünkért, tehát hogy, és most visszatérek az autós témához, tehát hogy széthatjuk az autót, majd oda visszük az autószerelőhöz, és szídjuk az autószerelőt, hogy nem tudja megjavítani. Ugyanezt csináltuk az egészségügyjel, hogy széthajtottuk magunkat ott idézőjelben, vagy nagyon csúnya szóval gyilkoltuk magunkat, ahol csak tudjuk, esszük a zsírt, isszük az alkoholt, szívjuk a cigit, majd elmegyünk az orvoshoz, és reklamálunk, hogy miért nem tudsz meggyógyítani minket. És amit most az elmúlt órában elmeséltél nekünk, hogy mekkora fejlődésen ment át a magyar egészségügy, az mutatja, hogy azért itt nem a balkáni időszak van, meg nem a kommunizmusi állapotok, hanem itt egy dinamikusan fejlődő ágazatról van szó.
2: És hát nyilvánvaló, hogy, ahogy mondtad, hogy, és ebben az egészségügyben nem csak mi vagyunk, hanem számtalan hasonló tehetséges ember, aki számtalan módon viszi ezt a, és én úgy gondolom, hogy viszi előre a magas magyar egészségügyet, és tényleg én úgy gondolom, hogy ebbe a dinamikus fejlődésben valahol meg fogja találni igazából az orvos is, de a legfontosabb képpen, aki a másik oldal, tehát a beteg, és a betegnek a legfontosabb az, hogy ő érezze azt, hogy, igazából, amikor, és nálunk van egy ilyen Gauda idézet is, amikor, és ki van téve, mind az ambulancián, mind a kórtermeknél is, hogy, a beteg soha ne érezze azt, hogy, ő ne érezze magát kiszolgáltatottnak, tehát úgy, jöjjön be, hogy, mi vagyunk ő érte, és, nem ő mi értünk, és ne szóval, tehát tudja azt, hogy, nekünk ez a feladatunk, és mi ezt örömmel tesszük, hogy őt gyógyítsuk, hogy véletlenül se, és az, hogy ő kint sorba áll, amikor elolvassa ezt az idézetet, meg a munkatársaim elolvassák ezt az idézetet, akkor ő nekik a viselkedésükben is hasonlóképpen kell reagálni, és kint van a falon, tehát magyarul ez, igazából önmérsékletre búztít mindenkit, és, a betegek is sokkal türelmesebbek, mert tulajdonképpen az egyet kell megértenünk azt, hogy, nyilvánvaló az egészségügynek számtalan esetleges javítani való problémája van, de jelen pillanatban azt egy beteg soha ne érezze, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben, hogy, nem, hogy ő van mi értünk, és nem mi vagyunk ő értük.
1: Professzor Dr. Tenke Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy meséltél a, munkádról. Köszönjük.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenei

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíhés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Balázs Fecó egyik klasszikusát például. Szóval majd pár perc múlva az évszakok, de itt lesz a Magna Cum Laude. Most pedig jön a tankcsapda és az...

Egy retro rádió, Demél Ferenctől szólt, a sajtból van a hold. Jön mindjárt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, a Beatrice egyik legnagyobb sláger előtt pedig egy duett, Gáspár Laci és Szekeres Adrián énekelnek. Kikötők a retro.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kollányi Zsuzsi Majkával és Lotfi Begivel ez volt a Valahonnan. Egy Edda klasszikussal megyünk tovább. Elhagyom a várost a Retro Rádióba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Freddy énekelt, ez volt a Csodák.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Charlie-tól a kávéház, előtte pedig Berecki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt.

Nagyobb slágerei retro rádióban, na Zanzibár is, ha nem vagyok tökéletes után, jön mindjárt a Magyarország című slágerével Olá Ibolya, Máté Péter után. Ott állsz az út végén, a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne a Konyha és a Földre Való után jön mindjárt Ember Márk és Törőcsik Franciska előadásában Demjén Ferenc slágere, a Szabadság Vándorai. Előtte pedig itt a Hip Hop Boys-tól a Hegyekbe Fönn a Retro Rádió.

Nagyobb slágerei retro rádió benne, Ágnes Vanilla, és az örök nyár után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen évfél van. Holnap nemzeti ünnepünkön ünnepi beosztás lesz itt a retrón is. Reggel 6-tól Nyerges Izával rádiózhatnak, déltől jön Dénes Tamás, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Az Abaházi Presszó vendége holnap Trill Beatrix színésznő lesz. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt óránkban Abaházi Csavát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a bikini slágerével búcsúzom. Ha volna még időm, a retró rádióban. Viszont!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.